0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért

0: Miért?
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek felé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máló Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, az Isten házáról, a templomról beszélünk a mai műsorunkban, de a templom legyen olyan, mint egy templom. Isten háza és nem tanterem. Képességünk, hogy felismerjük egy hely szakralitását, vagyis az isteni jelenlétet, függ egy anyagi természetű elem kifejező készségétől. Évezredeken át így fogta fel az ember a templom fogalmát. A kereszténység a zsidó vallás felfogásának folytatásaként használja a szentély fogalmát. Ez egy meghatározott része annak a helynek, ahol a szent lakik, és ahol az ő szent szolgái végbe viszik a szent cselekményeket. Azok az építészek és művészek, akiknek az a megbízatása, hogy létrehozzanak egy szent épületet, a misztérium esztétikai megjelenítésében ugyanolyan közvetítők, mint a papok. Feladatuk nem kevesebb, mint hogy az ide belépők és a liturgián résztvevők belső szemei előtt testet öltsön, és felfoghatóvá váljon a misztérium. Érthető ezért, hogy az építészeti és művészeti kifejezésnek mennyire át kell szövődnie a liturgiával és a zenével, hogy betöltse feladatát. Itt nem közömbös a forma. Olyan lesz a templom, mint egy hely, ahol Isten lakozik, Isten háza lesz-e, vagy puszta hittanterem? Miért kellene összekeverni a liturgiát és a katekézist? A templom az Isten tisztelet helye, ahol mi együtt papok hívek, Isten felé fordulunk, a tanteremben katekézis zajlik, ahol a tanítványok felé forduló tanító mestert ugye meghallgatjuk. Az első esetben a zsidó keresztény kultusz hagyományát kell követnünk, a másodikban a hit tanításét. Igaz, hogy a szentmisében is van didaktikus pillanat, a tanításé, ám ez az ige liturgiája, amely az eukarisztikus áldozattal együtt a kultusz egységes cselekményét alkotja. A templom tehát legyen templom, bármennyire is előtérbe került az építészeti nyelvezetben az, hogy tanterem. Tehát például a görög és a latin kereszt alaprajz arra emlékeztet, hogy az épület Krisztus keresztre feszített testét idézi. Hasonlóképpen a hajó kifejezés is szimbólum, az egyházé, amely a világ tengerén halad. Az eukarisztia megünneplése kezdetben egy kis számú csoportot érintett, akik a Domus Ecclesiében gyűltek egybe, ahova csak a beavatottak léphettek be. Ugyanígy volt ez a középkori stáció esetében, amelyre az új ceremoniál episzkopórum is hivatkozik, amennyiben a püspök által celebrált szentmisét Missa Stationalisnak nevezi. Alapvető előzmény mindahhoz, amit elmondani szeretnék, az a tény, hogy a liturgia az egyház történetében szervesen, megszakítások nélkül fejlődik, amire 16. Benedek is ismételten emlékeztet. A katolikus egyház szent művészete, a stílusok és a technikák folytonos változása mellett és a művészek személyén túlmutatóan rendelkezett bizonyos állandó jegyekkel, egészen a múlt század közepéig, amelyek megkülönböztették más felekezetek és más vallások templomaitól. Ezek közül az első, az egyes terek elkülönítése funkcióiknak megfelelően, majd az utak, amelyek az egyikből a másikba átvezetnek, egyes területek, elsősorban a szentély megemelése, a többihez képest a templom belsejében, a padozat, a falak és a mennyezet díszítése, és mindez egy szimmetrikusan elrendezett épületben, amely mintegy folytatja nem csupán az ókeresztény bazilika formáját, hanem visszanyúlik egészen a zsidók templomáig, és tekintettel van a görög és római szent épületekre is. Nem kevésbé fontosak a szent épület építészeti elemei, az akusztika és a fény behatolásának a módja, a katolikus szent művészetnek ezekből a jellemzőiből kell kiindulni, mivel a külső és a belső tér elrendezése a szentség előtérbe állításával a szükséges és elkerülhetetlen feltétele, hogy az ünneplésben találkozhassunk a szenttel.
Ezért az eukarisztia megünneplésére normális esetben szent helyen kerül sor. A szent, mint az isteni jelenlét, a természet feletti élet, az élet és a tisztaság csúcspontja, megjelenése a világban a profánnal áll szemben, erről olvashatunk a Leviták könyvében is, és bármennyire szeretnénk megérinteni, a szent érinthetetlen, ha az embernek nem tiszta, megszentelt a keze és a szíve. Ez a kritérium ahhoz, hogy a katolikus szent építészetben meghatározzuk és elrendezzük a szent teret jelölő elemeket. Ezek közül az első a belső és a külső irányultság a középpont, vagyis az oltár felé, rajta a kereszttel, és mögötte a szentély ablakával, az oltárképpel, ikonnal vagy táblaképpel. Ez az irányultság azt jelenti, hogy az ember pillantását és vele a szívét is spontán módon erre vonzza. Így alakul ki az imádság iránya, és az Istenihez való személyes és közösségi közelítés útja. Ez utóbbi a rituális vonulásokat jelenti az oltár felé, és innen a szertartás helyszínén élő szolgáló kápolnák az ambó vagy a keresztelőkút irányába. Ez a keresztségben kapott hit útja az eukarisztia kegyelme irányába, amelynek tág térre van szüksége. A templom homlokzata széles, kapuzata magas, hogy belépésre invitáljon a mindennapos általános profán világ hátrahagyásával. A keresztény templomnak katolikusnak kell lennie. A keletiek katolikusnak nevezik a kolostor közepén álló kápolnát, vagyis a híveknek bárhol fel kell tudniuk ismerni, és ott kell összegyűlniük. A keresztelő kápolnáról is egy pár gondolatot. Ugye, ha belépünk a templom szentélye, az mindig kelet felé néz, és a keresztelő kápolnát a bejáratnál szokták történelmi oka, hogy a keresztény ókortól kezdve a keresztelő kápolna mindig a hívek épületén kívül volt található, vagyis a templomnak az előcsarnokában, és ennek a teológiai oka, hogy a keresztelő kápolna azon személyek bemeretkezésének a helye, akik még nem keresztények, és a keresztség kapuján keresztül lépnek be az egyházba. A keresztség ugyanis megelőzi az eukarisztiát és hozzá vezet. Ez így szükséges a keresztény beavatás során. Ennek a pasztorális oka, amennyiben a keresztelő kápolna ezt nem teszi lehetővé, a római rendes rítusban a több gyermek vagy felnőtt keresztelésekor a családtagok a templomhajó első részének a padjaiban, az ambó közelében helyezkednek el a liturgia első részében, és a bevezető szertartás és az ige liturgiája után körmenetben járulnak együtt a keresztelő kápolnához, ahol a keresztelő kút a püspöki ceremónia szerint kell, hogy elhelyezkedjen. Semmilyen funkcionális megfontolás nem indokolja, hogy a keresztelő kút a szentélyben vagy amellett legyen. A keresztelés megtörténte után körmenetben térnek vissza a hívek az oltárhoz, a miatyán kelimádkozásához és a befejező szertartásokhoz. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk!

szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk a gyomtató székkel. Az Isten tiszteleti célra épült új épületekben talán nagyobb és jobban kialakított terek állnak rendelkezésre a gyomtató székek számára. Ami azonban a legfontosabb, az a bizalmas közlésre alkalmas térkiképzés. Számos hívő vallja meg, hogy azért nem járul Szent Jónáshoz, mert nem védi a gyomtató rács diszkréciója. Másrészt a tapasztalat azt is mutatja, hogy ha nincsen a hívek szem előtt a gyomtató szék a templom hajóban, mint a hagyományos templomokban, kevésbé bukkan fel a hívekben a gyónás gondolata. Az úgynevezett gyomtató szobák nem oldották fel ezt a válságot. Más helyzetet jelentenek a kegyhelyek, ahova sok ember áramlik, ám itt sem tűnik jó megoldásnak a gyomtatásnak egyetlen helyre történő összpontosítása. A liturgiában való részvétel csúcspontja a szemek, a szív és a test összeszedettsége. A híveknek fenntartott helyeknek elő kell segítenie az odafigyelést, a dicsőítést és az imádást, vagyis lehetővé kell tenni számukra az ülést, az állást és a térdelést. Ki lehet alakítani egy részt a látogatók számára is, mint a zsidó zsinagógai hagyományban, főként, ha a látogatók nem katolikusok. Tehát olyan helyről lehet szó, ahol diszkrét módon jelen lehetnek, és esetleg épülhetnek. Ildefonso Schuster jegyezte fel, idézem: emlékeztettem a jelenlévők épülésére, és szándékosan nem a hívekről beszéltem. Gyakran előfordul ugyanis a bencés apátságokban, hogy protestánsok, zsidók vagy vallást nélküli személyek is jelen vannak. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy jó sikerült kórusmű a rendben, méltósággal, jámbor díszességgel megünnepelt rítusok mély benyomást tudnak gyakorolni ezekre a lelkekre. A kórusnak az elhelyezkedése, hogy a Schola Cantorum helye közösség előtt van, amelynek énekét vezeti, de nem a szentélyben, hanem oldalt azon kívül, ahogy annak keletieknél szokás a két kórus esetében. Amennyiben van kereszthajója a templomnak, az még alkalmasabb, mert különben előtérbe kerül az előadás jelleg, és ez eltereli a hívek figyelmét az imádságról. Jó okkal nem egyszer a kórus az orgonával együtt a templom hátsó részében megemelve van elhelyezve, mert így akusztikus szempontból jobban megfelel a szolgálatának. Ezért, ahol így van kialakítva a templom, azt meg kell őrizni és használni kell. Nézzük egy picit a képekre. A szentek Isten családját jelentik, hiszen ő nem egymagában él. A szentek és angyalok képeit nem szabad egyetlen kápolnával összpontosítani, hanem szét kell őket osztani a templomban. A Szűzanya, Szent József és a templom védőszentjének képét kell főhelyeken elhelyezni, s így látvány szerint is érzékeltetni kell a mennyei Jeruzsálem hierarchiáját és a helyes tiszteletet. Mire jó az ikonok iránti tisztelet, amely sok papot és világit megragadott, ha ezeknek az ikonoknak az elhelyezése végül is csak az esztétikai összbenyomást javítja, és nem a szemlélődés segíti elő. A keletiek használják az ikonokat a liturgiájukban, és minálunk is hasonló célra szolgálnak a képek és a szobrok. Ha a templom az ég képe mása, akkor itt a földön hozzá kell szoktatni minket, emberi lényeket, hogy a szentek társaságát, Isten jelenlétét keressük. A templom szentelésekor megszentelt keresztek és a keresztút állomásai egy olyan útvonal mentén vannak elhelyezve, amely az oltártól indul ki és oda érkezik vissza. Az állomások, vagyis másképpen a stációk lehetőséget kínálnak az elmélkedés folytonos áhítatos gyakorlására az eukarisztián, mint a halál és féltámadás jelen keresztül. Amikor ezeket az állomásokat a templomban egy helyre sűrítik össze,
ahogyan ezt néhol látni lehet, elvesztik minden jelentésüket. Az ambó a zsinagógai istentiszteletben csak úgy, mint a szíriai és az ősi bizánc kultuszban az ambó, vagyis a felolvasó állvány, más néven Pergamon vagy Bema, a szentély előtt áll, a templom hajónak szinte a közepén. Az ambó, amely elnevezés a görög Anabainein felmennégéből származik, egy emelt pódium, amely az oltárt tartalmazó szentély előtt található, mivel először meg kell hallgatni az igét, aki a megtestesüléskor lépett a világba, azután lehet őt felajánlani az atyának az eukarisztikus áldozatban. A középkor során az ambót oldalra helyezték, vagy közelebb a szentélyhez. Ám nem a szentélyen belülre, és ezt meg kell őrizni. A szószék az ambó újkori továbbfejlesztett változata, és sok templomban találunk ilyet a templomhajó elején, jobb oldalt magasra emelve. Ez is atyáinknak a bölcs műve, mert lehetővé teszi a hívek számára, hogy jól kivehetően hallják az olvasmányokat. Az ambónak külön kell válni az oltártól, mivel innen a papa nép felé fordul, és ezért alkalmas a népnyelv használata, míg az oltár és a kereszt felé együtt fordulhat oda a papa használható, akkor a latin nyelv is. Isten szavát felülről hirdetik, hiszen az égből száll alá, mint isteni kinyilatkoztatás, és innen ered az ige megtestesülése és Jézus Krisztus szellemi jelenléte, amikor a Szentírást olvassák fel. A szószéket, amely az ambóra megy vissza, nem csak művészeti okokból kell megőrizni, hanem vissza kellene állítani a használatát is az ünnepélyes liturgiák alkalmával. Ugye ehhez pedig kényelmes lépcsőt kell készítetni, hogy a lektorok és a diakónus feljussanak oda az olvasmányok, illetve az evangélium felolvasására. Ez nem akadályozza meg, hogy legyen egy szép olvasó állvány a hétköznapi alkalmakra, a szentélyt elválasztó korlát előtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. A következő műsorunkban 2 hét múlva beszélünk majd a szentélyről, az oltárról, a papi székről, és természetesen a keresztről, a tabernákulumról. Tibor atyát hallották, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió szeretett hallgatóit, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börbusz Péter plébános úr mutatja be, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségimádásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, hiszem, hogy itt jelen vagy, erősítsd hitemet. Jézusom, szeretlek, te vagy a szeretet, a tiszta szeretet, mérhetetlen szeretet, az Atya örök szeretete az emberek iránt. Jézusom, jelen vagy itt az oltári szentségben, hogy velem lévő Isten, értem élő Isten legyél. A kenyér darabban, az ostjában maradtál, hogy táplálékom, életem légy. Szereteted leleményes egyszerűségében felülmúlhatatlan, isteni csendedbe burkolóztál, így adod magadat nekem. Köszönöm, Jézus, hogy te vagy velem. Köszönöm, hogy azt akarod, hogy én is veled legyek. Jézus, ébresz bennem a vágyat arra, hogy veled legyek. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek, segíts nekünk abban, hogy megtapasztaljuk és átéljük a szeretet erejét a mindennapjainkban. Segíts nekünk megtanulni, hogyan tudjunk szeretetteljesen bánni egymással, hogyan teremtsünk kölcsönös tiszteletet és megértést. Áld meg a szívünket azzal az erővel, ami lehetővé teszi, hogy mások iránti szeretetünket még inkább növeljük. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk nyitottak mások felé, és képesek legyünk megosztani szeretetünket az emberekkel. Amen.

mennyei atyánk, kérlek, áld meg családjainkat, a te békéddel és szereteteddel. Segíts minden családtagunknak megérteni egymást, és tiszteletben tartani egymás érzéseit és véleményeit. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy képesek legyünk áthidalni konfliktusainkat, szeretetteljes és türelmes módon. Segíts minket abban, hogy mindig tudjuk értékelni egymás jelenlétét, és hálásak legyünk minden percért, amit együtt tölthetünk. Amen.

Ó, Úrunk, kérünk téged, hogy áld meg közösségünket a te békéddel és szereteteddel. Segíts nekünk együttműködni egymással, és építeni egy olyan közösséget, ahol mindenki elfogadva érzi magát, és tiszteletben tartják őt. Adj nekünk empátiát mások felé, és toleranciát az

Ó, mindenható Isten, köszönjük neked a te végtelen szeretetedet. Kérlek, segíts minket abban, hogy mindig érezzük jelenlétedet, és megtapasztaljuk a te szereteted erejét életünkben. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy mi is sugározzuk mások felé ezt a szeretetet, és segítsd őket abban, hogy megtapasztalják azt. Áld meg szívünket a te béke szereteteddel, és adj nekünk türelmet és bölcsességet ahhoz, hogy mindig kövessük akaratodat, és éljük az igazságodat. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek, segíts nekünk abban, hogy szeretetteljesek legyünk egymással. Segíts, hogy szívünk mindig tele legyen szeretettel és melegséggel mások iránt. Adj nekünk erőt és bátorságot ahhoz, hogy szeretetünket megosszuk másokkal, és így terjedjen az egész világon. Amen.

Istenünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy megértsük és elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Segíts nekünk toleranciát gyakorolni mások iránt, és elengedni az előítéleteinket. Legyél velünk mindig az empátia útján, és segíts minket a megértésben és elfogadásban. Amen.

0: Adj.
1: Ó, mennyei atyánk, köszönjük neked a szeretetedet, amely mindig körülvesz bennünket. Kérünk téged, segíts minket abban, hogy megtanuljunk szeretni egymást még jobban. Adj nekünk erőt és kitartást ahhoz, hogy minden napunkban a szeretet jegyében éljük meg. Segíts az embereket megérteni egymást és elfogadni egymás különbségeit. Legyen a szívünkben empátia és türelem mások iránt, hogy békésen tudjunk együtt élni. Áld meg családainkat és közösségeinket, hogy a szereteted által egységben maradhassunk. Kérünk téged, öntsd ki ránk a te szeretetedet, gazdagságát, és segíts minket abban, hogy mi is mások felé sugározzuk azt. Köszönjük neked minden napért, és kérünk benned békét és harmadniát az életünkben.

Ó, mindenható Isten, könyörülj rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy szíveinkben növekedjen a szeretet. Taníts meg minket arra, hogy szeressük egymást feltétel nélkül, ahogyan Te is szeretsz bennünket. Segíts nekünk megtanulni elfogadni másokat olyannak, amilyenek, és támogatni őket az útjukon. Áld meg a kapcsolatainkat, és erősítsd meg bennünk az empátiát és a türelmet. Kérlek, Uram, adj nekünk erőt és bölcsességet ahhoz, hogy minden nap több szeretetet hozzunk a világba. Segíts minket abban, hogy példaképek legyünk mások számára, és segítsünk nekik megtapasztalni a Te irgalmas szeretetedet. Áldj meg minket az áldásoddal, és vezess minket az úton, a végtelen szeretet felé. Amen.

Szűz Mária, Isten anyja, hozzád fordulunk, aki elsőként fogadtad be Isten fiát az életedbe. Te csendben, hittel és szeretettel mondtál igent az angyal szavára. Vezess minket is az engedelmesség és a bizalom útján. Kísérd lépteinket, oltalmazd családjainkat, és járj közben értünk, hogy életünk mindig Isten felé vezessen. Taníts minket szívünkbe vésni és megőrizni Isten igéjét, hogy fiaddal egyre mélyebb egységben élhessünk. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk a világ előtt, és életünkkel hirdessük Jézus a megváltó. Amen.

Uram, hiszem, hogy te vagy az ige, aki a világba jött. Tudom, hogy az atyáról, az ő igazságáról és szeretetéről beszélsz nekem. Tudom, hogy bízhatok abban, hogy az atyához vezetsz engem. Bár a szívem olyan szűk, te mégis utána jössz, hogy megkeress engem. Hála neked ezért. Uram, segíts, hogy ma buzgóban keresselek téged. Uram, köszönöm, hogy eljöttél megkeresni engem. Ma én is akarlak téged keresni. Segíts, hogy a hitben felfedezzelek téged. Segíts felfedeznem a te jelenléted jelét az egyházban, a szentségekben, és abban a sok jóban, amit embertársaimban elültettél. Adj új fület és nyitott szívet, hogy hallgassak igédre, és befogadjalak életembe. Amen.

Uram, látom, hogyan éljek a te lelkeddel, mint szilárd talajjal a lábom alatt. Mert lelked a szikla, amely segít, hogy átadva magamat akaratodnak, minden nehézséget békében és örömmel vészeljek át. Hálásan beléd vetem teljes bizalmamat, és felajánlom cserébe silány szeretetemet. Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy ne csak tudjam, hanem e szerint is tudjak élni. Te mindig jelen vagy, te vagy reményem és boldogságom alapja. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy alázattal közénk álltál a Jordánnál, és megnyitottad számunkra az Atyához vezető utat. Köszönöm keresztségem ajándékát, melyben Isten gyermekévé lettem. Segíts, hogy soha ne feledjem el, ki vagyok. A szeretett gyermek, akire az Atya szeretettel és irgalommal tekint. Add, hogy életem minden napján figyeljek a Szentlélek vezetésére, és ne engedjem, hogy a világ zajai elnyomják az Atya szavát. Tisztíts meg, erősíts meg, és vezess, hogy mindig a Te utadon járjak. Amen.

0: Jézusom, miközben azt kérem tőled, hogy szívemet alakítsd a te szívedhez hasonlóva, és foglald el az első helyet életemben, kérlek, világosíts meg lelkeddel, hogy felismerje magamban mindazt, ami nem felel meg az Atya akaratának, mindazt, ami elválaszt tőled. Eléd tárom múltamat és jelenemet, mindent, amit érzek, és mindent, amit átéltem, mindent, ami mély nyomakat, sebeket hagyott bennem. Neked adom problémáimat, betegségeimet, mindent, ami gátolja az Atya akaratát, és akadályoz, hogy meghalljam, és valóra váltsam sokolatodat, valóra váltsam szeretetedet. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, béli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket! Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy öröki tartó gyümölcsének örventessünk az égben, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, mennyből alászállott élő kenyér, nézd, ahogy a szíve szerinti nép ma téged dicsőít, imád is áld. Te, aki asztalod köré gyűjtesz, hogy testeddel táplálj minket, ott, hogy ledőzzünk minden megosztottságot, gyűlöletet és önzést, és igaz testvérekként a mennyi Atya gyermekeinkét éljünk. Küld nekünk a szeretet lelkét, hogy a testvériség útjait járjuk, a békét, a párbeszédet és a megbocsátást keressük, és a világ gyógyításán mindannyian fáradozzunk. Amen.

Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét adtad ránk, ott kérünk, tested is véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcseit szünten élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten,

Szeretett hallgatóink, szentségimádás közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börbusz Péter plébános atya mutatta be, és vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, hallgassák műsorainkat. Kívánunk mindannyiuknak egy áldott szép estét. A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntest hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: kérgalmadra. Amen.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is betegké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: míg

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes az

0: sötét, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te mihednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva mihedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te mihednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva mihedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te mihednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva mihedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdődött

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: Isten, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasan.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézus,
0: bocsáss meg bűnöket.

0: tilgalmasra.
1: Ötödik titok. Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bízs

0: Amen. Szent Mihály arkangyal,
1: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedje már soha te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetél lop bennem, a te tisztaságod költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, hanem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak ma soknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell kettőnk között, Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szentatya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szentatya a Pápai Egyetemek tanítvító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő pápai egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majd az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szentatya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szentatya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt varrotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítmányító szentmiséjén mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én szerdán délután felidézte a Szentatya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét, éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Tagle bíboros a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének proprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén, október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentjöki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszeki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíbor szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére. Alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom töredetten szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felüldő jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriába vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: A jelenlétében Varga László atya műsora következik.
1: Nagy változás. Eddig úgy osztottuk fel a világot, hogy vannak a hívők és a nem hívők. Mármint az egyházon belül így osztottuk fel. Én ma inkább ezt a szót használnám, hogy istenkeresők. Az egyházon belül is istenkeresők. Nekem fogalmam sincs arról, hogy mi zajlik a fiatalok szívében, gondolataiban, miközben misérek. Hogy közben hol szörföznek ők a gondolataikkal. De lehet, hogy ott van náluk az okostelefon a padban, és inkább azzal szórakoznak. Attól, hogy bent van valaki a templomba, és mondja a mi atyánkot, egyáltalán nem biztos, hogy ő már rátalált Istenre. Rátalált egy vallásra, egy hagyományra, ami fontos. Mert megtart. Az egyházon belül is nagyon sok az istenkereső, a kételkedő. Ma már egyáltalán nem jelent biztonságot az, hogy senki nem fogadja magától értetődőnek, önmagára kötelezőnek, ha a pápa megszólal. Vagy ha a Szentírás, azt mondom, hogy ez a Szentírás kinyilatkoztatása, vagy az egyház tanítása. Na is. Ettől ők még nem tekintik magukra kötelezőnek, különösen a szexuális kérdésekben nem hajlandók magukra kötelezőnek tekinteni az egyház tanítását. Hát ez csak egy vélemény. Ezt mondja a pápa, ezt mondja az egyház, én meg ezt mondom. És kész. Az egyházon kívül is sokkal inkább keresők vannak. Nem hitetlenek, keresők. Egészen kevés a hitetlen. Sokkal több az, aki keresi az igazságot. A fiatalok mindig keresik az igazságot. Ha nem nálunk vannak, az azt jelenti, hogy nem jól mondtuk el. Valamit nem jól tolmácsoltunk, pedig nálunk ott van az igazság. Meg kell tanulnunk elmondani másképpen. Ehhez meg kell szólítanunk az istenkeresőket. Meg kell először hallgatnunk őket. A legnagyobb sikere, idézőjelben, annak a Facebook bejegyzésemnek volt, amit 18. január 1-én tettem fel a Facebookra, hogy ma nagyon sokan elhagyják a katolikus egyházat. Mi lenne, ha a botránkodás helyett, ítélkedés helyett elindulnánk utánuk, és megkérdeznénk őket, hogy te miért mentél el? 50 ezeren lájkolták. Egy nap alatt ezt az egyetlen egy mondatot, valamit eltaláltam. De sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hát ők hitetlenek, ők bűnösök, ők nem idevalók. Sokkal fárasztóbb elindulni utánuk és megkérdezni, hogy miért mentél el? És egyből nem megvédeni egyből a várat, hogy hát te rosszul látod, hanem egy kicsit gondolkodni azon, amit mondod. Tehát lehet, hogy igaza van. Korunkban a keresztény hit és a vallás csak egy világnézet a sok közül. Nem magától értetődő a körülöttünk lévő világ számára, és a templomba járok számára sem. Vagyis nem léphetünk fel az igazság letéteményeseként velük szemben. Akkor is, hogyha én hiszem, hogy a katolikus anyaszentegyház tanítása őrzi a leghitelesebben az igazságot, és az igazság letéteményese. De ebből az alapállásból nem fogok tudni találkozni vele. Hittérítés helyett a közös utat keressük. Mivel az egyház egyszerre isteni és emberi mű, ezért mindig reformra és megújulásra szorul. Vallás, a religió, a religare, egyesítés, a relegere, újraolvas, együtt. Figyelmesen és kritikus szemmel kell újraolvasnunk a hit két forrását, a Bibliát és a hagyományt. Újra kell fogalmaznunk, nem megtagadnunk, csak el kell mondani úgy, hogy értsék. Mert olyan katolikus szakzsargonunk van, amit nem értenek az emberek, még a templomba járok se. Dobálozzunk a teológiai fogalmakkal, és Nem tudják, mit mondunk. Csak ott vannak, mert lelkiismereti kötelességük. Tisztelet a kivételnek. Békesség teremtő egyház. Három különböző egyházmodellről beszélhetünk. A communio viatorum, a történelem vándorló, a történelemben vándorló egyház, ami dinamikus esemény. Állandóan struktúrájában is tud változni, formáiban is tud változni. A másik a keresztény bölcsesség iskolája, a elvont teológiai gondolkodás, ahol viták, eszmecserék vannak, és így keresik az igazságot. Jó lenne, ha a plébániáink, a kolostoraink, egyházközségeink, vagy egyházi mozgalmaink a bölcsesség, a keresztény bölcsesség iskolái lehetnének. És a Ferenc pápa által sokszor emlegetett tábori kórház, amelyik ott van jelen, ahol az emberek szenvednek. Minden embernek megvan a maga lelki élete, és szüksége van kísérőre. Tiszteletben tartva a szabadságát, manipuláció nélkül kell kísérnünk az embereket. Új ökumenizmus. Az első ökumenizmust a keresztény egyházak közötti közeledés jelentette. Megosztott volt a keleti és a nyugati egyház, megosztott volt a nyugati egyház, az első lépések

nem sorolják be magukat. A szemlélődés és a cselekvés egységét kell keresnünk ezekkel a testvéreinkkel. Az új ökumenizmus a barátság és a kísérés ökumenizmusa, vagyis a tapasztalatoknak a megosztásáé. Nem kioktatva a másikat, egyszerűen meghallgatva a saját útjukat és a saját tapasztalataikat, azzal a szándékkal, hogy tanulhassunk tőlük. Nagyon sokat lehet tanulni a különböző vallásoktól, még a szektáktól is lehet tanulni. Csak nyitott szív kell hozzá, és nem ítélkező szív. Ebben az ökumenizmusban előtérbe kerül a nem kötődéssel vagy eloldódással jellemezhető szemlélet. A fiatalok félnek elköteleződni, kötődni. Kitolódik a párválasztás és a házasságkötés a 30-as, 40-es éveikre. Nem tinédzserként fognak házasságot kötni, vagy nagyon fiatalan, és nem lesznek papok se, szerzetesek se olyan gyorsan. Félnek elköteleződni, bizonytalanok. Nem akarnak kötődni. A keresők, akik más keresőkkel együtt közös úton zarándokolnak, és így próbálják megtalálni a saját spirituális útjukat. Jelenleg az emberek a hiteles plébániák felé áramlanak. A keresztények a lábukkal szavaznak, vagyis elmennek máshova, vagy idejönnek, mert itt kapnak olyan táplálékot, olyan hiteles üzenetet, ami vonza őket. Vannak a letelepedettek, az egyházban is. Ők azok, akik elborzadva látják a Societas Christiana pusztulását, annak a korszaknak a végét, amikor még az egész társadalmat meghatározták a keresztény értékek és intézmények. Mi most már Magyarországon is a kisebbségi osztályhoz tartoznak, a kisebbség és vallásügyi osztály. Nem tekintenek bennünket társadalmi tényezőnek, politikai síkon sem, még akkor sem, ha ezt hangoztatják. Valóságban nem tekintenek így ránk. Ami nem is baj. Részemről nem baj. Mert újra föl kell fedeznünk az evangéliumból fakadó forrást és erőt. A letelepedettek kétségbe vannak esve ettől, hogy most már nem vagyunk tényező, és ezért elsősorban a régi formákat restaurálják és stabilizálják. Liturgiában, egyházszervezetben, meg külső megnyilvánulásokban mindent be akarnak biztosítani, és abban látják a legnagyobb veszélyt, hogy ezeket mi elhagytuk, vagy pedig újraértelmeztük. Vissza akarják terelni az embereket a hagyományos keretek közé. Számukra a jövő egyháza a múlt. Egy alternatív modell a mustármag képe. Isten országa földbe vetett mustármag Jézus tanítása szerint. Jelentős az időbeli távolság a mag elvetése, és a növekedés és a gyümölcs termés között. Ezt nem szeretnénk kívánni. Mi itt és most azonnal szeretnénk mindent. Nem csak a technikánktól, hogyha elindítom az automat, akkor az azonnal induljon. Ne kelljen kurblizni, mint annak idején nekünk, vagy betologatni, vagy... Ha nem pöccintesre indul, akkor le kell cserélni. Ugyanez a mobiltelefon, internet, tévé, minden technikai eszköz. És ez kihat, visszahat a kapcsolatainkra, az Istennel való kapcsolatunkra, és az egymással való kapcsolatunkra. Ha nem itt és most azonnal kapom a választ,
akkor dühös leszek és elmondom.

0: megyek. Ezért tudják a nagy áruházláncok, hogy miért kell olyan sok pénztár és akkor a parkoló. Vagy be se kell ilyen jönni, csak oda gurulok a kis ablakhoz, és megmondom az ételnek a számát, és akkor hozzák nekem azonnal. Ki se kell szállnom, mert az idő pénz, és nem szeretünk várakozni. Istenre várakozni, hanem megrettenetes. De ő nem pattogtatható, és ő nem úgy működik, mint a technika. Ő személy, akivel kapcsolatba kell kerülnünk. Időbeli távolságban a mag elvetése és a növekedés között. A folyamat türelmet kíván, annak a belátását, hogy a növekedést Isten adja. És Isten szentsége, jósága mindig váratlanul jelenik meg, és kezd működni. Nem programozható, bármennyire szeretnénk. A prédikáció, mint a békesség teremtés eszköze, csak egy lehetőség. Ilyennel már biztos találkoztatok. Mi nem célja a szentbeszédnek? A szentbeszéd nem a szónok nagy lehetősége, hogy saját vesszőparipáit, vagy vesszőparipájával hozakodjon elő, vagy az egyházon belüli valamelyik párt véleményét hangoztassa. Nem azért van, hogy a politikai eseményeket elemezgessük, vagy zászlót bontsunk valamelyik irányba. Mikor jó egy prédikáció? Ha a szavaink egybegyűjtik a közösséget, és gyógyítják a közösséget. Ha megosztást szítunk a prédikációval, akkor bármilyen brilliáns prédikáció volt, teret adtunk a sátánnak, mert ő a diabolosz, ő a megosztó. Akármilyen szépen beszéltünk, nem hagyja ki. Akkor jó, ha Isten akaratának a felismerésében segíti az embereket. Hogy mi az Isten akarata? Akkor jó, ha a prédikálás békességet teremt. Krisztus békéjét hozza el a szívekbe, ami nem egy jó lelki állapot. A mennyetek békével nem azt jelenti, hogy olyan fantasztikus békét kaptunk itt már. Remegett a szívem, amikor megáldoztam, akkor már könnyeim is kijöttek, nem csak a prédikációtól, és akkor én most már ezt, én békébe vagyok. Nem. A menjetek békével azt jelenti, hogy menjetek és váljatok áldozattá szeretetben. Nem több és nem kevesebb. Nem nyugalmi állapot, hanem azt a békét, amit az értem feláldozó önmagát odaajándékozó Krisztustól kaptam, meg kell élnem. Vagyis nekem is hasonlóképpen kell cselekedni. Akkor jó, ha a prédikáció Istenre mutat, a prédikáló Istenre mutat, és nem önmagát állítja középpontba. Amint a prédikátor saját magát hallja beszélni, be kell fejeznie a prédikációt. De ilyenkor szerintem sokszor nagyot hallok vagyunk. Baj van a vallásommal. Nem hallom az Urat, de magamat. Igen. A béke követői vagyunk. Szentmiséről szentmisére tanúságot kell tennünk arról a békességről, amit Jézus hozott el. Mivel ő a vére ontásával szerzett békességet, nem kevesebbel, a saját vére ontásával szerzett békességet, ezért igent kell mondanunk nekünk is a szenvedésre, a passióra, és az együtt szenvedésre, a kompassióra. Enélkül nincs béke. Enélkül csak fegyverkezés és győz háború van, hogy legyőzzük a másikat Isten nevébe. Mindezt azzal a bizonyossággal, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, a békességteremtésnek mindig ára van. Mi vagyunk az ára. mi fogjuk megfizetni a saját testünkben az árát. És nem lehetünk nagyobbak, mint a Mester. És nagyon realista, amikor azt mondja, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Mi pedig úgy viselkedünk, mint farkasok a bárányok között. Nagyon szívesen széttépjük az ellenségeinket. Megnyelveljük, megmarjuk, kiprédikáljuk, megkritizáljuk, marcangoljuk, megalázzuk, soroljam. Szeretetté vesztettünk, minket nem farkasként küldtek a bárányok közé. Minket bárányként a farkasok közé, azzal a bizonyossággal, hogy a szögek mindig ott lesznek a feltámadott Krisztus titokzatos testén. És az ő szeretetét, az ő békéjét kell elvinnünk minden áron, akár az életünk odaadása árán is. Másképp nem lesz béke, másképp nem lesz egység. Isten országának igazsága, béke, békéje és öröme csak ezen az áron valósulhat meg.
1: Isten jelenlétében Varga László atya műsorát hallhatták.
2: Isten jelenlétében Varga László atya műsorát hallhatták itt, a Mária Rádióban.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Igazából nemrég jöttem haza Olaszországból. Az első világháborús hadszíntérekre mentünk el. Ugye Mártonáron év van, és 1916. július 19-én Mártonáron püspök úr Doberdónál megsebesült. És hát ugye igazából két lövés kapott, egyet a vállába, egyet a felkarjába, és onnan Sopronba vitték a kórházba, és akkor hazakerült Csíksomjóra, vagy Csíkszeredába, ugye szülőfalujába, hogy gyógyuljon, lábadozzon. És hát ugye igazából a Somjai szűzanyához zarándokolt Mártonáron, fiatal zászlós, és hát a háború poklából jövet, úgy döntött, hogy belép a ferences világi rendben. És volt egy képzése, és utána felvette a Pál nevet. Tehát igazából ez a sorsfordító esemény talán az ő hivatásának a kezdetét is jelenti. És azért mentünk el, hogy megnézzük, hogy igazából ez konkrétan hol volt. Mindenképpen tudnunk kell az, hogy innen Székelyföldről is, hát olyan körülbelül 25-20 ezer székely katona esett el a doberdói fensíkon, az iszonzói 12 csatában. Igazából Nagyváradról, Temesvárról, sokfelőről voltak katonák, egy-egy ezred, és sajnos ugye például a váradi ezred Doberdónál annyira meg 3-4 ezer emberből azt mondják 2-300 maradt életbe. Na és ezeket a csatatereket látogattuk meg. És nagyon érdekes, mert Mártonáról, amikor megérkezett egy ilyen gyűjtő, hát, hogy mondjam, a fronttól hátrább lévő ponton szállásolták el, ahol egy kápolna állt, és amit Szent Márton tiszteletére szenteltek. És ugye ott volt, amíg felkészítették őt a frontszolgálatra, és kinevezték július, ugye hát ott kín volt, de július 1-én hát zászlósára léptették, és igazából feladata neki az volt, hogy egy szakasz parancsnok legyen. És ugye hát az osztrákok azok nagyon pontos mérnöki pontossággal rajzolták a lövészárkakat, meg mindent, és hát Szent Márton község mellett, mai napig is úgy hívják azt a falut, és Szent Márton, hát ott szolgált, és ennek a falunak a határában volt az a frontszakasz, ugye hát egy hosszú, több kilométeres frontszakasz volt, ami szakaszokra volt osztva. Márton Áront a 18. szakasznak a parancsnokává nevezték ki, és azt kellett ő védje, hát ő közel 40 katonájából. Az egy olyan 40-45-50 méter frontszakasz volt, egy gírbe-görbén. Mai napig megvannak ott a lövészárkok, meg is kerestük, és ugye az ő feladata volt, hogy ennek a szakasznak a védelmét ellássa az embereivel. Voltak golyószórók, meg aknavetők, meg minden az ő parancsnoksága alatt, és igazából ugye mondják, hogy a mai ukrán fronton 3-4 napig él egy katona, hát ő is igazából kikerült június 1-én, és július 19-én megsebesült. Tehát, hogy hát az ő dolga volt, hogy fiúkba tartsa a lelket, hogy legyen mindenkinek lőszere, hogy ott aludt, ott élt, ott étkezett, hát a katonáival. Igen, és logikus, hogy az ellenség lövészárkát is meglátogattuk, ez olaszok voltak, és Hát 20 lépésre volt, tehát a gyalog, ugye méternél sokkal kisebb a lépés, tehát elég közel volt az olasz harcvonal, és hallották is egymás beszélgetését, egymásnak közben beszóltak, meg minden, és most közben egy kézigránátot is bedobtak a másik árkába, szóval folyamatosan folyt a csata, hát ez a 1916. július 19-e egy pár nappal van a hatodik nagy isonzói roham előtt. Úgyhogy mondhatnánk azt, hogy Márton Áronnak szerencséje volt, mert az a két lövéssel megúszta. Valószínű, hogy ez a hatodik isonzói csatán sikerült az olaszoknak áttörni, és akkor hátba keríteni a Szent Márton hegyi frontszakaszt, és ugye vagy 18 ezer katona esett akkor fogságba, és közel 40 ezer hát vesztette életét, tehát ugye az a magyar seregből. Úgyhogy ilyen értelemben ez a két lövés kimentette Márton Áront ebből a pokolból. És azt gondolom, hogy nagyon jól tudta, és azt is tudta, hogy mi történik ott a fronton, hát ott volt ő is, és látta azt a rengeteg megölt embert, ugye hát ez szörnyű volt. Tehát ugye az osztrák-magyar monarchiának több mint 200 ezer katonája esett el ezen az olaszországi fronton, és mondtam, ennek 10%-a körülbelül, hát székely katona volt, adja az Isten, hogy nyugodjanak békében, és ott vannak a temetők, meg minden, és ugye nekem nagyon fájt, néztem azokat a temetőket, imádkoztunk, ugye, hogy nekik azt ígérték, hogy ősszel 1914-ben, mire a levelek lehullnak, hazajöztek diadalmasan a csatatérről, és akkor igazából ott vannak eltemetve többnyire jeltelen sírokba, és hát igazából nem látogatjuk őket. Ugye Mária rádió hallgatói közül sokan szoktak zarándokolni Rómába, Assisibe, Olaszország a Pio atyához, és ez nagyon szép és jó. De ez az útvonal, hát ugye közvetlenül a Szlovénián keresztül vezet, és nagyon kis kitérőt kell tenni, hogy meglátogassa az ember ezeket a hát, csatatereket, ezeket a szent helyeket, vérrelásztott szent helyeket. És igazából, hogyha például Budapestről Assisiben néztem, hogy 600 kilométer Budapesttől, hát ez a doberdói fennsík, és onnan még 600 kilométer Róma. Tehát igazából, ha valaki meg akar szállni, tudom ajánlani, vannak nagyon jó, például lazarista kolostor van, ahol a zarándokokat 20%-os árengedménnyel fogadják, és tényleg minden igényt kielégítő szálláshelyek vannak. Ezek régi kolostorok felhagyva, szépen át vannak újítva, gyönyörű templomok, és hát ugye ezek is maguk a csataterén voltak ezek a, vagy most is ott vannak ezek a templomok, úgyhogy én ajánlom az utazás szervezőknek is, hogy álljunk meg, és imádkozzunk. Ezek a fiúk mindent megtettek, ugye értünk. Akkoriban egy ország volt, tehát úgy ment el Márton Áron erre a csatatérre, hogy egy határon se kellett keresztül menjen. És ugye a Doberdó egy kis falu. Tehát én azt gondoltam, hogy a Doberdó az valami olyas, mint a Csíki medence, vagy mit tudom. Nem, ez egy falu, és a mellette levő kaszvidéket, hát úgy, mi úgy nevezzük, hogy doberdói fennség, de ők csak azt mondják a kaszt. Mert olyan, olyas, mint az egyeskő környéke, olyan fehér mészkőből, hát ott inkább szürke mészkőből van az egész mindenség, tehát ott nagyon nehéz volt ott lövészárkat ásni, vagy sírt a katonáknak, szóval igazából hát szikla, szikla, szikla. Igen. Miért mondtam mindezt el? Azért, mert nagyon sokszor úgy el vagyunk keseredve, és arra gondolunk, hogy milyen nehéz a mi életünk. De gondoljunk csak arra, hogy milyen volt őseink élete, mennyi nehézséget és gondot jelentett nekik a mindennapi élet. Leérettségizik egy fiatalember, marha vagomba rakják, elviszik, és akkor a fronttól vagy 50 kilométerre kiszállnak, és az egész felszerelést, minden cipelyet, ki a frontra, ott megint egy kicsit sátorba felkészítenek, utána fegyvert raknak a kezedbe, irány a lőtér, ahol hát ilyen bajonéttel, ásóval verték egymást ezek a szerencsétlen emberek agyon, és hát ugye most az ember elmegy, például egy olasz katonatemető van, ugye sokkal több olasz katona esett el, mert ők voltak a támadók, és általában hát előnytelen helyzetből hegyre fel támadtak, és így nagyon sok elesett közülük, és hát ugye most egy olyan temetőben voltam, ahol 110 ezernél több olasz katona van eltemetve, névvel, mindegyik, melyik regimentben, hol szolgált, és hát egy mesterséges, hatalmas domb, hogy el lehet képzelni, hogy 110 ezer ember. És fel van írva mindenhova, hogy present, tehát hogy jelen van, jelen. Hívta a kötelesség, és ő jelen volt. Lehetett rá számítani. Erőt kell merítsünk őseink harcából, és mégis a magunk feladatát bizalommal kell, hogy vállaljuk. És ugye Mártonáron ebben az emberi szemmel nézve pokolba nem elvesztette a hitét, hanem megerősödött, és nem sérelmeket hozott haza, hát a sebeket az hozta magával, de nem gyűlöletet hozott magával, hanem, hát hogy mondjam, Szent Márton falujából Szent Márton idézettel jött haza, hogy nem utasítom vissza a harcot, mert non recurso laborem, az harcot is jelent, csak nem úgy harcolok tovább, hogy ott Doberdónál harcoltam. És hát ugye nagyon sok ember az ilyen tragédiát, katasztrófát, nehézséget hát nem legyőzi, hanem hagyja, hogy legyőzze a kétségbeesését, és elkezd inni, meg keseregni, meg búsulni, meg kiábrándul mindenkiből, és mindenből, és magából is. Milyen szép, hogy Mártonáron nem ezt hozta a csatatérről magával, hanem a reményt, az újrakezdést, a párbeszédre való készséget. Épp ezért, hogy hazajöttem a csatatérről, igazából úgy éreztem, hogy fontos lenne, hogy elgondolkozzunk. Mert igazából tudjuk, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus nem harcolt. Tehát ott a kereszten is. Tehát nem akar legyőzni senkit. Sőt, azt mondja, atyám, nem tudják, mit cselekszelek, bocsáss meg nekik. És mikor Saullal szembe megy, nem eltapossa ezt az embert, hanem néven szólítsa, Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És Saulból a népek apostola lesz. Tehát nem csak a zsidó népnek, hanem minden népnek. És elindul egy olyan egység, ami azelőtt el sem volt képzelhetetlen, nem a vér, nem a hatalom köt össze, hanem az, hogy megkeresztelkedtünk, a Krisztusban testvérek vagyunk, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, hogy van egy közös mennyei édesanyánk, a magyarok nagyasszony, aki összetart bennünket, a népek, a béke királynője. És hát ugye ez az eszme Túri Szent Mártonnál lobban újból fel, ahol ki lemond a katonai rangjáról, és ő a büszke római család sarja, beköltözik a frankok közé, és olyan szépen beszél, hogy igazából ő lesz a frank nép apostola. És az is olyan érdekes, ugye hát ez így, most ez egész hetes, minden este tartok egy lelki gyakorlatot, templomba, a Csíksomjon is, bárki bekapcsolódhatik, mert felrakjuk ugye az internetre is, és ugye hát az első este Szent Pál volt a mi lelki vezérünk, mentorunk, aztán a Túri Szent Márton, meg Szent Patrik. Igazából kevesen tudják, hogy ez egy szökött rabszolga volt, elfogták, elvitték Írországba, és amikor megszökött, igazából menedéket keresett Túri Szent Márton kolostorába. Túri Szent Márton volt az első, aki kolostort alapított Európában. A egyiptomi remetéktől tanulta, és hát ugye egy közösség, amelyik imádkozva együtt volt. És hát Szent Patrik nem csak, hogy megtért, hanem pappá szentelik. és úgy dönt, hogy elmegy vissza Írországba, arra a helyre, ahol őt rabszolgaként eladták, ahol dolgoztatták, és olyan szépen beszél ezekkel a durva emberekkel, hogy végül ő lesz Írország apostola. Tehát, hogy ma Szent Patrik nélkül Írországot nehéz elképzelni. Ezt nem fegyverrel győzte le, nem erőszakkal foglalt el Írországot, hanem Krisztus evangéliumával, a szeretettel, a boldogságos szűzanya jelenlétével. És ugye Európa védőszentje, és ma pont erről lenne szó, Szent Benedek. És kevesen tudják, hogy Szent Benedeknek ki volt a példaképe. A Monte Cassinón ugye ott volt egy Apolló szentély, és elpusztította Szent Benedek, hát a műemlékvédelem nem volt az erőssége, maradjunk ennyibe, és helyette építette Szent Márton kápolnát, szentét. Tehát őnek is ez az erőszakmentes, szeretetteljes hozzáállás volt a példaképe. És tudjuk jól, hogy Szent Benedek, amikor halálán volt, akkor is azt kérte, hogy ebbe a kápolnába, Szent Márton oltárához vigyék, hogy ott lehelje ki a lelkét. Tehát nagyon fontos ez a, hogy mondjunk le, költözzünk be, hogy lakjunk együtt. És Szent Ferenc is ezt csinálta, tehát ő nem távolról szerette a leprásokat, hanem közéjük ment, megmosta a lábukat, gondozta a sebeiket, visszajárt közéjük. És hát ugye ez a integrálás, a mi Urunk Jézus Krisztus nem a mennyországból szeretett bennünket, nem onnan sopánkodott, hogy mennyi baj van a földön, hanem megtestesült, közénk jött, kiüresítette önmagát, egy lett közülünk. És igazából Szent Márton is ezt csinálta, megtestesült a frankok között. Szent Patrik ugyanezt csinálta, és Szent Benedek is ezt csinálta, hogy igen, egyszerű emberekkel együtt egyé vált, és befogadott szegényeket, gazdagokat, minden nemzet fiát. Ugye a bencés lelkiség virágkorában azt mondják, hogy közel 15-20 ezer kolostor volt Európa világszinten, ahol a bencések minden név fiából volt ottan, és szépen közös kultúrát, szép gregorián énekeket, az imádságot, az Isten szeretetet tanította az embereknek, és persze iskolákat nyitottak, istápolyokat nyitottak, és ezért mondjuk, hogy Szent Benedek Európa fővédőszentje. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy igen, ha európai akarok lenni, akkor Szent Benedeket kell kövessem. És hát Szent Ferencet is, mint béketeremtő párbeszéd szentjének mondtam, mert igazából ő is egy bencés kolostorba, tehát ez a túri szentmártoni lelkület, hát őt is megérintette, és igazából hát sokat tanult őseitől, és tudjuk jól, hogy ezt jókedvel, ilyen ferences vidámsággal ötvözve, ő volt az első, aki keresztes háborúba, hát elmegy, hogy párbeszédet folytasson a szultánnal. Miért is háborozunk? És tudjuk jól, ennek a párbeszédnek a következménye az, hogy hát igen, Szentföldön ma is ferencesek ügyelnek a szent helyekre, és hosszú évszázadokig Mohamedán felül hatalom alatt is ők ezt gyakorolhatták, mert Szent Ferenc olyan sikeresen folytatta ezt a párbeszédet, hogy lehetősége volt erre. És logikus, hogy Márton Áron is a párbeszéd embere is. Ugye az, hogy 2026-ban, Bukarestben, abban a városban, ahonnan őt olyan sokan üldözték, és olyan szigorú ítéletet kértek a fejére, az ügyész az halálos ítéletet kért Márton Áron fejére, az ebből lett aztán életfogytigla, hogy meghurcolták. Na ebben a Bukarestben, 2026-ban egyhangulag a képviselőház, az ország képviselői úgy döntöttek, hogy Márton Áron legyen mindannyiunk előtt példakép. Nem győzelme ez a párbeszédnek, a békés, szeretetteljes szónak? Hát adná az Isten, hogy tényleg mi is ezt a vonalat vigyük tovább a családjainkba. De mielőtt felemelnénk a hangunkat, nem beszélve a kezünket, üljünk le, próbáljuk megérteni a másikat, próbáljunk egy párbeszédet tartani. És hogyha úgy van, akkor menjünk el akár a plébánosunkhoz, vagy valaki szakemberhez, és mondjuk, hogy segítsen, hogy tényleg a mi együttlétünk ne tragédiával, veszekedéssel, válással érjen véget, hanem tudjunk kibékülni. Adná az Isten, hogy sikerüljön. Hát olyan érdekes, mert hogy ez a téma nagyon-nagyon foglalkoztat engem, mert nyomtatószékben máshol is azt látom, hogy a híradót nézi az ember, akkor ott is azt látja, hogy olyan könnyű veszekedni, olyan könnyű összeveszni, szakítani, elválni, háborút üzenni, gyilkolni. És megismertem Szegeden egy házaspárt, egy gyönyörű nő, 4 gyerekük van, és hát gratuláltuk minden, és aztán kiderült, hogy igazából ő 4-szer kérte meg ugyanaz a férfi az ő kezét. Hát mondom, ez hogy? Megújítottátok a házasságotokat? Azt mondom, nem, hát 2-szer törvényesen elváltak, szakítottak minden. Aztán 3-4 év múlva megint elkezdett udvarolni a kedves feleségének a férj, aztán megint összebarátok, aztán megint összebalhéztak. Hát mondom, ti valamit tudtok. Mert összeveszni mit Erdélybe tudunk, ezt nem kell tanítani, veszekedni is tudunk, elválni is tudunk, de kibékülni, na ez nagyon nehéz. És meghívtam ezt a házaspárt, és hát 4 előadást fog tartani Erdély különféle helyén, Székelyhídon, Marosvásárhely, ilyen itt lent Csíkba is, meg Háromszéken is. Az lenne a cél, hogy igen, tanuljunk meg kibékülni, tanuljunk meg bocsánatot kérni. Hát Jézus Krisztus ebben nagy mester, és a szentek is. Hát, mondjam, nem célegyenes volt az ő életük, tehát nem volt ottan akadálymentes az ő gátfutásuk, hanem sok-sok akadály volt, és mégis újból kezdtek, ha elestek, bűnbánatot tartottak, Szent Jónás végeztek, és mentek tovább. Adná az Isten tényleg, hogy ez a békés együttlét, ne csak a családon belül, ne csak a munkahelyen, a társadalomban, hanem nagyvilágban is megvalósuljon. És én magyarok nagyasszonyának ünnepén ezért imádkozok, ezért ajánlom fel a szentmisémet, és az a lenne jó, hogyha együtt imádkoznánk. A rózsafűzér hónapja van, adná az Isten, hogy minden nap az áldott békéért egy 10 rózsafűzért tudjunk mindannyian legalább pluszba elmondani. Áldja meg magukat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Keressétek az Urat és erejét. Keressétek szüntelenül arcát. A mai világ arra tanít bennünket, hogy a sikert, a biztonságot, az elismerést és a kényelmet keressük. A Szentírás azonban egészen másra hív. Keressétek az Urat és erejét. Keressétek szüntelenül arcát. Isten keresése nem egyszeri esemény, hanem egy egész életet meghatározó döntés. Aki ezt teszi, nem csupán válaszokat talál a kérdéseire, hanem magával az élő Istennel találkozik. És ez mindent megváltoztat. Hiszen az Úr megígértem. Ha kerestek, megtaláltok. Föltéve, ha szívetek mélyéből kerestek. Megengedem majd, hogy megtaláljatok. Te hogy keresed őt a mindennapokban? Elegendő időt szánsz az imádságra? Figyelsz a Szentírás szavára? Részt veszel rendszeresen a Szent Misén, vagy az Isten tiszteleten? Engeded, hogy napról napra formálja a szívedet? Ha ő lesz életed legnagyobb kincse, minden más a helyére kerül majd. Hiszen ő rámutat azokra a fonákságokra, megalkuvásokra, amelyek miatt zsákutcába került az életed. Sőt, mi több, segít ezeket kiigazítani. Megszabadít a megkötözöttségeidtől, a helytelen ragaszkodásaidtól, és újra a helyes irányba terel téged. Ne elégedj meg azzal, hogy csak időnként keresed az Urat, amikor bajban vagy, vagy amikor választ vársz egy fontos kérdésedre. Keresd őt minden nap. Minél közelebb kerülsz hozzá, annál inkább felismered az ő akaratát, és annál nagyobb békesség tölti be a szívedet. Aki Istent megtalálja, az nem csak a helyes utat találja meg, hanem az élet valódi értelmét is. Ezért legyen ma is a legfontosabb döntésed, keresni az Urat teljes szívedből.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leányom.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szívem első gondolata.
1: Hozzászáll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj.
0: Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
2: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
3: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
3: Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, amely szűzi méhetben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
4: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szülőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmideit. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret.
1: És akkor ott...
2: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
3: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
2: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
3: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
3: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
3: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
3: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribán álmassza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
3: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
3: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
2: Hajnalban fürdik már az ég, a földre nappal fénye hull, a napsugár, mint nyíllövel, minden rossz álom tűnjön el.
3: Az éj rémek fussanak, távozzék kínzó bűntudat, a bűn éjében szunnyadó, sötét félelmek múljanak.
4: Hogy az a végső víradat, mit szívünk vágya esdekel, legyen tüzes fényáradat, míg zengő dalunk énekel.
1: Dicséret áldja az Atyát és vele egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót most és örök időkön át. Amen.
2: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram.
3: Parancsaidat én megtartom.
1: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
3: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt,

0: Minden intelmed maga a hűség.
1: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség.
1: Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Atyáink, Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget.
0: Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen,
1: melyet te alkottál, hogy föld kerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét.
0: Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat.

0: és gyermekeid közül ne zárd ki engem. Mert szolgád vagyok, szolgálod gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Fel sem fogom igazságodat és törvényedet.
1: Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között.

0: Ha még úgy tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít.
1: Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad.
0: Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal.
1: Őt küld el szent egedből, főséges trónod helyéről.
0: Hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted.
1: Mert ő mindent tud és megírt mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék.
2: Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat, minden népek.
0: Magasztaljátok őt, minden nemzetek.
1: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr hűsége örökké megmarad.
1: Zúgulódás és húzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.
2: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
0: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
2: Örökségem az élők honában.
0: Te vagy az én menedékem.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.

0: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldott az Úr, atyáink Istenem, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából.
2: Amint szólott a szentek szájával,
3: ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol,
2: hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
2: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből,
0: neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
2: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,
0: mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
2: Istenünk irgalmas szívétől,
0: amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek.
0: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Tekints fiad anyjára és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy Máriát anyául és példaképül adtad nekünk, közbenjárására szenteld meg szívünket.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Máriát szabadra figyelő, hűséges szolgáddá tetted, közbenjárására add meg nekünk ajándékaidat.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: A kereszt mellett álló Máriát erőssé tetted, fiat feltámadása által pedig örömmel töltötted el. Közbenjárására enyhítsd meg próbáltatásainkat, reményünket pedig szilárdíts meg.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, üdvösségünk forrása és kezdete, engedd, hogy életünkkel mindig megvalljuk dicsőségedet, és dicséretedet egykor örökre hirdethessük a mennybe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, támasz egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel vannak.
1: Gergely Boróka,
2: András Juhanna,
3: Ferenc Emese
0: és Böződi Adrien köszönti önöket. Kora reggel, 7:30. Van, akinek még 7:30, akik olyan időzónából hallgatnak minket. Úgyhogy jó ébredést kívánunk mindenkinek, és reméljük, hogy a nevetésünk talán egy jó ébresztő lehet, de hoztunk komoly témát is mára.
3: Jó.
0: Viszont mindenek előtt meg szeretnénk kérdezni, hogy vagytok lányok, hogy ébredtetek. Szombatonként azért szeretem nagyon a szombat reggeli adásokat. Mindegyik adást szeretem amúgy, amiben benne vagyok.
3: Ez volt őszinte.
0: Mást is, amúgy mást is. De azért szeretem nagyon különösen a szombat reggeleket, mert ilyenkor vissza lehet tekinteni az egész hétre, úgyhogy akkor azt is megkérdem, hogy értékelitek a heteteket? Hogy éltétek meg, milyen volt?
1: Ejha. Hát én arra készültem, hogy a ma reggelemet kell elmesélnem. De azt hiszem, ami most bennem van, az a büszkeség, hogy fel tudtam kelni.
0: Nagyon büszkék vagyunk rád mindannyian.
1: De hát képzeljétek el, hogy felkeltem, és akkor félig felöltöztem, és akkor visszafeküdtem az ágyban, de aztán a Szentlélek, vagy valami szent lélek, igen, vagy valami, azt akartam mondani, hogy szent szellem, de láttam, hogy nem, mert katolikusok vagyunk, áll Istennek. Na igen, kirángatott az ágyból, úgyhogy itt vagyunk. Igen, úgyhogy köszönöm szépen, jó vagyok, ahhoz képest, hogy számomra ez az óra még a hajnal igen, szakaszban van, de hálás vagyok az elmúlt hetemért, és azért, hogy a jó Istennel élhettem meg.
2: Hát én vagy egy picit nehezen ébredtem este későn, hát későbbig olvastam.
3: Azt hittem, meccsen voltál.
2: Jaj, lebuktam.
3: Valami volt, már reggel, mikor jöttem még itt, olyan éneklés volt.
2: Igen, és még este is doboltak erősen valami.
0: Igen.
2: Törzsi hangulat volt kint az úton.
0: Igen, azért a sötétítőt feltettem az ablakomra, és úgy elaludtam, hogy...
2: Sötétített egy pokrocot, főcsiptetek.
0: Tegnap nagy takarítást tartottam, és kimostuk a függönyeinket, és este egy pokrocot feltettem az ablakra.
3: Jó, tehát lebuktál, a függöny volt, csak pokroc.
2: Igen, másképp amúgy jó volt a hetem, nagyon úgy sikerült minden nap eljutni szentmisére, és ez úgy olyan szépen átívelt az egész hetemen. Stresszes volt, de úgy megtartotta a jó Isten az elmúlt héten is. Reméljük következőleg is. Adrián, hogy van ma reggel?
0: Hát egyszer még mesi.
2: Jaj, bocsánat.
0: Mesi mondja el.
3: Mit tudom, mellettes, hogy itt vagyok mi. Jaj, nekem nagyon nehéz volt a ma reggeli ébredés. Pedig 5:10 felébredtem, és úgy éreztem, hogy olyan fit vagyok. Csak visszaaludtam, és akkor meg olyan rossz volt, mikor 6-kor szólt az ébresztőrem. De aztán valahogy kiváljottam az ágyból, és jöttem lefelé, és néztem, hogy a fiatalok örjöngnek, meg kiabálnak, meg nem tudom mi, úgyhogy ilyen másnaposak voltak kb. Így az a hangulatom,
0: ja, hogy... Vagy még aznaposak,
3: igen, mikor jöttem. És tényleg olyan furcsa, mert hogy már így eljött a téli időszámítás lassan, és még tényleg hajnal van, úgymond, mert nincs kiviradva, és tiszta sötét van, és olyan szombat reggeli sötét Kolozsváron, az tiszta csend.
2: Igen.
3: Valahol, persze a másnaposokon, vagy aznaposokon kívül. Az én hetem, hát ilyen szaladgálós volt még mindig, nagyon pörgős, de jó volt.
0: Örülök. Örülök mindegyik őtök hetének, és mindegyik őtök reggelének. Köszi a kérdést, Johanna. Én nagyon nehezen keltem ki ma reggel az ágyból. Vissza kell szokjunk ehhez a szombat reggeli keléshez, mert amúgy nagyon örülök neki, mert mindig is mondom, hogy szeretek ide járni, meg itt olyan jó, mert itt teljesen másképp osztok meg, mint egyébként egy hétköznapi beszélgetésünkkor, vagy úgy azt érzem, hogy itt olyan más elmesélni a dolgokat, de olyan nagyon jó. Igen, szóval vissza kell szokjunk ehhez. És hát arra gondoltam, hogy akkor vágjunk is bele a ma reggeli témában. Nagyon-nagyon izgi témát hoztam. Csak az a baj, hogy annyi pontot hoztam, vagy annyi ilyen különböző résztémát, hogy lehet, hogy nem lesz mindenre idő sajnos.
3: Lehet folytatni jövő szombaton.
0: Ja, jó. Mm-hmm. Lássuk, hogy mire jut idő. Mert hogy ma reggel, hát nem ma reggel találtam ki, de hogy ma reggel az a téma, hogy vannak ilyen pici dolgok, pici szokások, meg hát már mindjárt meglátjátok, hogy nem csak szokások, hanem más dolgok is vannak, amik így tudományosan meghosszabbítják az életünket. Vagy kevesebb eséllyel okoznak mondjuk betegséget, vagy a stresszhormon csökkentik, meg ilyesmi, és ezeket természetesen a szombat reggeli szokásomhoz híven statisztikákkal kívánom alátámasztani. Igen, a statisztikáimtól nem szabadultok sajnos. Soha, soha, mindig kísérteni fognak. Úgyhogy igen, ilyesmiket hoztam. És hát úgy nagyjából mindennel kapcsolatban úgy lesz egy-egy kérdésem, hogy egy kicsit talán beszéljük át, de hogyha van hozzáfűzni valótok egyébként a kérdésemen kívül is, akkor azt nagyon-nagyon szívesen várom. Boró már jelezte, hogy neki lesz. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Képzeljétek el, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hír a kávéfogyasztóknak, vagyis nekünk, mert a Harvard Egyetem kutatása szerint napi 2-3 csésze kávé 12-17%-kal alacsonyabb a korai elhalálozás kockázata a nem kávézókhoz képest. Úgyhogy az a kérdésem, ez nagyon durva amúgy, mert pont azt hinnék, ugye, hogy a kávé mégiscsak egy addiktív szer. És akkor így az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy szoktatok-e kávézni? Biztos ezt már sokszor megbeszéltük, de például nem tudom, hogy mesít a hány kávét iszol naponta.
3: Jaj, ezt nem kell feltenni kérdésnek. Hát attól függ, hogy milyen napon van, de hát egy olyan 4-5 biztos.
0: Az már több mint 2-3 mesi. Gyors felszámolás.
2: Igen, amúgy, hát én is, vagy nekem is attól függ, hogy milyen napon van. Rosszabb napjaim van nekem, szerintem nekem is úgy, hogy 4-5 súrója. De akkor így tényleg valami kemény nap kell legyen, amikor így még csak egy fél másodpercre se kophanthat be a szemem. De úgy alapvetően próbálom tartani ezt a max, nem tudom, 2-3 per nap. De azok se olyanok, hogy reszkessek tőle. A rosszabb napjaim van olyanok, hogy reszketni kezdek tőle, és abból ilyen 5-6.
3: A reszketésről jut eszembe. Jutok eszembe a reszketés. Általában, vagy elég sokszor én szoktam reggel főzni a kávét túl az egyházközségnél, mert együtt szoktunk kávézni reggelente, úgy indul a napunk. És a lelkész szokta mondani, hogy emesem mindig olyan kávét főz, hogy a kanál megáll benne. Úgyhogy így reszketésről jut eszembe, hogy néha tényleg én is olyan kávikat főzök, hogy nézem, hogy csak az a baj, hogy újra szoktam, hogy már gyengébbek nem hatnak, úgyhogy
2: én kicsit én is úgy vagyok, hogy a desszert kávét az csak élvezetből iszom, és hogyha fenn kell maradni, akkor ilyen feketé.
3: Na jó, zárulj ebbe zárul.
2: Igen.
1: Hát ha a reszketésnél tartunk, én nem kávézom, mivel egy korty is elég ahhoz, hogy reszkessek. Úgyhogy hát úgy látszik, hogy nem áll jól a színám eddig a statisztikák szerint.
0: Igen, tényleg a végén megbeszéltjük, hogy ki fog sokáig élni, és ki nem közülünk. így a mindennapi jókedv oldaláról így a nevetést dobom be, ami ugye valahol egyértelmű, vagy olyan, hogy magából következik. Ez norvég és kaliforniai kutatások voltak, mert ők azt mondták, hogy a rendszeres kiadós nevetés akár 37%-kal visszavághatja a stressz hormonok szintjét. Nyelvtörő. És a gyakran nevető emberek körében jelentősebben alacsony a szívbetegségek kialakulásának aránya.
3: Akkor reméljük, a hallgatóink is egészségesek maradnak mellettünk.
0: Mi biztos, hogy egészségesek maradunk.
1: Ilyen szempontból biztos.
0: Igen.
3: Amúgy ezzel egyetértek, ebben semmi.
0: Igen, igen, igen.
3: Nincs szerintem.
0: Igen. Na, most egy nagyon-nagyon-nagyon jó hír jön.
3: Fülünk bedugult a látóra, nem baj.
0: Bocsánat. Svájci kutatók, képzeljétek el, azt mondták, 3000 embert vontak be ebbe a kutatásba, és azt találták, hogy akik hetente egyszer vagy kétszer beiktatnak egy rövid 20-30 perces délutáni siestát, 48%-kal kisebb eséllyel alakul ki szívinfarktus vagy stroke náluk.
3: És meg kell legyen ez a 40 perc?
0: 20-30.
3: Ja.
2: Ilyen fél lábonába aludtam 20 percet, közben egyszer megébredtem.
3: De amúgy működik. Én 10 percet szoktam minden nap, minden délután, de 10 percet. Olyan durva, mert soha nem haladom meg a 10-et. Aztán nem. Mm-hmm. Olyan jól esik, tehát én hazamegyek a munkából, ilyen 5-6 körül attól függ, ledülök, 10 percet alszok, folytatódik a nap. Olyan jó érzés. De többet nem tudok, csak 10-et.
0: Ezt akartam kérdezni, többet nem tudsz, vagy nem engedheted meg magad?
3: Nem tudok effektív, de ez a 10 nekem elég olyan, mintha kialudtam volna.
2: Azt az éjszakát.
3: Olyan jó, de gyerekkoromtól fogva így van.
2: Én amikor ilyen taktikai szunira akarok lefeküdni, akkor általában, hogyha nincsen időm, akkor ez a 20 perc, amíg nem merülök bele. Ha megvan időm, akkor másfél óra, amiben általában 3 lesz, de...
0: Igen. Én általában csak fenyegetőzök velem, mindjárt úgy lefekszek.
2: Igen, és aztán lefekszik 4-5 órára.
0: Mindjárt, az már akkor már éjszaka. De általában csak mondom, hogy mindjárt fogok feküdni, és akkor úgy sincs rá idő. Úgyhogy legtöbbször csak ilyen, csak így elmondom, hogy milyen jó volna délután egyet aludni. Aztán elmarad. Hogyha pedig lefekszek délután, akkor van olyan, hogy én is megalszom a 2-3-ot. Yeah.
1: Maró? Hát én ha egyszer ágyat érek, akkor nem csak 30 percre, akár legyen délután, vagy délelőtt. Na, úgyhogy még mindig nem áll jól a szénám, én akárhogy számolom. Eddig a nevetés az, ami jön állom.
0: Na, képzeljétek el, hogy a Washington State University kutatói szerint 10 perc macska simogatás 22%-kal képes lefaragni a szervezet kortizol szintjét.
3: Hát én ettől meghalok.
0: Úgyhogy hát ez egy jó kifogás lehet arra, hogy valaki örökbe fogadjon egy cicát, vagy otthon tartson egy cicát. Most azt ugye édesanyám hallgatja, akkor ezen a ponton most biztos kikapcsolja a rádió.
3: Én allergiás vagyok minden állatszörre, úgyhogy én itt megbuktam.
0: Igen, ebből én is mínuszos vagyok.
2: A igen, csak annyit fogunk látni, hogy aztán Kolozsáról minden kóbormacskát így dögönyöznek az
3: utolóra. Már hallották a Mária rádióban, hogy így kell.
1: Gyere, csak ide, mert akkor 10 évvel többet élek.
0: Igen, hogy rajtad múljon, hogy 10 évvel kevesebbet éljek. Hát ezzel kapcsolatban igazából nincsen kérdésem, mert ez igen. Hát a kiegyensúlyozott táplálkozás, ami még ilyen nagyon hát nem érdekel, valahol egyértelmű, vagy valahol magából következik, hogy több mint 10 extra évet ajándékozhat az embernek. Még akkor is, hogyha nem, akkor nem, hogyha csak elmélkedsz róla. Azt akartam mondani, még akkor is, hogyha állsz a giroszozó előtt, csak gondolkodsz rajta, de akkor nem. Úgyhogy a kiegyensúlyozott, akik nem kiegyensúlyozottan étkeznek, gondoljanak arra, hogy 10 extra plusz évet jelentene, hogyha egészségesen étkeznének. Ti egészségesen étkeztek szerintetek?
3: Jó van, dédnagyanyáink zsír-zsírra lettek egész életükben.
2: Amúgy igen. S húst
3: elértek 90 plusz évesre.
2: Igen, amúgy, vagy szerintem amúgy biztos, hogy sokat hozzátesz, de hogy ez nem csak egy egyedülálló tényező, mert nem, az a kevés stressz is nagyon sokat hozzátesz, meg a sok pörgés is, úgyhogy szerintem ez egy ilyen összetett
0: dolog. Ha persze, meg, de ide bejön az is, hogy mondod, hogy dédnagyanyáink, nem tudom kiaink, hogy ettek régebb, de hogy most mennyi tartósítószer van, mondjuk én nem tudom.
3: Jó, hát mondjuk ez igaz.
0: KFC is kajába például. Szóval, hogy...
2: Hát... Nem tudom, hogy lehet, hogy nem a legjobb példa egészséges táplálkozáskor a KFC-s.
0: Hát ez bármilyen meglepő lesz, Jannász, mint ellenpélda hoztam a KFC-t.
4: Ez nem egy mellette szóló hír.
0: Képzeljétek el, hogy a társas elszigeteltség, én ezen nagyon-nagyon durván meglepődtem. És a magány, az pontosan úgy rombolja az egészséget, mint napi 15 szál cigi. Képzeljétek el. Nagyon érdekes ez a...
3: Ez milyen kutatás szerint?
1: Pont ezt akartam kérdezni.
2: Brit tudósok.
3: A brit tudósok megállapított.
0: Na, várjatok, mert ide leírtam előtte, csak ezt nem olvastam fel. Amerikai tiszti főorvos, a US Surgeon General. Ja. Kutatása ez. Igen, hogy ez ilyen baráti találkozók, meg ilyen társas találkozók megszervezése. Igazából életmentés, nem? Akkor.
2: És akkor a remeték azok ilyen életveszélynek vannak.
0: Igen, hatalmasan.
2: Passzív láncdohányosok.
1: A remetéknek ott vannak a szentek.
3: Igen, azt akartam mondani, hogy ők nem élik meg az elszigeteltséget, meg a magányt, mert nekik...
0: Igen.
3: Nekik van valakiük. De amúgy ez igaz, tehát ilyen szempontból igen, mondjuk azt, hogy egy felér 1500 cigivel nem hiszem, de azt a részét meg igen, hogy tényleg egészség szempontjából, hát ezt sokan megállapították meg sokféle módon, hogy az elszigeteltség meg ez az mennyire káros.
0: Igen. Mint az, ha nem olvasunk, képzeljétek el, hogy 6 percnyi olvasás naponta 68%-kal szorítja vissza a stressz hormonokat. 6 perc. Szoktatok olvasni?
3: Ja, én igen, úgyhogy ez.
0: Ez plusz, plusz, plusz.
3: Ez plusz, plusz, plusz.
2: Igen, igen.
3: De attól függ, mit olvasol szerintem?
0: Hát, amúgy ezt is írja itt, hogy inkább regény.
2: Igen, tehát, hogy nem olyan hírek, ugye, mint felhúzod magad egy random Facebook csoportban.
1: Jó. Kommentek.
2: Igen, igen.
0: Igen, nem 6 perc Facebook kommentolvasgatás, hanem 6 perc regényolvasásról beszélünk. Igen, igen. Nem tudom, a szakirodalom ide számít, nekem nincs időd regényt olvasni.
3: Biztos.
0: Akkor nekem is plusz, plusz, plusz, plusz, plusz, mert sokat olvasok, csak nem olyant, ami kedvemre való.
3: Sajnos.
2: Mert ez is kedvemre való,
0: hogy hallgatják. Jaj, úgy szeretem olvasni ezt szakirodalomban. Képzeljétek el, hogy az új ismeretek megszerzése, vagy ilyen új dolgok tanulása 40%-kal mérsékelheti az időskori demenciának a kockázatát.
3: Ez igaz.
0: Igen, ezt gondoltam, hogy neked ide lesz ilyen
3: igen.
0: Biztos infód. Igen, ezt te is hallottad?
1: Múlt héten idősekkel való szociális munkaórán. Úgyhogy igen. Azóta azon gondolkozok, hogy mire vegyem rá a nagymamáimat.
2: Tehát az, hogyha megtanulok, vagy hogy igyekszek megtanulni minden több dolgot, akkor az frissen tartja az agyomat annyira, hogy csökken az esélye a demenciának.
3: Igen, meg hogyha folyamatosan napi szinten akár keresztrejtvényezem.
2: Tehát ilyen, ami feltétlenül gondolkodtad. Uh-huh.
0: Uh-huh. És akkor például, nem tudom, egy ilyen, hogy új nyelv megtanulás.
3: Az is, persze.
0: Akkor itt a remek lehetőség, hogy Héber tanuljál.
1: Jaj.
2: Thank you.
0: Szívesen az engedély.
2: Köszönöm az ajánlást.
3: Héberük hogy van?
2: A mi?
3: A köszönöm.
2: Hát.
1: ABC tudjuk. Alef bet.
0: Hát az első 5 betűt tudjuk. Most tudja boró.
3: Jól lebuktunk Héberbe.
2: Hát elég kemény.
3: Reméljük a tanárő nem hallgatunk. Jó.
0: Van még egy érdekes dolog. 74 ezer nőt vizsgáltak, képzeljétek el, és kimutatták, hogy azoknál, akik heti rendszerességgel vesznek részt közösségi imán szertartáson, 33%-kal alacsonyabb bármely okból bekövetkező korai halálozás kockázata. Ami, hogy milyen érdekesen működik az úr, hogy ezt is belénk építette. Hogy milyen fontos így a heti közösségi ima az emberek életében. És hát hasonló eredményre jutott még egy orvosi központ is, ahol szív- és érrendszeri betegeket vizsgáltak, mert azt találták, hogy a rendszeresen imádkozó résztvevőknek körülbelül 40%-kal ritkában alakult ki magas vérnyomás, és hát a szervezetükben mérhető gyulladásos fehérjék szintje is lényegesen alacsonyabb maradt. Úgyhogy hát nem azt mondom, hogy ez egy jó ok az imára, mert minden egy jó ok az imára, de most itt van még egy. Ha eddig a kedves hallgatók nem tudták, hogy miért érdemes imádkozni, akkor itt van például már is egy.
3: Na, azt hiszem, a kedves hallgatók többet nem fogják kérni a vérnyomásos dalt tőlem, ezzel is köszöntőben.
0: És hát ugyancsak ilyen ima téma, hogy a ilyen MRI, tudjátok, ez a...
3: Ez a, kell magyarázni.
0: Igen, jó, mindenki tudja, mi az jó. Hogy a fókuszált, elmélyült ima, de szóval ilyen MRI vizsgálatokat csináltok, és hogy azt találták, hogy a fókuszált, elmélyült ima az aktiválja az agynak a homloklebenyét, és csökkenti a félelem központként ismert amigdala aktiválását.
3: Aztán csökkenti a fejfájást.
0: Hát a pulzus szám és a stressz hormonok szintje néhány percnyi ima alatt vissza is esik. Szóval ilyen szempontból akár igen, akkor fejfájás csökkentő is lehet.
3: Jó, mondjuk szerintem ez evidens.
0: Igen.
2: Igen, de amúgy szerintem mindenkinek van ilyen, vagy hogy többünknek van ilyen tapasztalata. Tehát, hogy
0: igen. Hát igen, de mindenképp érdemes volt megemlíteni.
2: Persze.
0: Ezek között. És akkor azt szeretném, hogyha vége ennek az adásnak, hogy öleljetek meg, jó? Mert...
1: Oké.
3: Azt hittem, azt mondod, öleljük meg egy macskát, simogassuk.
0: Nem, engem, meg hát egymást, és a kedves hallgatók, öleljük meg a legelső embert, akit találnak.
3: Jaj.
2: Szeretném.
3: Tyúkra, hátra mennek a tyúkokot etetni. Hát,
0: nem, akkor találnak egy macskát, amit megsimogathatnak. Mert...
3: Csak vigyázzanak, ne kakas legyen, nehogy ez...
0: A rendszeres ölelés az nem csak a stresszt tompítja, hanem védi az immunrendszert, mert a gyakran megölelt emberek 32%-kal kisebb eséllyel kapnak el betegségeket. Most van egy konkrét kutatás, ahol ilyen felső légúti fertőzést vizsgáltak, és hogyha meg is betegedtek, akkor a tüneteik jóval enyhébbek voltak, úgyhogy azért, hogy ne betegedjek meg soha, ezután kérlek, ölelgessetek.
3: Hát én azért remélem, egy orvos se hallgat ma reggel.
2: Ezt is brit tudósok állapították.
0: Nem, ez a pennsylvániai, nem tudom kiolvasni, Mellon Egyetem híres kutatása.
2: De amúgy te ilyen, akkor ilyen kifejezetten veszélyeztetett vagy, mert a testérintés, ez két külön fogalom.
0: Hát
3: igen. Amúgy igen.
2: Te eddig te állsz a halálszél.
0: Ez a pont szerint. De nem, én megfogadtam innentől, hogy új ember leszek, és hagyom, hogy az emberek megöleljenek. Igen, új a hajam, úgyhogy...
3: Mi te tényleg?
0: Aha, vágattam.
3: Ja, más a parókád, igen.
0: Ja, igen. Ma reggel felkeltem, és mást akasztottam le a szárítóról. Igen, úgyhogy úgy döntöttem, hogy idén sokkal nyitottabb leszek a testi érintésre, mint eddig. Igen, most például Boró megsimogatott, és nem húztam el magam, úgyhogy gratuláljatok.
3: Gratulálunk.
0: És ugyancsak ölelés témánál maradva, az Észak-Karolinai Egyetem kutatói jutottak nagyon meglepő eredményre, mert hogy ők párokat vizsgáltak, egy ilyen stresszes feladat elé állították őket, és akkor az alatt vizsgálták őket. És a mérések szerint egy 20 másodperces mély ölelés a párunkkal, vagy partnerünkkel megduplázta a boldogság és kötődés hormonként ismert oxitocinnak a szintjét. Jelentősen mérsékeli a vérnyomást, és felére vágja vissza a stressz helyzetben fellépő hirtelen pulzusugrást, úgyhogy ölelgessék meg a párjaikat, kedves hallgatók, és azt kívánom nektek is, kedves lányok, hogy ölelgessétek meg a párotokat.
3: Párdát.

0: Hát mindannyiunknak valami jutott. Vannak szerencsések, akiknek pár jutott, és vannak mi, akiknek pár. No.
1: De egy biztos, hogyha van más, nem is akar a kaszagás, miért sokáig fogunk
0: élni. Igen.
2: Ezt konklúziónak szerintem le is vonhatjuk.
0: Igen, de még nincsen vége, ugye, mert Boró...
2: Még 4 percet van.
0: Borónak van 4 perce elmondani, hogy mi az a kék zóna.
3: Igen.
0: Mert ezt most tudtam meg én is, vagy úgy volt valami hallomásom.
2: Van egy jó film a Netflixen róla, amúgy érdemes megnézni egy sorozat.
0: Igen, és mi a
2: kék zónáról.
0: Ez a kék zóna?
2: Nem, valami, hogy 100 évig élnek, nem tudom, megkeresem, majd megmondom.
0: Jó, majd a csütörtökön, majd jövő szombaton. Boró, átadom a szót.
3: Hát igazából olyan területekről van szó itt a Földön, ahol mérések, kutatások szerint több ideig élnek az
2: emberek. Éljünk 100 évig, ez a címe. Kék zónák titkai.
3: És tudjátok, hogy miért kék zónák? Azért, mert a kutatók a térképen kék kariókával jelölték még ezeket.
2: Igen.
3: Szerintem ez nagyon érdekes.
0: Igen, és tovább?
3: Hát, amúgy...
0: Vagy miket csinálnak, amitől ilyen sokáig élnek?
3: Amúgy hasonlítanak a pontok ahhoz, amit te említettél, de még van egy plusz.
0: Az, hogy alkoholizálnak.
3: Igen, pontosan.
0: Tényleg?
3: Igen, bár a tanárom nem ért ezzel egyet, de hogy azt hiszem 3-4 deci bort fogyasztanak naponta.
0: Ezt mondjuk Imeldának a bátyja is mondta, aki borász az érsekségen, hogy de mondjuk erre lehet, hogy Johanna, te is emlékszel, ott voltál a borkóstolón, amit tartott nekünk?
1: Én voltam.
0: És mit mondod, hogy napi hány, mennyiségű bor egészséges még?
1: Fogalmam
0: sincs. De ő is valami ilyesmit mondott.
2: Megint lebuktatok!
1: Hát olyanokat kérdez vissza, Krisztus után 70-ből.
0: Kezdjük a bóvó!
2: Amúgy csodálkoztam, hogy a statisztikáid között nem volt valami pálinka fogyasztás. Az meg érdekes, mert orvosok is írnak fel például betegségek kapcsán ilyet, hogy volt egy bácsim, akinek fölírták, hogy minden reggel este igyon meg egy pohár pálinkát. És a szíve jobban fog működni, és tényleg jobban volt. És vérnyomása helyreállt, és minden.
1: Tehát, hogy...
0: Azért nem hoztam be, mert tudtam, hogy te befogod.
1: Jaj, azt hittem a pálinkát.
0: Nem a témát. Reméltem, hogy te behozod az alkoholizálást valamilyen formában.
2: Na de ez nem azt jelenti, hogy most mindenki fogja neki pálinkát fogyasztani, csak mondom, hogy amúgy van jó hatása is, tehát van, akinek tényleg fölírják is.
0: Hát meg azt tudtátok, hogy a Jägermeister egyébként régebb gyógyszerként funkcionált, aztán most már nem. De még vannak amúgy ilyenek, amik ilyen, például a morfium is, hogyha már itt tartunk, akkor az is mi nyugtató volt régebb, meg altató.
2: Igen.
0: Aztán rájöttek, hogy olyan addiktív hatása van, hogy belehalnak az emberek, és akkor azóta nem, de ezzel kapcsolatban is van egy érdekes bácsi, úgyhogy hogy Brenner József, művész nevén, vagy írói nevén Csát Gézának ismerjük, neki vannak... érdekes könyvei, például kiadták a naplóját, az a címe a naplójának, hogy Sötét örvénybe süllyedek. És hát én elolvastam azt a könyvet, képzeljétek el, hogy nagyon érdekes így, ahogy forgatod a könyvet, a vége fele már látszik, hogy nyilván a napló bejegyzései vannak leírva, de hogy a vége fele már nem tudott egy normális mondatot sem leírni, hanem ilyen nagyon szakadozott mondatok, szavak, stb. Szóval az elején még normálisan mondatokba szedve írta a naplóját, és a végén már csak egy-egy szót írt le, vagy ilyen kitalált szavakat, amiknek semmi jelentés, és akkor a végén meg volt magyarázva, hogy nagyjából mit jelenthetett az ő számára. Szóval érdekes nagyon, igen, ezt csak így gondoltam, hozzáfőzöm, de ha még van valami boró, akkor...
3: Jaj, hát, hogyha szeretnétek 100 évig élni, akkor ezek a kék zónák. Mi a szoktársammal megbeszéltük, hogy Szardíniára költözünk. De még Okinawa, Nikoya félsziget, Loma Linda és Ikária.
2: Szerintem egyiken se jártunk, úgyhogy lehet.
1: Hát nem is fogunk.
0: Miért ne legyünk reménykedőek?
2: Tehát ha most valami multimilliómos hallgat bennünket, akkor kérjük szponzoráljon bennünket egy úton.
1: A következő bankszámlára küldheti az eurókat.
0: Igen, Hát azért is többek között szponzoráljon minket, ez most lesz a beszéd, a védőbeszédünk emellett, mert hogy, hát ez, hogy empirikus kutatást tudjunk végezni, és aztán a Mária Rádióban be tudjunk számolni róla.
2: Ez már egy jó ér.
0: Igen. Úgyhogy azt hiszem, hogy lassan be kell fejezzük.
2: Már be kell, mert még 3 percen vagy gyorsan, még el kell mondanom a műsor ismertetőt. Hamarosan 8 órától Táncokból szőtt történelem órát hallhatnak, majd 8:30-kor Napraforgó című műsorunk lesz hallható, 9 órától imaszándékaikat fogadom, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, 10 órától Pál Feri atya számít figyelmükre iránytű című műsorával, majd 11 órától búcsús szentmisét közvetítünk Erdőszentgyörgyről, tehát ma nem 8 órától lesz szentmise, hanem 11 órától. Ezt követi a hét plébániája, majd a napközi imaóra, 1 órakor szeretetlánk rózsafűzért imádkozunk, a békéért is imádkozunk, majd zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek a végén egy újabb műsor ismertetővel várom önöket. Ma délután 5 órától Mária áhítatot közvetítünk Marosvásárhelyről.
0: Sokáig fogunk élni, lányok?
1: Hát.
2: Így haladunk biztosan.
1: Igen.
0: Akkor ezzel a gondolattal búcsúznak.
3: Gergely Boróka,
1: András Johanna,
2: Ferenc Emese
0: és Böződi Adrien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jó napot kívánok! Virág Endre vagyok. Jó zene mellett táncoljunk együtt. Nagycsajói hangszeres népzenét hallhattak az előbb a Bodzafa Együttes előadásában. A Bodzafa Együttes egy 1976 végén Kolozsváron alakult ikonikus erdélyi magyar népzenei és táncházzenekar, amely a romániai táncházmozgalom egyik legelső és talán egyik legfontosabb úttörője volt véleményem szerint. A Bodzafa Együttes tagjai a kezetektől hiteles gyűjtésekre alapozva a hagyományos paraszzenészek előadásmódját hűen követve muzsikáltak a kolozsvári táncházakban, és jelentős szerepet játszottak a népzene a fiatalok köreiben, népszerűsítésében, és mindezt a kommunista érában. Magyar-szlováti énekek és dalok következnek Pane Kati és a Bodzafa előadásában.

0: Az 1980-as évek elején a hatóságok szigorodása és a kulturpolitikai nyomás, majd a kolozsvári táncház 1984-es betiltása miatt a koncertezés hátterében szorult. De a bodzafa, hát a bodzafa felvételei tulajdonképpen megmaradtak, fennmaradtak. Sok lemezük jelent meg az Elektro Record kiadónál, például a Venyige, vagy a Magyarózi Népzene, és én tulajdonképpen azért mondtam ezeket, mert ezekből válogattam mára. Az együttes legismertebb felállásában az alábbi zenészek játszottak. Pap István, aki valójában még Gázsa ragadványnével is volt, vagy van tulajdonképpen, Magyarországon él most is, Kelemen László, Szalai Zoltán, Spanek Kati. De még a korábbi alapító időszakban még közreműködött Köncei Árpi is, és Sepsi Dezső, meg Székely József is annak idején. Szóval a továbbiakban Magyar Rapádról hoztam egy összeállítást, és köszönöm, hogy meghallgattak, a viszonthallásra.
1: Írd meg, Rózsám!

0: szokból szőtt történelem óra.
1: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkban. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét, melyben a mai napon egy picit nosztalgiázni szeretnénk, hiszen a héten ünnepeltük a Szatmár Németi stúdiónk fennállásának a 8. évfordulóját. Rózsa Füzér királynője ünnepén 2018-ban áldottuk meg, szenteltük meg ezt a kis stúdiót, ahova azóta is nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit, és hát nagy-nagy öröm visszagondolni az elmúlt évekre, hogy milyen sokan fordultak meg itt a stúdióban, milyen szépen kialakult az élet itt Szatmár Németiben. Ha még így visszagondolok a kezdetekre, ugye ide kerültem, és megnyitottuk a stúdiót, és ugye itt volt a felszerelés, a berendezés, és ültem a keverő előtt, és néztem, hogy hát igen, itt el kell indítani az életet. És én mindig azt éreztem, hogy a szűzanya annyira ott van az emberekkel, annyira ott van az ő szeretete, hogy olyan szépen kialakította, hogy lettek emberek, lettek irodaszolgálatosak, szép lassan kialakultak a rózsafűzér csoportok is, és annyira nagy öröm van bennem, hogyha most így végignézek a naptáron, hogy azért milyen sok rózsafűzér csoport van, milyen sok lelkes ember van, aki hónapról hónapra, hétről hétre szeretettel, odaadással jön ide, hogy imádkozzon. És számomra mindig nagy-nagy öröm, amikor egy-egy új önkéntes jelentkezik, aki szeretne valamit tenni itt a Mária Rádióban. És ugye, ahogy szoktuk mondani, itt senki sem azért tesz valamit, mert pénzt kap érte. Itt mindenki azért teszi azt, amit tesz, mert azt érzi, hogy a szűzanyának szeretne szolgálni. Azt érzi, hogy ezt a szeretetet akarja továbbadni, és nagyon sok önkéntesemtől hallottam már ezt, hogy mennyire fontos nekik az, hogy a Mária Rádióban szolgálhatnak, a Mária Rádióban valamit ők is tehetnek, mert hát ugye sokan mondják azt, hogy hát nem érzik magukat tehetetlennek. És milyen jó, amikor nagy-nagy családként együtt tudunk tenni, és nem nézzük a hátteret, hogy én mit kapok ezért, mert biztos, hogy mindenki egy nagy kosár, egy nagy hordó szeretetet kap érte, és én biztos vagyok benne, hogy sokan érzik ezt. Kedves önkéntesem Balázs Enikő van itt velem, aki hát nem olyan régóta csatlakozott így az önkéntesi szolgálathoz, habár már évek óta jár a rózsafűzér csoporttal imádkozni, de mégis azt érezted egy időben, hogy te itt szeretnél szolgálni, téged a szűzanya meghívott erre a szolgálatra, mert én azt gondolom, hogy minden egyes önkéntest a szűzanya hív meg ide a Mária Rádióba. Én is ezt éreztem, amikor elkezdtem rádiózni a Nomi Kolozsváron, hogy ez a szűzanyának a meghívása, az ő fogja meg a kezedet a barátaidon, az ismerőseiden keresztül, vagy akár lehet a szíveden keresztül mondja azt, hogy gyere, mert gyermekem, gyere szolgáid. Enikő, számodra mit jelent a Mária Rádió? Mit jelent számodra a szolgálat? Az, hogy akkor annak idején, amikor ugye elindultatok imádkozni ide a Mária Rádióban, akkor igent mondtatok erre a szolgálatra, és hogy hónapról hónapra nagy-nagy szeretettel jöttetek el ide, és ugye egy idő után azt mondtad, hogy neked az nem elég, hanem mást is szeretnél tenni. Mit jelent ez számodra?
1: Ez így van, ez teljesen így van. Hát ez egy nagyon összetett dolog, én ezt nem tudnám egy szóval megmagyarázni, vagy elemezni, vagy kifejezni egy szóban, vagy egy kifejezésben. Annyit tudok, hogy amikor ugye megszólítottál, egyben volt bennem öröm, de valahogy még féltem is, félelem is volt, hogy mégis hogy lesz ez. Mert ugye úgy történt, hogy szóltál, hogy szükség lenne még egy csoportra, és mi lenne, ha összehoznánk egy újabb csoportot. Na most ez sikerült, Istennek legyen hála. Ugye jöttek az emberek, és jönnek mai napig, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy jönnek. Amikor nem jönnek, na akkor is mindig kialakul, és ide akarok kiukadni, hogy ugye a szűzanya azért erre mindig nagyon vigyáz. Mert szoktak lenni különböző helyzetek, akár egy betegség, vagy akár dolgozunk abban a periódusban, vagy éppen elutaznak emberek, egyszerre többen is. De mégis én azt vettem észre, hogy a szűzanya azért nem hagy minket cserben, és mindig kialakul, mindig egy-egy személy segítsége által az az ima létrejön. És akkor én itt megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden egyes tagnak, hogy ők is igent mondtak, és most vissza is térnék erre az igent mondásra, ugye. Végül is ebben az igenben nagyon sok minden van. Kezdjük azzal, hogy Mária igent mondott. A Jóisten igent mondott rám, hogy megszülettem. Jézus igent mondott, hogy megváltott. Szóval akkor végül is ez a legkevesebb, amit megtehetek, hogy idejöhetek, szívből imádkozhatok, mert ez az a hely, ahol úgy érzem, hogy tényleg ránézek arra a kis Mária szoborra, és közben mondom, ha nem más, a szeretett láng rózsafűzért, vagy bármelyik más rózsafűzért. És megszűnik minden körülöttem. Szóval érzem, hogy a szűzanya itt van, velünk van, és örül nekünk.
0: És milyen jó az, amikor érezzük a szűzanyának a jelenlétét, mert ugye ő minden pillanatban ott van a mi életünkben, minden pillanatban érezhetjük az ő szeretetét, érezhetjük az ő jóságát, és a Mária Rádiónak talán ez a legnagyobb küldetése, hogy a szűzanya szeretetét próbáljuk megmutatni az embertársainknak. És ugye így a rádió hullámaink keresztül tulajdonképpen nem látjuk egymást, de mégis érezzük egymásnak a szeretetét.
1: Ezt többször is mondtam már, amikor ugye fogadjuk az ima szándékokat. És többször van az, hogy idősebb, beteg testvéreink egyedülállóak, és panaszkodnak, hogy nincs már senkiük. Vagy azért, mert tényleg egyedül vannak, vagy mert családtagjaik messze vannak, távol vannak tőlük. És én nem egyszer mondtam, és nem hiába mondom, hogy aki hallgatja a Mária Rádiót, az nincs egyedül. Az egy nagyon nagy, hatalmas családba csöppent bele, szerető családba. Igen, akkor ő ott van egyedül otthon az ágyban, vagy éppen kórházban, vagy épp egy idős otthonban. De ha ő hallgatja a Mária Rádiót, és belegondol, hogy még nagyon sokan, úgy mint ő is, hallgatják a Mária Rádiót, akkor szerintem érezniük kellene, hogy nincsenek egyedül. És folyamatosan imádkozunk értük. Éppen minap beszélgettem egy idősebb szomszédnénivel, hogy ő mennyire bánja, hogy hát nem tud mindig egyenesbe bekerülni az adásba, mert ő annyira szeretné. És akkor mondtam is, hogy nem ez a lényeg, persze jó az, mert jó, hogyha halljuk egymást, de nem az a lényeg, hanem az, hogy imádkozzon. És akkor mondta, hogy ő folyamatosan imádkozik. Na, éppen ez a lényeg, hogy folyamatosan imádkozunk, amikor megtehetjük. És akkor most eszembe jutott még egy olyan dolog, ugye, amikor mondtad, visszatérnék arra a gondolatra, hogy ugye megkértél, alapítottunk egy csoportot, amellyel folyamatosan imádkozunk, és tényleg eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy nekem többet kell adnom. Na most az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy én addig nem hallgattam folyamatosan a Mária Rádiót. Néha-néha belehallgattam, néha-néha imádkoztam, de onnantól kezdve valahogy mindig éreztem egy olyan késztetést, hogy na, most kapcsoljam be. És akkor reggel. Volt, hogy éjszaka is. Amikor csak tudtam, amikor csak tehettem. És akkor mindig azt éreztem, hogy valamit még adni kellene, mert nagyon sok mindent kaptam. És akkor minél többet hallgattam, ugye kialakult egy függőség, egy nagyon jó függőség, olyannyira, hogy én most már nem is nagyon hallgatok mást, holott volt más rádióadó is, amit hallgattam, de most már nem. És akkor történt az, hogy persze ez is egy sokrétű dolog, mert kellett hozzá az, hogy te meghívjál, kellettek hozzá a hajnali gondolatok Tibor atyától, kellettek hozzá a misék, az imák, kellett hozzá egy nehéz periódus az életemben, és kellett hozzá egy nagyon szép karácsonyi ajándék, ugye a ami egy Mária rádió volt, ahol a Mária rádió van beállítva, és egy asszol, és egy rózsafűzér. Na, és akkor ebből az egészből történt az, hogy felkerestelek, és megkérdeztem, hogy is lehetne. Miként is lehetne, mert úgy érzem, hogy többet szeretnék adni, imádkozni, és hogy ez hogy jöhet létre. Na, és akkor ez történt egy január 3-ai napon, emlékszem rá, és azóta itt vagyok, és még remélem, hogy sokáig itt leszek.
0: Az előbbi gondolatodat ragadnám meg, amikor azt mondtad, hogy a Mária Rádió az függőséget okoz. Hát sokan gondolják ezt, és sok hallgatótól hallottam már azt, hogy folyamatosan a Mária Rádiót hallgatja, mindenhol csak a Mária Rádió megy, mert hogy számára mennyire fontos a Mária Rádió, és mennyire sokat kap ő a Mária Rádiótól is, hogy tényleg, hogyha nem lenne, akkor mennyire magányosan és mennyire rosszul érezné magát. És amikor az ember ilyeneket hall, akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy milyen jó, hogy van egy rádiónk, ahol közösen tudunk imádkozni, ahol nagy-nagy családként tudunk együtt lenni, vagy talán ahol felajánlhatjuk az imáinkat valakiért, valamiért, és tudjuk azt, hogy több tízezer, több százezer ember imádkozik ezért.
1: Van.
0: És mekkora nagy áldás ez?
1: Nagyon nagy kegyelem, hogy csak eszünkbe jut, és akkor végül is semmi egyebet nem kell csinálni, csak felajánlani és imádkozni.
0: Nekem most az jutott eszembe, amikor megszületett talán a gondolat, hogy akkor Szatmár Németiben is legyen egy stúdiónk, és hát itt vagyunk nagyon-nagyon hálásak Schönberger Jenő püspök atyánknak, aki szerette volna, hogy ez megvalósuljon, és nagyon sokszor mondta, hogy ő adja a helyet, ő adja bármit, csak jöjjünk ide, és legyen itt is egy stúdiónk, mert hogy igenis szükség van a Mária Rádióra, mert hogy igenis szükség van egy helyre, ahova betérhetnek az emberek, és nézzük azt meg, hogy 20 éven keresztül még mindig itt vagyunk, mert a hallgatóink szeretnek minket, mert a hallgatónknak szükségük van ránk, ugyanúgy, hogy nekünk is szükségünk van rájuk, mert azt hiszem a közös szeretet, a közös együttlét, a közös imák nélkül nem tudnánk mi olyan jókat alkotni, és hány önkéntesünknek kell hálásak legyünk, akik önzetlenül és szeretetből csinálják a műsoraikat, és egy szóra azt mondták, hogy igen. Ez pont olyan, hogy te is mondtad, hogy a Szűzanya is igent mondott első szóra. Ugyanúgy, hogy én is igent mondtam, amikor meghívott a Szűzanya, vagy bármelyik műsorvezetőnk, akinek műsorai vannak a Mária Rádióban, ők is kimondták azt a bűvös igent, amivel tudnak adni, és nézzük azt meg, hogy 20 éve működik ez az igen, működik ez a meghívás, és lehet, hogy vannak döcögős időszakok, lehet, hogy vannak, amikor nagyon nehéz, de mégis az egymás iránti szeretet, az összefogás és a kitartás az segít minket abban, hogy immáron 20 éve együtt lehetünk. De ez a kitartás, ez az összetartás segít abban is, hogy 8 éve itt Szatmár Németiben is itt van a stúdió, és ugye még mindig itt vagyunk nagy-nagy szeretettel, és talán én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, a Szűzanyának, a munkatársaknak, hogy itt lehetek. Mert annó X8 évvel ezelőtt nem is gondoltam, hogy én valaha Mária Rádió műsorvezető, munkatárs. Tehát én, amikor megismerkedtem a Mária Rádióval, mi egy fiatalos műsort csináltunk, én tulajdonképpen nem is tudtam, hogy konkrétan mit is takar ez az egész műsorrács, és akkor úgy, hogy szépen lassan belecsöppentem a rádiónak az életébe, az önkéntesség által, megismerkedtem a különféle műsorokkal, az együttlétekkel, hogy milyen jó, hogy különböző műsorokban együtt lehetünk, akkor úgy megtapasztaltam azt, hogy mekkora erő rejlik ebben a rádióban. Tehát én, nekem nagyon sokat segített a Mária Rádióban való önkéntesség azon, hogy én az egyetemet be tudtam fejezni, mert éreztem azt, hogy a Jóisten meghív különböző feladatokra. És ő mindig ott van, a nehézségek idején is, amikor megpróbáltatások előtt állunk, amikor egy nehéz vizsga, egy műtét, vagy egy nehezebb dolog előtt állunk, és érezhetjük a rádiónak ezt az egységét, a szeretetét, vagy akár én nagyon sokszor érzem ezt az összefogást, most akkor beszéljünk itt a Szatmári Meti stúdiónkról, hogy szépen lassan kialakultak az imacsoportok, és talán az a legjobb érzés, amikor az imacsoportok maguk jönnek, mit tudom én, eljönnek egy imára, és akkor mondják, de jönnék máskor is. És milyen jó az, amikor így lesz egy újabb imacsoport, hogy akkor eljönnek, és azt mondják, hogy hát ők nagyon jól érezték itt magukat, hogy ők szeretnének máskor is imádkozni a Mária rádióban. És van olyan imacsoportom, aki így alakult, hogy akkor egyszer eljöttek, és azt mondták, hogy na, akkor ők máskor is szeretnének jönni. Vagy akármilyen műsorvezető, aki eljött, és felajánlotta azt, hogy na, de ő akkor szeretne műsort vezetni a Mária rádióban. És akkor így alakultak műsorok, amik ugye innen Szatmárnémetiből vannak. És mindig az volt az érzésem, hogyha mi is kértünk meg valakit, hogy mindig ott volt az az igen. De én nem kaptam semleges választ az ilyen hosszabb műsorokra vonatkozóan, hogy akkor most szeretnénk, hogy elinduljon egy sorozat. Ugye a Mária rádióban mi nagy-nagy szeretettel vagyunk önökkel, önökért, mert hogy minden nap dolgozunk azért, hogy hát minőségi szép műsorokat hallhassanak, amelyek feltöltenek, amelyek szívhez szólnak, amelyek valamit adnak nekünk, valamit adnak a másik embernek, és talán ez a legfontosabb, hogy ezt az adakozást, ezt a szeretetet úgy minden nap át tudjuk adni egymásnak. Na de most hallgassunk meg egy rövid zenét, és aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Szép zene után néhány percre szeretnénk még visszatérni, és egy picit ünnepelni, hálát adni a Jóistennek azért, hogy van Szatmár Németiben is stúdiónk. Egy kedves verset hoztam el önöknek, ha bár itt a Mária Rádión keresztül nem szoktuk látni a mosolyokat, de én érzem azt, és tudom azt, hogy az éter hullámain keresztül mindenki mosolyog, és sokszor érzem a hangokban, az emberek hangjaiban ezt a mosolyt, amely örömet hozhat a mindennapokba. Ezért Aranyosi Ervintől hoztam önöknek egy kedves verset, így a mai műsorunknak a vége fele, amelynek az a címe, hogy a mosolyhoz nem kell tolmács. Mosolyodhoz nem kell tolmács, mert a mosoly pont attól más, az ember minden nyelve érti, s csak aki a szívét félti, csak az nem mer mosolyogni. Ne akart hát visszafogni, engedd arcodon ragyogni, s nem kell más nyelven gagyogni. A mosoly a közös nyelvünk, csak a párját meg kell lelnünk, közösen kell ünnepelnünk. Ha a mosoly szépen terjed, mindenki jókedvre gerjed, s onnan te is szebbnek látod a mosolytól szép világot. Azt hiszem, ez a vers is nagyon szépen tükrözi azt, hogy együtt vagyunk, van egy közös nyelvünk, ugye itt a Mária Rádióban főként az ima, de talán az egymás iránti szeretet is, amely ott hordozza magában a mosolyt. Mert ugye, ha nem is látjuk egymást, de egymásra mosolygunk. De hogyha arra gondolok, hogy mikor itt a Szatmár Németi stúdióban bebetér egy-egy hallgató, és egymásra mosolygunk, és elmondják azt, hogy mit is jelent nekik a Mária Rádió, vagy akár amikor egy-egy önkéntes találkozón, akár itt Szatmár Németiben, vagy Nagy Károlyban találkozunk, és a mosolyaink által fejezzük ki azt, hogy milyen jó együtt, milyen jó egymással találkozni, milyen jó érezni egymásnak a szeretetét. Enikő, te érezted-e már így? Vagy számodra mit jelent az, hogy tényleg így a találkozásokban tudunk egymásra mosolyogni, és így a rádión keresztül tudunk egymásnak szeretetet adni?
1: Ez megint olyan dolog, hogy ugye nem beszéltünk róla az elején, de az egyik gondolatom éppen az volt, hogy én amióta a Mária Rádióba járok önkénteskedni, én sokkal többet mosolygok. Szóval valahogy az embernek is más a kedve. Én ezt mindig mondtam, hogy innen kimegyek, én mintha repülnék. Szóval én itt annyi energiát kapok, annyi pozitív energiát. A szűzanya az mindig megsegít, ezt nem győzöm hangsúlyozni. És abban is, hogy türelmesek legyünk egymáshoz. És ha már van türelmem a másikhoz, akkor már mosolygok is. És szerintem ez így kéz a kézben jár. Azon kívül gondolkozunk el azon, hogy a mosoly az nem kerül semmibe. Szóval tényleg ez a legkézenfekvőbb ajándék, amit tudunk egymásnak adni. És így a rádió hullámhosszán keresztül igen, nem látjuk egymást, de szerintem az hallatszik, amikor valaki jókedvű, derűs, mosolyog, és nagyon jól esik az, amikor ugye a hallgatóktól is ilyen pozitív visszajelzést kapunk. Visszatérve a hallgatókra meg a pozitív visszajelzésre, nagyon meglepődtem, volt olyan kolléganőm, aki megkérdezte, hogy jól hallotta, hogy én ott szoktam imádkozni, és közben kiderült, hogy az illető református, de hallgatja, és nagyon szívesen hallgatja, és több műsor is van, amit hallgat. És van olyan ima, amikben bekapcsolódik, és ez egy nagyon jó érzés. Szóval innen is látszik, hogy a szűzanya mennyire dolgozik, és milyen sokrétű ez az egész. És így visszatérve a műsorra, amikor mondtad az előbb, hát ha belegondolunk, nagyon sok igényt kielégít, ugye. Sokat hallunk manapság a depresszióról. Hogyha az ember úgy igazán imádkozik, és hallgatja az egyes műsorokat, akkor szerintem nagyon sok útmutatást kap. Akár a Bibliából. Ugye ott vannak a mindennapi közvetítések, amiket én nagyon nagy kincsnek tartok. Mert az, amikor én szabad is vagyok, teljesen másképp indul az a nap, hogy én szent misével kezdem a napot. Még akkor is, ha otthon vagyok. Persze, ha tehetem, elmegyek. Ez egy dolog. De ott vagyok, otthon vagyok, teszek-veszek, és akkor pont leállok, és végighallgatom. És érdemes, mert nagyon-nagyon sok jó gondolat hangzik el.
0: Azt hiszem, hogy még nagyon sokat tudnánk beszélgetni erről, így a Mária Rádióról, a mi élményeinkről, mindazokról, amiket itt megtapasztaltunk, de hát közeledünk a műsorunknak a vége fele, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy hálát adjak mindenkiért, és megköszönjem minden önkéntesemnek, aki itt a Szatmár Németi stúdióban, vagy itt a környéken önkénteskedik, akár promóciósként, akár műsorvezetőként, vagy irodaszolgálatosként, vagy mindazon önkéntesekbe, akik bejönnek, besegítenek, és szeretettel vannak itt bármilyen műsorba, akár rózsafűzér imádkozáskor, reggeli ébresztők, zenés köszöntő műsorok alkalmával. Nagy-nagy örömmel vagyok mindig együtt mindenkivel, és nagy-nagy hálával tartozunk mindenkinek, aki tesz valamit a Mária Rádióért, és akinek a szeretetéből, a lelkesedéséből itt Szatmár Németiben is stúdiónk nyílhatott. Jóisten áldását és szeretetét kérjük mindannyiukra. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, megköszönve önöknek, hogy velünk tartottak, áldott szép délutánt kívánva, akik önökkel voltak.
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Timea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. Üzeneteiket pedig elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül.

0: Haló, haló.
1: Dicsertessék a Jézus
0: szívét. Mindörökjem.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom az egész betegnek és a papbácsiknak, és a háborúnak szűnését, és a testvéremnek a képzésre, aki külföldön, és azt annak is felajánlom, hogy térjél jobb útra. Imádkozzunk együtt. Magamnak és a férjemnek is nyugodjál békébe, újszer nevébe. Dicsertessék Jézus.
0: Mindörökké, amen, együtt imádkozzunk, maradjon velünk. Kedves hallgatóknak szeretném jelezni, hogy ma önökkel együtt fogjuk végezni a rózsafüzért, úgyhogy amikor lejár majd az ima szendékfogadás, akkor bátorítom, hogy telefonáljanak, amennyiben szeretnének egy-egy tizedet elmondani. Halló, halló!
2: Halló?
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
2: Dicsértsék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Elnézést, olyan zene volt a vonalba. És én szeretném nagyon-nagyon nagy szeretettel továbbra is a Mária Rádiónak a gratulációmot kifejezni. Szeretettel üdvözlöm önöket, és kívánok továbbra is a Mária Rádiónak. Isten éltesse sokáig egészségbe a személyzetet és mindenkit, aki a Mária Rádiót szereti és hallgatja és segíti. És továbbra is mindenkit köszöntök, Csíkszeredából, Magdi néni voltam, és ismerőseimet, szomszédaimat, egészséget, békességet kívánok mindenki szívében, a gyermekeimet is távol létükben, és mindenkiért imádkozok, és ha lehetséges, be is kapcsolódok az imába. Dicsértessék a Jézus Krisztus drága.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, maradjon velünk.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
1: Ezt a mai rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani. Elsősorban családom egészségéért, békességért, szeretetéért, legfőképp bűneim bocsánatáért, valamint minden hozzám tartozó jó szándékú emberért, aki szeretettel és tisztelettel viszonyul hozzám, és nem beszél ki a hátam mögött, és még szeretnék kérdezni tőled valamit. Ha másik embertársamat lenézem és kibeszélem, szabad-e menni áldozni?
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak a hívását. Ezeket a kérdéseket majd élőadásba tessék feltenni olyan esetben, amikor erre lehetőség van. Most kérjük Önöket, hogy az imákat, a szándékaikat mondják el. Köszönjük szépen!

0: Halló, halló.
1: Tessék, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Ezt a rózsaküzetet szeretném ajánlani, mert Jézus szentséges szíves üzenetet, utalán szíves tiszteletre a bűneim bocsánatáért felajánlom a betegekért. Különösen az öcsémért, és kérem az üzenetet, hogy Jézus, hogy egy kicsit adjon jobban, mint a szent akaratával megegyezik. Felajánlom a rádióért, felajánlom a családom minden egyes tagjáért, önökért, munkatársakért. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjem.
1: A mai rózsafüzét szeretném felajánlani a ma 73 éve Mániu Gárda által főbelőtt karcfalvi Vitéz István lelki üdvéjét. A Jóisten adjon örök nyugodalmat. A Szent Mise ma 6 órától a karcfalvi kápolnába lesz. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozunk érte.

0: Halló, halló.
1: Csirtessék a Jézus Krisztus.
0: Millerök jár be.
1: Ezt a rózsafűzést a felőséget felajánlom. Meghalt szüleim, Iva Jóska testvérem, a világ békéjé, gonosz távozásai, bizony a szándékára, a papoké, a szerzeteseké, szerzetesnéké, szönöké, kicsinak annak születésnapjára. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is felszeretném ajánlani ezt a rózsafüzét, a mai szentmisét, mindent, amit a Mária Rádióban elmondnak, a születésem napjára, hogy hál' Istennek megértem krónikus betegen, és a 84. születésnapomon. Ezért imádkozok mindig önökkel, és önökért is, és a szüzanyának megköszönöm a sok-sok kegyelmet, amit megadott a részemre, és még ajánlom a családomért, a unokáimért, a szomszédjaimért, és még azokért is, akik ingemet köszöntettek. Önökkel imádkozok, mindig önökkel vagyok, csak sajnos, mert a füleimmel elvesztettem a hallásomot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló! Halló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Mit éteszik a Jézus
0: Krisztus? Mindörökjön.
1: Hát a Szent Olvasodicsa megért a himáját, Szent Misétet. Felajánlom, halálból a drágatod anyámat, hogy még ajándék napot adott önökét, a jó márgya fizesse meg áldásos munkájukat, már rádöztek dolgozójáit, a bácsiáit. Felajánlom, áldi férjemét, vesztülőkét, az én drága jó szüleimét, megszüleimét, sógoraimét, komasszonyaimét, konájaimét, szomszédjaimét, a sokbetegét, és őket ápolókét, a néptestvérem egészségét, családjukkal együtt, a jóistát, adjunk örök nyugdíjat a meghaltaknak, tőlük meg segítség kegyelmet, a betegeknek gyógyulást kívánnak. Önök rá vagyok mindig.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki amen.
0: Ezt a rózsatűzért el szeretném ajánlani a szüleimért, a meghalt szüleimért, a férjemért, testvéreimért és anyósomékért. Nyugodjanak békességben a drága Úr Jézus szent nevében. Iszlovó voltam Anna. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen, imádkozunk értük. Maradjon velünk.

Ezt a rózsafűzért felajánlom az eddig kapott kegyelmekért, családom egészségéért, drága halottaim lelki üdvéért, valamint egy fontos szándékra. Isten fizessen.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsa fűzétenekkel imádkozva, és szeretném ajánlani, ha alapból kapott kegyelmekét. A boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának továbbá kérim a szüzanya oltalmat, az ő közben járása a gyermekem gyógyulásait, az ő egészségét, a gonosz távozásáért, a családunkból, a családom egészségét, Isten fizesse mindenki segítséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk, haló. Tessék mondani.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekem.
1: Ezt a mai rózsafüzért fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért a mai nap.
0: Köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, ennyi fért bele a mai imaszendék fogadás műsor idejébe. Biztatom önöket, hogy hívják a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számot, amennyiben szeretnének egy-egy tizedet elmondani, mai délelőttön az örvendetes rózsafűzért fogjuk végezni. Imádkozzunk együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, Úristen, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmasságodra. Amen.

0: Halló, halló!
1: Egyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban ráforulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ez légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akiknek legnagyobb szükségük van irgalmasságodra, amen.

0: mi a csampi vagyok, menjek be szinte, tessék meg, utána legyőn állott a országot, legyen meg ott a okorotod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak, irgalmasságodra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása is példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezzel kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomlyai segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynéja, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk a mai délelőtt folyamán. Köszönöm mindazoknak, akik elvállaltak egy-egy tizedet a rózsafűzérből. Felhívom újra a kedves figyelmüket, hogy 11 órától Erdő Szent Györgyről közvetítünk búcsús szentmisét. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Áldott szép, kegyelmekben gazdag napot, hétvégét kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozott benneteket, szerbusztok, máma befejezzük, legalábbis ami a tanévet illeti. Érkezett 28 kérdés, ezeket szeretném akkor előszedni, és tudjátok, minden évben azzal szoktam kezdeni ezt a kérdeztek, én meg mondok valamit, hogy én nem válaszokat mondok, mert hogy meggyőződésem, hogy a te kérdésedre nálad van a válasz, mert a te kérdésed. Én tehát legfőjebb azt tudom tenni, hogy megpróbáltam megérteni azt, amit kérdezel, és elmondom, hogy mi jut róla eszembe. És nem úgy adom át a gondolataimat, mint válaszokat a te kérdésedre, hanem mint valami olyasmit, ami nekem eszembe jutott arról, amit te kérdezel, és hogy ez téged segít-e a magad kérdésére található vagy találandó saját válaszban, hát ezt én nem is tudom. Ez vagy így lesz, vagy nem. Nézzük akkor egy. Miért hagyatkozhatunk néhány inkább kivételesnek számító súlyos beteg haldokló idézett tanúság tételére? Ellentétes példák biztosan ugyanígy akadnak, sokan kevesebbtől is elveszítik hitüket. Az ő esetük miért nem esik azonos súllyal latba? Ez volt a kérdés, és hogy elolvastam a kérdést, rájöttem, hogy valami akkor nem ment át. Valami nagyon fontosat akkor nem tudtam megfelelő módon közvetíteni, az egész biztos, úgyhogy ezt majd most megpróbálom. Miért hoztam azt a 20 példát plusz az egyediket, hogy a kereszten az agónia végén ki lehet mondani azt, hogy beteljesedett? Azért, mert azt próbáltam ennek kapcsán igazolni, hogy nem létezik olyan élethelyzet, amelyben, hogyha valaki éppen azt tapasztalja, amit ott tapasztal, akkor ne tudna olyan következtetésekre jutni, mint amilyen következtetésekre valójában eljutott. Vagyis, hogy a legnehezebb élethelyzetből is lehetséges az, hogy olyan tapasztalatot szerezzek, vagy olyan tapasztalatként éljem át az életem legnehezebb helyzeteit, amelyek egy hitre tudnak vonatkozni, és amelyek a hitemet képesek megerősíteni. Ezért mondtam el ezt a 20 pontot, és pontosan tudom, hogy ennek az ellenkezőjét ugyanúgy elmondhattuk volna. Én egyszerűen csak azt akartam igazolni, hogy nem tudsz olyan élethelyzetet mondani, amely a bóvó lehetetlenné tenné azt, hogy valaki azon élethelyzet tapasztalásán keresztül hitre juthatna, vagy a hitében megerősödhetne. Tehát egy évig azért jártattam a szám, hogy tudjuk, hogy miért gondolkodunk rosszul. 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt ugyanezt mondtam tulajdonképpen, amikor a parazita érzések, meg a hiteles érzések különbségéről beszéltünk. Ezért nem mondhatjuk azt csak úgy gátlástalanul, hogy bízd magad az érzéseidre. Bízd magadat a tapasztalataidra. Én ezt senkinek sem merem mondani, mert a tapasztalást már meghatározza az a struktúra, ami alapján ő egyáltalán tapasztalni tud. Ha tehát egy elkerülő módon kötődő embernek azt mondjuk, bízd magadat a tapasztalataidra, majd az megmondja, mit kell tenni. Az jó, akkor jó, besegítettük őt a depresszióba. Ha egy bizonytalanul kötődőnek azt mondjuk, hogy hát éld meg ezeket a kettősségeket, éld meg bátran, szeress és gyűlölj, és hiteles leszel. Hát én nem tudom. És ha a parazita érzéseidnek szolgáltatod ki magad, hát a biztosan kötődő, az oké-oké pozícióban lévő embernek vannak valóban hiteles érzései, a hiteles most nem minősítést jelent, hanem helyzetnek és az adott lelki állapotának megfelelő érzést éli át. Tehát ha fenyegetik, fél. Ha jó dolog történik vele, örül. Hogy ezek a hiteles érzések, de aki bizonytalanul kötődik, az féltékeny lesz 2 kapura, és hiába ad neki 3 puszit az ő társa, amikor hazajön. Most élj az érzéseid szerint, az hiteles, az szép. Hát én nem tudom. Dehogy, hát biztosan kötődő, oké, pozícióban élő embernek mondhatjuk, hogy hallgasson az érzéseire. Az összes többinek nem, de hát rendben van ez. És itt most csak az lehet, hogy rájövök, hogy én most hallgathatok-e általában az érzéseimre, vagy nem. Aztán rájövök, hogy mely érzéseimre érdemes hallgatni, és melyekre nem. Hogy mely gondolatokra érdemes, és melyekre nem. Amikor elmondtuk a 20 pontot, végül is arról beszéltünk, hogy mondjuk halálos beteg vagyok, és ebből nekem az a gondolat jön ki, hogy akár mennyi ideig élek is, az életem tartalmas és értelmes lehet.
Vagyis egyszerűen csak arról beszéltem, hogy egy biztosan kötődő, oké ember hova jut halálos betegen? Valahova ide. Ezért, ha mi nem vagyunk ebben a pozícióban, lehet, hogy nem ide jutunk, hanem azt gondoljuk, hogy Isten büntet bennünket, vagy elhagyott, és a szeretteink se szeretnek eléggé. Eljuthatunk ide, de én nem bíznám rá az életem ezekre a gondolatokra és érzésekre, most már csak ismétlem magam. Ezért van különbség a bizalom és a hit között, és ez rettentően fontos különbség. Mert a bizalom igenis a mindenféle esetleges tapasztalatainkból pattan elő. A hit azonban nem. Mert a hittel kapcsolatos döntésben szabadok vagyunk mindnyájan. És lehet, hogy az én hitre vonatkozó döntésem a tapasztalataim 90%-ával ellentétes. És attól az még nagyon is hiteles, mert szabad döntéssel tettem meg, és rájöttem arra, hogy azért teszem így, mert ahogyan egyébként élnék az érzéseim, a gondolataim és az egyéb alapján, hát abból mi jön neki? Csak a gyerekkori traumáim fognak kibontakozni. Ugye ezért a biztosan kötődőre jellemző lesz valami, amit lehet gyakorolni. Ez pedig az, hogy az Istennel való kapcsolatában egyszerre tud hihetetlen mélyen önmagánál lenni. Az, hogy önmagamnál vagyok, ez alatt azt értem, például egy nagyon nehéz élethelyzetben nem jön rögtön az, hogy ó, de oltalom alatt vagyok, és Isten szeret, és mégiscsak. Nem ez jön, hanem élből az jön, hogy na Istenem, azért ez már nagy piszokság. Mit képzelsz, hogy tehetted ezt meg velem? Hát attól még nekem emberi érzéseim vannak, és rátámadhatok az Istenre. Egy biztosan kötődő, mert biztosan kötődik, rátámadhat az Istenre, dühös lehet rá. Sőt, egy biztosan kötődő megengedi magának azt is, hogy az Istennel igazságtalan legyen. Csúnyán, piszkos módon. Én nekem volt egy olyan válságon, fogtam a feszületet, volt egy ilyen nagy feszületem, fából, még az anyukámtól örököltem, és fogtam, és azt a feszületet a lábánál fogva a szekrényen ízzé porrá törtem. Úgy bizony, azóta se ragasztottam össze, darabokban van ott a szobámban. Hogy emlékeztessen arra, hogy levezettem a dühömet egy ártatlan valakin. Végül is egy képtelen igazságtalanság egy keresztre feszített szegény Jézust széttörni a kredenc tetején. Nem, elég nagy igazságtalanság, de hogyha valaki biztosan kötődik, belefér. Értitek? Hogy belefér. Tehát, hogy adott pillanatokban totálisan lehetsz magadnál, és nem kell, hogy az agyadnak akármelyik zugába az jön, csak meg ne büntessen érte. Jaj, csak ne legyen belőle baj. Jaj, mit fog szólni? Na, akkor leveszi rólam az áldó kezét. Ez az egyik, hogy totálisan lehetsz magadnál. A másik pedig, hogy utána totálisan lehetsz Istennél. És mondhatod azt, hogy fütyülök bárkire, aki azt mondja, hogy Isten nem szeret. Hogy Isten az a végtelen szeretet és jóság, amit még csak el se bírok képzelni. Hogy gondoskodó, dajkáló szeretettel szeret. Hogy semmit se tudok az ő szeretetéből, mert annyival sokkal több. És akkor teljesen az Istennél vagyok, és nem hagyom kikezdeni azt, hogy bárki bármit mondjon róla. De magamat se, tehát azt se hagyom, hogy én kikezdjem, hanem bele merülök abba, hogy hogy ez az Isten egy milyen jó fej tud lenni, ha én észreveszem. És itt is tudok lenni, és ott is, és itt is, és ott is, és mindezt megtehetem azért, beleértve az igazságtalanságot Istennel szemben, az elutasítást, az előítéleteimet és mindent, mert tudom, hogy a kapcsolatunk kikezdhetetlen. Vagyis attól, hogy én hülyeséget csinálok, a kapcsolat meg se rezdül. Hogy nincs még egy ilyen kapcsolatunk. Mert igenis, sajnos, minden kapcsolatot tönkre lehet tenni. Ami két ember között van kapcsolat, mindent tönkre lehet tenni. Mert emberek vagyunk. Kivéve az Istennel való kapcsolatunkat. Mert az Istennel való kapcsolatunk nem tehető tönkre. Ez benne hihetetlenül jó. Legfőjebb az lehetséges, hogy én bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődök, és azt gondolom, hogy Isten engem már most ezek után nem szeret. De ez illúzió. Ez az én kötődésemből jön. Semmi köze az Istenhez. Ezért olyan hihetetlen lehetőség az Istennel való kapcsolat. Közben pedig mit látok? Ennek az ellenkezőjét, hogy még az utcán velünk találkozó ismerőssel is őszintébbek vagyunk, mint az Istenünkkel. Mert állandóan jó fiút meg jó kislányt játszunk előtte, ahelyett, hogy neki végre elmondanánk, hogy mi van ott legbelül. De azért nem mondod el, mert bizonytalanul kötődsz.
vagy elkerülő módon, de a legbiztosabb terep az Isten kapcsolat. Második kérdés. Mit jelent, hogy Isten bennünk van? Az Isten kép van bennünk, ahogy az anya képe is. Nincs ember, akinek ne lenne Isten képe. Erről sokat beszéltem már. 4-5 éves gyerekek, kutatás, mindenkinek van Isten képe, akkor is, hogyha az anyukája, apukája sose beszélt neki arról, hogy van Isten. Isten kép nélkül nincs ember, legfőjebb olyan van, hogy az Isten kép nem tudatos. Annál nagyobb a baj. Mert egy nem tudatos istenkép még erősebb hatást gyakorol ránk, mint egy tudatos. Ezért nagyon érdemes rákérdezni, hogy milyen az én istenképem, mert mindenképpen hat ránk. Egyébként pedig én egy olyan személyiség modellben gondolkodom, hogy a személyiség középpontja a Szentlélek. Én ebben gondolkodom. Ami azt jelenti, hogy én nem vagyok Isten, az én nem egyenlő a Szentlélekkel, mert a személyiségnek csak egy felszínes kis, de nagyon fontos része az én. De az én itt bennem, a személyiségemben képes kapcsolatot találni a Szentlélekkel. Ezt most nyugodtan, Szentlélek, nem Szentlélek, Istennel. Tehát ugye a Teremtő és Mindenható Isten nehezen fér itt el. A Szentlélek jól elfér, komolyan kompatibilis. Tehát a Szentlélek az ember kompatibilis Isten. 3. Mit tehetek, ha semmilyen Isten élményem nem volt? Lehetetlen. Mi szokott itt a nehézség lenni? Az, hogy egy hármas folyamaton, ha átmegyünk, akkor tudjuk, hogy mit jelent, hogy Isten tapasztalat. Ha nem megyünk át, akkor nem tudjuk. Mondom, első lépés, hétköznapi tapasztalás. Második lépés, hogy ennek adok valamilyen jelentést. Harmadik lépés, a jelentést összekötöm az Istenre vonatkozó ismeret.

Az óvodában az történt, hogy csúfoltak a vörös hajam miatt. Mire azt mondja az apuka, adok neked két puszit, te drága, mert nagyon szeretlek téged, gyere, odaállunk a tükör előtt, elé, és ha belenézünk a tükörbe, én a világ legszebb zsuzsikáját látom, akit visszanéz a tükörbe, és tudod, a jóisten is így szeret téged, ahogy most vagy, vörös hajjal. Akkor tehát a kisgyerek tapasztalatát összekötöttük egy értelemadással, amely megfelelt egy pozitív Isten képével. Ha egy gyerekkel ezt sokszor megtesszük, felnőttkorban lesz neki egy csomó Isten tapasztalata. Ha gyerekkorban nem tesszük meg, jó rápacsázott. Ilyen egyszerű. Sajnos. Felnőttkorban tehát azt lehet tenni, hogy ami gyerekkorban elmaradt, elkezdem csinálni. Kőkeményen. Mit tapasztaltam? Milyen jelentést adok neki? Megfelel egy pozitív istenképnek? Ezt a folyamatot azt tudja segíteni, találd meg a csúcsélményedet. 3 évvel ezelőtti előadások. A csúcsélmény az, amikor ilyen kegyelemszerűen átélem azt, hogy minden oké. Ennél jobban nem tudom ezt megfogalmazni. A csúcsélményből kiindulva megtudhatod, hogy milyen lehet akkor Isten. Amilyen a csúcsélményből nézve az Isten, olyan ő. Annál sokkal jobb, de ez egy munkahipotézisnek jó lesz. Tehát a csúcsélményben megtapasztalt Isten képpel kell összekötni az értelemadást és a tapasztalást. És ezt kell csinálni 1-2 évig. Ezt a legkomolyabban mondom, hogy nekem ne jöjjetek, hogy nincs Isten tapasztalatom. Dolgoztál 2 évet vele, vagy nem? Minden nap. És a 2. év végére olyan szépeket fogsz mondani, megyek hozzá tanulni. Így működik, hát most mit tegyünk vele? Ezért az a nehézség, hogy közben pedig az Istennel kapcsolatos meggyőződéseink tabu világába tartoznak. Hogy templomba járó felnőttek befogják a szájukat, amikor a gyerekek kérdezik őket. A gyerekek ösztönösen szeretnék ezt a 3-at összekötni. Tehát nagyon sokat tehetsz azért, hogy legyen Isten tapasztalatod. Az Istenen nem múlik, rajtad múlik. 4. Én egy negatív-pozitív fölfedező vagyok. Tehát én nem vagyok oké, te oké vagy, és fölfedező. Meg szeretnék változni, de mélyen gyökerezik a személyiségemben ez. Ha sikerülne megváltozni, úgy érzem, már nem is én lennék. Nem lehet, hogy Isten direkt ilyennek teremtett? Nem. Mehetünk tovább. Természetesen minden ember számára alapvetően fontos az én állandóság. Hogy a személyiségnek legyen egy állandósága, mert anélkül mi van? Anélkül a pszichiátrián fekszünk. Tehát na, hogy amikor rájön valaki, hogy ilyen mintába vagyok, és közben pedig a tanulási folyamatban ez az erősségem, az a gyöngeségem, hogy akkor ez összekötődött az én tudatommal, azzal a képpel, amit magamról alkottam. Hát na, hogy összekötődött, hát eddig így éltem, így szemléltem mindent. Tehát ha ezt most egyszerűen ki kéne dobni, az döbbenetesen fenyegető, ilyet senki se tud csinálni a maga erejéből, hanem hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap kislépésenként. Természetesen csak ezt lehet tenni, kivéve, hogyha valami kegyelemszerű személyiségbeli változás nem történik. De az viszont nem rajtunk múlik. Ezt kislépésekben lehet sehogy máshogy nem. Tehát mikor te azt mondod, hogy de már egészen megszoktam, hogy ennek tartom magam, hát akkor azt jelenti, hogy normális vagy. Van egy én állandóságod, nagyszerű, örülj neki, csak most ezt le kell cserélni. Mindig szabadon döntünk arról, hogy mivel azonosítjuk magunkat. Mindig. Mondom a legegyszerűbb példát. Házas vagy, szerelemre gyúlsz, és azt érzed, hogy dehogy a férjem az igazi, ez. A férjem felé alig érzek valamit, de ez a pasi. Tehát szinte minden abba az irányba mutat, hogy ez az új, ez igen, ez, erre felé mutat az én. Akkor is szabadon dönthetsz, hogy te mivel azonosítod magad? Egy 2 éves endorfin felhővel, vagy egy 10 évvel ezelőtti döntéssel? Miért több az egyik a másiknál? Miért kéne azt gondolni, azért, mert most ezt érzem, ezt kellene csinálnom. Miért? Ez ki mondja? Ki mondja ezt? De a világ ezzel tele van, tehát én döntöm el, hogy kivel, mivel azonosítom magam. És semmivel se kevésbé hiteles az, ha én nem most azt mondom, hogy én ennek az érzésnek, ennek a vágynak, ennek a késztetésnek nem adom át magam, és most szenvedek. Ez mitől hiteltelenebb annál, mint amikor átadom magamat egy késztetésnek, és ez, én nem értem, hogy miért kellene ezt hiteltelenebbnek tartani, és miért hitelesebb az, hogy valaki ösztönösen él. Az mitől hitelesebb?

0: az ösztönösebb. Csak itt, ha most pozitívan szemlélem magam, azért van bennem ennyi indulat, mert ennyi fájdalommal találkozom. Mert ezek nem az én fájdalmaim, de hát annyi együttérzés volt már bennem sokakkal kapcsolatosan, hogy már ordítani tudnék néha. Boldogok a békesség kedvelők. Mit csinál Isten minden napjaiban? Rosszat kérdeztél, ezt a titkárnőjétől kell megkérdezni. Tehát ez a kérdés rossz felement. Hadd kérdezzek vissza, miért csinál valamit? Te honnan gondolod, hogy csinál valamit? Arisztotelész azt mondja, Isten a mozdulatlan mozgató. Ha csinálna valamit, akkor változna, ha változna, akkor azt kellene föltételeznünk, hogy A pontból B pontba jut, ami azonban azt föltételezi, hogy valami tökéletlenebből tökéletesebbre jut. Az Isten azonban tökéletes, ezért mozdulatlan, állandó. A másik oldal, amit Moreno mond, Isten maga a szintiszta kreativitás. Isten maga a szintiszta cselekvés. A totális, folyamatos megvalósulás. Csak kettő egyszerre igaz. És egyik se. Mert annál sokkal több. És aztán Isten mit csinál minden napjaiban? Vannak minden napjai? Isten örökké való. Múlt, jelen, jövő egy. Nincsenek minden napjai. Egy napja van, csak hosszú ideig tart. Jó van, bocsánatot kérek attól, aki kérdezte. Nem tudtam a kérdéssel mit kezdeni, csak ezért. 6. Szent mise állandó részeiben, szövegeiben nem tudom meglelni az értelmet. Mi lehet az? Lehet, hogy így kell elfogadnom? Lehet. Az is lehet, meg az is lehet, hogy nem maradunk meg itt. Tehát például, szóval ezt én úgy szoktam mondani, a liturgiában hozott anyaggal dolgozunk. A liturgia tűzhelyén hozott pecsenyét lehet megsütni. Ez azt jelenti, hogy a liturgiának akkor van, a rítusnak akkor van jelentése, értelme, ereje, mit tudom én mi-e, ha én is odahozom magam, és nem csak Istentől várom, hogy ő hozza oda magát. Ez azt jelenti, hogy a rítus akkor fejti ki a hatását, ha én is beleteszem magam, apait, anyait oda teszek, akkor Isten is beleteszi az apai, ő mindig beleteszi, csak én nem. Ha az Isten fiának az életútja és az én életutam találkozik a rítus közben, akkor velem történik ott valami. Itt aztán nagyon sok irányba elmehetünk, hogy mit lehet csinálni. Például föltárhatjuk a Szent Mise állandó részeinek, szövegeinek a mély tartalmát abból a szempontból, hogy mi az én viszonyom ezekhez a tartalmakhoz. Mit gondolok arról, hogy Isten báránya, mit gondolok, hogy nem vagyok Uram méltó, hogy hajlékomba jöjj. Mondatról mondatra, szóról szóra, kifejezésről kifejezésre meg kellene állapítanom a szöveghez a viszonyomat. De nem a racionális, teoretikus viszonyomat, hanem a személyes, érzelmi, életútbéli viszonyomat. Azután a szimbólumokat, az ott használt anyagokat és tárgyakat is a személyes tapasztalat szűrőjén át kellene ereszteni. Mit jelent nekem az, hogy tűz, hogy víz? Mit jelent nekem egy kiterjesztett kar? Mit jelent nekem egy csók? Mit jelent nekem egy térdelés, egy meghajlás? Nem Istenen múlik. Tehát az, hogy a rítus vagy a liturgia személyes legyen, ez hihetetlen módon az én lehetőségeim között van. Ez az egyik. A másik, a hitnek vannak fejlődési lépései. A felnőtt hit az úgynevezett racionális és individuális hit. Ilyenkor az ember ösztönösen is eltávolodik az irracionálistól, a misztikumtól, és akkor nagyon pragmatikusak leszünk, és nagyon cselekvők, és az érdekel bennünket, ami az eszünknek szól, a szentmise legfontosabb része a szentbeszéd, az összes többi ilyen kolonc. Ez a hit fejlődésének egy kihagyhatatlan lépése. Ha valaki ebben a fejlődési fázisban van, akkor csak legyen még egy ideig, és majd akkor ezt ki lehet nőni. Akkor szinte nincs mit tenni, csak csinálni, ahogy ez megy. A másik, most nézzük meg mondjuk így, hogy mi felőlünk, minden szimbólum, minden rítus, minden liturgia kiüresedhet. Valóban minden szimbólum kiüresedhet, semmit mondó lehet és unalmas, ezért valójában az lenne a dolgunk, hogy állandóan a hétköznapi életünkkel összetudjuk kötni a liturgiának az elemeit. Ezért ha azok teljesen kiürültek, nagyon bátran ki kellene dobni egyet-kettőt belőle, és betenni egy-két újat. Erre azonban nem biztos, hogy a Szent Mise a legjobb fórum. Nagyon sok áhítatot, imádságot lehet olyan gazdagsággal, színességgel, mit tudom én mivel tartani, hogy akkor lesz egy csomó jó élményünk, hogy mit jelent a rítus. Hát olyan jó dolgokat csináltunk már életünkben, hogy most elkezdeném mondani, sose lenne vége. Tehát a rítusokat és jelképeket gondozni kell. a papnak is, az egyház vezetőinek is, de az egyes embernek is. Különben valóban nem lesz jelentése, és üres lesz, ha pedig üres lesz, akkor neurotizál. Egy ismétlési kényszerre vezet rá. Nem sok teteje van. Hogyan segítsek, hogy valaki jobban kötődjön Istenhez? Az első kérdésem az, hogy ő mit szeretne? Hogy ezt ő szeretné-e, vagy nem? Ha nem szeretné, akkor ne segíts neki. Ha szeretné, hát én megnézném, hogy milyen az Isten képe. Mert majdnem biztos, vagyis 100%, hogy torz Isten képe van. Mert ha eddig nem puszipajtás valaki egy jó Isten képpel, akkor az azt jelenti, hogy torz Isten képe van. Egy jó Isten képhez mindenki szívesen kötődik, nem? Ha valaki bebizonyítaná neked, hogy ő az igazi, már lehet is házasságot kötni. Tehát az igaz Istenhez mindenki tök szívesen kötődne. A bajunk vele az, hogy nem az igazi Istent látjuk, hanem... Ezért tehát, ha eddig nem kötődtél hozzá, föltehetően azért, mert normális vagy. Tehát azt lehetne tenni, hogy megnézni, hogy hol van annak az istenképnek sok-sok torzulása, amihez józan hitérzékkel nincs kedved dölgölözni, és az istenkép fejlesztése után lehet egy jó istenképpel. Ezért nagyon-nagyon veszedelmes az embereket kiszolgáltatni a saját istenképüknek. És azt mondani nekik, mint a szocializmus alatt, hogy húzzatok bele, nyomassátok a kommunista szombatot. És nőtt a hiány. Sikerült a veszteségre még két lapáttal rátenni. Ez körülbelül így működik. Tehát egy veszteségesen működő vállalkozásban az emberek többet dolgoznak, még több lesz a veszteség. Én tehát ezt nem erőltetném egy kicsit sem. Ugye itt az a nehéz, hogy van egy ilyen naivitásunk, hogy én bennem van egy istenkép, és én téged az én istenképemhez akarlak rángatni. Ugye? Vedd már észre, hogy Isten szeret téged. Ja, nem, higgyél már benne. De ő benne nem az van. Tehát a segítség az az, hogy őt közelebb visszük a benne meglévő pozitív istenképhez, ami lehet, hogy nagyon fejlesztésre szorul, és ennek az a következménye, hogy nagyon gyakran azt vesszük észre, és ez nagyon nehézzé teszi a gyakorlatot, hogy egy bizonyos helyzetben Isten nekem mond valamit. Én ezt szívesen elmondanám neked, de nem mondom el, mert az Isten nekem mondta erre a helyzetre, és ugyanerre a helyzetre neked, a te Istened még mást mond. Egyik se jobb a másiknál, csak személyre szabott. Ezért szinte tökéletesen értelmetlen szentírással közlekedni az utcán. Azért, mert neked volt egyszer egy szép élményed, és akkor pont azt olvastad egy nehéz helyzetben, hogy enyém vagy, ma szültelek téged. Jó, ez a te élményed, a te Istenedről. Hát ne állíts már meg minden embert az utcán, és tukmáld a te... Okay, ez? Nagyon, de ezt a gyakorlatban nagyon nehéz megcsinálni, mert egyébként is tele vagyunk egy csomó jó tanáccsal, amit mi magunk se tudunk megtenni, de a másoknak nagyon-nagyon szoktuk mondani. Ennél egy fokkal jobb vagy rosszabb az, amikor nekem valamikor bejött, és azt mondom, hogy ezt kell csinálnod. És hol vagy akkor te? Akkor az egész történet rólam szólt. Tehát ez egy nem hívő gyakran jobb és szorgalmasabb, mint egy templomjáró. Igen, itt van egy nagyon komoly előföltevés. Ezt sejtem, ez pedig az, hogy az ember azért jár templomba, hogy jobb és szorgalmasabb ember legyen. De szerintem nem. Az ember a templomba az Isten kapcsolatát közösségi módon ápolni megy. Ennek lehet következménye, hogy jobb és szorgalmasabb vagyok, de sokszor az Isten azt mondja, éde figyelj Feri, ne legyél már ennyire jó. A szorgalomról pedig kifejezetten leszokott beszélni. Tehát miért gondoljuk azt, hogy az Isten azt akar, hogy mindenki jobb és szorgalmasabb legyen? Miért egy munkamániás, miért legyen még szorgalmasabb? Egy kényszeres segítő, miért legyen még jobb? Túl jó, túl szorgalmas, vegyen vissza. Azt hiszem, kulturális félreértés az, hogy a templomba azért megyünk, hogy morálisan jobb emberré legyünk. Ez egy, hogy mondjam, alapvető, totális félreértése a spiritualitásnak. Az, hogy az ember jobb emberré lesz, ez a spiritualitásnak jó esetben következménye. Miért kéne, hogy a templomba járók mindenáron jobb emberek legyenek, mint az átlag populációnak a legjobbjai? Mert itt is szoktunk csalni. Ugye, tehát a templomjárók, nem tudom, átlagát a náluknál néhány jobb emberrel szoktuk összehasonlítani, és azt mondjuk, hogy na, azok sokkal jobbak. Hát néhányan. Tehát a templomba az ember nem azért megy, hogy jó kis fiú legyen. Ne, egyszerűen nem azért megyünk. Az csak annak gyümölcse. Hát, ha valaki azért megy, hát az a felettes én Istenbe vetett hitről árulkodik. Ugye hát a felettes énem mondja azt, hogy ha jó kisfiú vagy, akkor szeretlek, ha meg rossz vagy, akkor majd kapsz. Mit jelent, hogy lelki szegény? Hát, ha az idei anyagunkat nézzük, akkor azt, hogy szegény, annyira szegény, hogy nem nagyon tud mitől függni. Tehát egy áldott helyzetben van, ezért aztán boldog. Mert szeretne függeni az úszómedencés háztól, de semmi esélye. Így aztán boldog. Minél szegényebb valaki, annál kevesebb függésre adhatja a kis buksiját. De ez csak az egyik válaszom. A másik, hogy a lelki szegény, ez most az én gondolatom erről az, hogy fölismeri a szegénységét, ami arra utal, hogy az Istennel együtt tud csak boldog lenni. Tehát, hogy önmagamban nem bírok boldog lenni, Uram, valami miatt kell lesz hozzá te is. Úgy hosszú távon biztos. Ha pedig beismerem a rászorultságomat valakire, ez egyfajta szegénységnek az elismerése. Szegény vagyok abban az értelemben, hogy rád szorulok. De ez a rászorultság nagyon boldoggá tud tenni, mert ha ezt nem ismerném be, nem lenne közünk egymáshoz. 10. Komoly betegség befolyásolhatja-e jelentősen a személyiség fejlődését? Természetesen igen, minél kisebb korban történik, annál tutibb, hogy befolyásolja. Minél idősebb korban történik, annál inkább nem tudjuk, hogy befolyásolja-e, de nagyon is befolyásolhatja, természetesen. A betegséget fölfoghatjuk-e jelnek? Föl. De nem muszáj annak fölfogni. Tudjátok, ez megint egy lélektani működésmódra világít rá, amikor valaki beteg, főleg ha nagyon beteg, általában kiszolgáltatott. Általában talajvesztett sok szempontból, és mondható rá az, hogy tehetetlen. Mi történik akkor, amikor egy ilyen lelki állapotban vagyunk? Keressük a kapaszkodót. A kapaszkodó azonban annyira szükséges, hogy átkapcsolunk, amikor valaki nagyon tehetetlen és nagyon kiszolgáltatott, és nagyon fenyegetve van, átkapcsolunk irracionális működésmódra. Vagyis bármibe belekapaszkodunk, ami csak egy picit is úgy tűnik számunkra, hogy bele lehet kapaszkodni. Ezért lehetséges az, hogy egy beteg ember a legapróbb dolgokban is jeleket vél fölfedezni. Mert átkapcsolt irracionális működésmódra. Ez egyszerűen a psziché egyensúly kereső működése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy adott esetben ne tenné jól, ha teljesen profán hétköznapi eseményekben jeleket vél látni, mert hiszen azon keresztül erőforrásokhoz juthat. Semmivel se nagyobb önáltatás valamit jelnek tartani, és az alapján megerősödni, mint valamit nem tartani jelnek, és bizalmatlannak lenni. Mitől lenne jobb vagy hitelesebb? Egyébként is így működünk, ugye? Ezt úgy szoktuk, hát szoktuk, én nem, de sokan úgy szoktak, marha nagy bajba vagyok, fölütöm a Szentírást, kinyitom és bökök. Ez egy ilyen sajátos megoldása ennek. Tehát már átkapcsoltam irracionális működésmódra, bögtem. Általában azonban a jel értelmezése az alappozíciónk és a kötődési mintánk alapján szokott történni. Tehát aki elkerülő módon kötődik, egyszer csak Isten fenyegetését veszi észre, aki meg biztosan, annak meg jó jelei lesznek. De lehet jelnek tekinteni, csak mindig vizsgáljuk meg, hogy jó jele vagy rossz. Ha rossz, dobjuk ki. Ha jó, mondjuk azt, ó igen. Ha csak válság helyzetekben fordulunk Istenhez, lehetünk-e érdemesek a segítségére? Nem érdem kérdése. Sosem volt érdem kérdése, és ezután se lesz. Lehetsz nagyon rossz, akkor is segít. A kérdésből valami olyasmi jön számomra, hogy aki azt kérdezi, hogy ha rossz kisfiú vagy rossz kislány vagyok, akkor nem leszek érdemes Isten segítségére, ez egy nagyon sajátos alappozíció. A kérdés mögött azt véltem kihallani, Isten fogsz nekem segíteni, mert most bajban vagyok. Fog. 14. Van jó egy gazemberben is, vagy nincs? Van. Itt azonban én nem tudom milyen posztmodern, euróatlanti emberképre hagyatkozom. Van nekem nagyon jó, kicsit régebbi, jól bevált. Ez alatt azt értem, hogy nem azt gondolom, hogy az ember akkor jó, hogyha jól viselkedik, vagy hogyha értékeket hoz létre, tehát van teljesítménye. Tehát az, hogy az ember jó, az ontológiailag, egzisztenciálisan meghatározott. Vagyis, hogy az ember teremtmény, ezért jó. És amikor nem ez alapján él, akkor meghasonlik. És ezt lehet rajta látni. Az ő tragédiája nem az, hogy kiderült, hogy rossz, és most ezt megvalósítja, hanem hogy azzal szemben él, ami ő volna valójában. És ebbe szép lassan belepusztul, mert persze mások is. Ezért tehát én ragaszkodom ahhoz az emberképhez, hogy minden ember jó. Nem a teljesítményei okán, vagy nem a magatartása okán, hanem azért, mert van a létezése okán. Egy létező nem tud ilyen értelemben rossz lenni. Egy létező ember nem tud rossz lenni, de tud nagyon sok bűnt elkövetni. Ellenem elkövetett vétket meg tudom bocsájtani, de más ellen elkövetett bűnt nem. Mi van ezzel? Erről azt hiszem 2 évvel ezelőtt beszéltünk. A következő a hipotézisem, az, hogyha te meg tudod bocsájtani azt, hogyha veled szemétkednek, de ha az anyukámmal, ha a gyerekemmel, ha a feleségemmel, ha a hazámmal, akkor azt sejtem, hogy a te önmagadról alkotott képben nem fér bele az, hogy nem bocsájtasz meg. Ezért tehát azt az indulatodat, hogy dögöljön meg a tehenével együtt, és bocsásson meg neki a búbánat, ezt egyszerűen átviszed egy másik szemére, és ott éled meg. Ezt gondolom róla. És azt, hogy aki ezt most kérdezte, és ezt hallotta, nem hisz nekem. 16. Miért nem imádkozunk úgy is, hogy leborulunk a földre? Miért hiányzik ez a mostani keresztény kultúránkból? Nem hiányzik a keresztény kultúránkból, bár az európai kultúrából hiányzik. Nagy pénteken borulunk le, meg papszenteléskor borulunk le, mind a kettőt a pap csinálja. Tehát nyugodtan le lehet térdelni, le lehet borulni, én mindenkinek ezt nagyon ajánlom. Nagyon, nagyon. Én magam is gyakran teszem. Mekkora bűn az, ha valaki évente 4-szer gyón, de rendszeresen áldozik? Se a gyónás, se az áldozás nem bűn. Azt hiszem, ebben vagyok a legbiztosabb a mai este, de mondhatom úgy is, az ember áldozhat, ha csak a jog el nem tiltja. Így. Tehát áldozzál és áldozzál nyugodtan, akkor ne áldozzál, hogyha gazemberkedtél. Nagyon. Akkor gyónd meg és áldozzál, áldozzál, áldozzál. Ez a jó tanácsom. Az megint csak egy sajátos fejlődésnek a következménye, hogy az oltári szentségnek túl bizonyos értelemben más értékekkel szemben túlzott tisztelete alakult ki az egyházban. Ennek az lett a következménye, hogy félve és remegve voltunk akkor, hogy jaj, csak nehogy szentségtörést kövessünk el, és ne tökéletes állapotban találkozzunk Jézussal az oltári szentségben. Ez egy szempontnak a túlhajtása. Annak a túlhajtása, hogy ki Isten. És annak a nem tudomásul vétele, hogy ki vagyok én. Ez sikerült annyira túlhajtani, hogy a középkori szerzetességben mondjuk avilai nagy Szent Teréz évente 1-szer áldozott. Ezek abszurdumok. Abszurdumok egy igazságnak a túlhajtása. Minden hamisság egy megkergült igazság. Itt is ezzel állunk szemben. Ezért tehát az, hogy egy gyónás, egy áldozás, katasztrófa. Én szerintem tudok egy hétig úgy élni, hogy egész normális vagyok. De még 2-ig is. Szerintem te is. Miért nem tudunk megszabadulni a versenyszellemtől a vallások vonatkozásában? Hát többek között azért, mert védjük magunkat. Mert a hit és a meggyőződés a személyiség legmélyebb rétegében van, ami alapján élünk. Mindenki a meggyőződése szerint él, legfőjebb nem tudja, hogy mi a meggyőződése. Hát mi alapján élünk? Hát azt gondoljuk, hogy ezt így kell, vagyis, hogyha nekem az a meggyőződésem, hogy az Isten nemet úgy hívják, hogy Jahve, akkor ne hívják, hogy Allah. Ugye, és mintha az ember a meggyőződése szerint él, és arra ráteszi az életét, és legszívesebben a meggyőződésünkhöz sose nyúlnánk hozzá, ezért aztán hihetetlen macerás az, hogy mások meg ugyanolyan normálisak, és azt mondják, hogy Allah, vagy azt mondják, hogy Visnu. Ú, ez roppant fenyegető ránk nézve. A versenyszellem tehát azt gondolom a félelemből adódik. A félelemből és a kihívásból adódó bizonytalanságból. Pedig azt, hogy most a világvallások összeérnek, ezt hihetetlenül előnyünkre lehetne fordítani, és nagyon sokat tudnánk gazdagodni egymásból, miközben megtarthatnánk a sajátosságainkat. Merjünk különbözni. Mi a helyzet a meditációval? Egyszer negatív értelemben említetted. A meditáció tök jó dolog, az a kérdés azonban, hogy milyen célból csináljuk. Olyan értelemben beszéltem negatív összefüggésben róla, hogy egy hedonista spiritualitásnak a részévé vált. Meditálok azért, hogy én jobban érezzem magam. Nem rossz, rendben van, lehet csinálni. Én nem látom valami túl nagy számnak ezt. A keresztény megfelelője a meditációnak a szemlélődő imádság. Márpedig az imádságnak nincs célja. A A szemlélődő imádságnak meg aztán 25-szörösen nincs. A szemlélődő imádság célja találkozás Istennel és a vele való együttlét. Ha te a feleségeddel, férjeddel, gyerekeddel való együttlétnek mindig adsz valami célt, nem tudtok csak úgy szeretni egymást, csak úgy. Az nagyon nagy baj, hogyha az imától az ember mindig vár valamit. Ez nagyon nagy baj. Mivé tesszük akkor Istent? Hát a szerelmes csodálkozik arra rá, hogy egyszerűen csak nézi azt a másikat, és jó, és nem vár sem, csak nézi. Hát nem tudom én, kiülsz a Dunapartra, és bámulod a Dunát. Vársz tőle valamit? Nem várod, ne csak elmész kirándulni, ott a tenger, és megy a hullám, és valami nagyon-nagyon fontos dolgot csinálsz éppen. Hát az Istenbe nem tudunk belemerülni úgy, mint a tenger zúgásába. Hogy vehetem észre, hogy ismerősöm öngyilkosságot tervez? Ez nagyon komoly kérdés. A cry for help. Keresd ezt. Minden öngyilkosságot tervező ember nagyon finoman a maga szimbolikus nyelvén kifejezi az ebbéli szándékát. Minden szavam fontos volt. Szimbolikus, sajátos nyelven, de kifejezi a szándékát, és nem föltétlenül kér direkt módon segítséget. Csak föltesz egy költőinek látszó kérdést, milyen lehet oda át? Lehet, hogy fölhív éjszaka, és csak úgy beszél neked valami, nem tudom. Tehát ezt most nincs időnk erről hosszabban. Ha valaki depressziós, és nem csak olyan depis vagyok, hanem tényleg depressziós, akkor tudhatjuk, hogy ő neki mindenképpen lesznek öngyilkossági fantáziái. Mert a komoly depresszióval az együtt jár, az egyik ismérve. Ezért tehát egy komolyan depressziós embernél mindig résen vagyok, mert tudható, hogy neki ilyen fantáziája van. Depresszióból kivezető első lépés mi? Az, hogy belátja, hogy saját erejéből innen ki nem jön. Akaraterő kevés, összeszedem magam kevés. Pszichiáterhez kell menni. Nincs mese. Nincs. Tehát nincsen. Na, egy komoly depresszióból te sose jössz ki egyedül. Melyek a lelki előmélyülést elősegítő módszerek? Két alapvető módszer mindenképpen van. Relaxáció, koncentráció. Igazából elmélkedő, szemlélődő imádságot nem képes végezni az, aki nem tud ellazulni és koncentrálni. A kettőt együtt pedig úgy hívják, hogy ellazult koncentráció. Ténylegesen a feszült koncentrációval szemben, ami a sportolókat jellemzi. E kettő nélkül nincs elmélyült ima élet. Ugyanaz a személy egyszerre szemét élősködő, másokat kihasználó, ugyanakkor élelmes és leleményes. Hogy is van ez? Így. Árukapcsolás van, egy tőről fakad. Kész. Egy titok, amely nem kettőnkről szól, közénk állhat-e a házastársammal? Igen. 26. Itt rengeteg mindent írtam föl, de nincs rá idő. Honné, csak azt akarom, minden kérdésre válaszoljak. 26. Honné tudja meg, hogy a gyerekem milyen kötődésű? Ez nagyon egyszerű. Nézd meg, hogy mit gondol magáról, meg mit gondol rólad. Ha azt gondolja, hogy én is oké vagyok, te is oké vagy, anyuci, apuci, akkor biztosan kötődő. Ha azt mondja, anya, te olyan jó fej vagy, én meg egy hülye vagyok, akkor hamupipőke. Most akkor a többit nem ragozom, ezt már elbeszéltük. Állami gondozásból örökbe fogadott gyermekemet fogom-e tudni kompenzálni élete első 3 évéért? Sok mindent lehet érte tenni, de nem hiszem, hogy kompenzálni kellene, főleg neked. Ne vegyél magadra túl nagy felelősséget, mert nem a tied. Az első 3 életévért nem te vagy a felelős, hanem valaki más volt, te a harmadiktól kezdve vagy felelős. Ne vegyél magadra többet, mert nem jön ki belőle jó. 28. Miért rúgtak ki a papneveldéből? Erre is tudnék gyorsan válaszolni, de oda volt írva, hogy részletesen. Nem jutott rá idő. Nem, hát ha nem. Nem, ezzel a hiányérzettel fogok elmenni, hogy nem. Akkor köszönöm szépen a figyelmeteket.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit az éter hullámain keresztül. Búcsús szentmisét közvetítünk Erdőszentgyőrről, a Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Balog András, ugyanúgy a szentbeszédet is ő tartja. A kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végzi, ha tehetik, maradjanak velünk, hogy együtt imádkozzunk. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, a Világegyház Magyarok Nagyasszonya ünnepét üli, Magyarország patronája, ismeretes előttünk a történelem, hogy amikor Szent Istvánnak nincs utódja, nincs kire ráhagynia az országát, Mária oltalmába ajánlja, s azóta a magyarok nagy tisztelettel tartoznak Máriának, azért, mert ő menti meg minden nap népünket, és ma vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, hogy vajon kérjük-e minden nap Mária közbenjárását, hogy őrizze meg, tartsa létben, hitben, szeretetben nemzetünket. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
0: Én védkem,
1: éljen vagy nagy nékem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Sirák fia könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reményem. Gyertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben, akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szégyenül. Akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!

0: Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy kegyelemmel teljes. Az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatát. Krisztusban szeretett testvéreim, ma Mária ünnepet ülünk, talán fel kellene tennünk ezt a kérdést, hogy ki ez az asszony. Ki ez az asszony, akit álmodtak kőbe, faragtak fába, festettek vászonra, és megénekeltek ritka szép melódiákban. Ki ez az asszony, aki az is a teremtés hajnalán az Isten legszebb álma volt, akit már a bűnbeeséskor megígér az Isten az emberiségnek? Ki ez az asszony, aki úgy emelkedik ki üdvösségünk történetéből, mint egy jéghegy, mindig nagy? Ki ez az asszony, akit maga a kálvinista Adi is megénekel, hogy ma Máriától jönnek a szívek, ma Mária kép minden durva lábnyom, szívembe sír a Pócsi Mária egy őszies, emlékes délutánon. Ó Mária, mindig új és új csapat, énekel a poros, tarolt mezőkön, ezek hozzák magukkal a hitet, spórfelhőben fölöttük enőjön. Ó Mária, Regina Vitae és maga az élet, ma érd, mint szenten, ma útra készülön, csúfnapomon veled hadd beszélek. S kedves testvérek!

hogy mentse meg népünket, mentse meg nemzetünket, tehát Máriával kellene beszélnünk szinte minden nap, és Mária, aki nagyon, nagyon keveset szerepel a Szent

Több tudósítás nincs róla, még egyszer tudósítanak arról, hogy amikor elterjedt a hír, hogy Jézus Krisztus megbolondult, anyja és rokonai utána mennek, hogy hazavigyék, és akkor mondja az Úr Jézus a híres kérdését, hogy ki az én anyám, és ki az én testvérem, az, aki hallgatja és teljesíti mennyei atyám akaratát. S kedves testvérem,

Őt a kánai mennyegzőn vendégségbe van, hisz szolgákkal rendelkezik, és ott van vendégségben, és elfogy a bor, elfogy a lakodalmazók bora, valószínűleg azért, mert Jézus volt, egyedül volt hivatalos, és hatod magával jelenik meg, és elmegy a fiához, fiam, nincs boruk. Jézus Krisztus azt mondja neki, asszony, nem a mi gondunk ez. Az asszony kifejezés mélyebb értelemben szerepel János evangéliumában, ugyanis az asszony abban a korban nagyságos asszonyt jelent, de ki kérdem én, ki szólítja közülünk az édesanyját nagyságos asszonynak, tehát asszony a második Éva, az, amit az első asszony elrontott a paradicsomban, a második asszony hozza helyre Jézus Krisztus által a megváltásunkat, ugyanis akkor már megígéri, és mint egy beteljesíti az Isten a paradicsomba tett ígéretét, hogy eljön az asszony, majd a fejedet fogja tiporni, te meg a sarkát veszed célba. Tehát Mária helyrehozza mindazt, amit amit elrontott az első asszony, egy szóval ő a második Éva számunkra, de addig, amíg nem történt meg a megváltás nagy műve, addig, ameddig Jézus Krisztus nem áldozza fel önmagát a kereszten, addig egyszerűen Máriának nincs szerepe az üdvösség történetében, és nincsen semmi szerepe, mert még nem történik meg a megváltás, még nem jött el az Úr Jézus Krisztus órája. És kedves testvéreim, még egyszer megjelenik Mária a kereszt alatt. Újra az asszony megszólítás, de most már értjük, miről van szó, és megszólítja Ján az asszonyt, asszony, íme a te fiad, és abban

0: áll a kereszten, és itt a kereszt alatt lesz Mária nagyjá, itt lesz a fájdalmak anyjává, a térden álló mindenhatóság, most már eljött az órája Máriának, szerepe lesz üdvösségünk történetében, és Mária példáját kell követnünk nekünk is keresztényeknek minden nap, hisz figyeljük meg, Mária az Istenre hagyatkozás mintaképe, akkor, amikor áldott állapotban lesz, József töprenk, hogy elbocsátja titokban, mert ha nyilvánosan bocsátják el, meg kellett volna kövezni a mózesi törvények értelmében. József töprenk, Mária hallgat, mert bízik és hisz az Istenben, hogy az az Isten, aki őt kiválasztotta, az talál majd megoldást erre a problémára is, és meg is találja, álmában megjelenik Józsefnek, ne félj magadhoz venni, mert a Szentlélektől van áldott állapotban. Ugyanakkor számunkra Mária az alázatosság mintaképe, beteljesedik az, amit a Magnifikátban mond, hogy íme az Úr alázatos szolgája, szolgáló leánya, boldognak hirdet engem majdan minden nemzedék, és be is teljesedik a zsidó Rattisboni, a nagy pénzember, a racionalista, Rómában a Sant'Andrea della Frate templom oldal kápolnájában keresi az Istent, ott megjelenik neki a csodás érem Máriája, és elmegy a Szentföldre, Jeruzsálemtől pár kilométerre megalapítja a Notre Dame de Sion, és szerzetesen férfi és női ágát, és ott a kápolna oldalára több nyelven van lefordítva, köztük magyarul is a Magnifikát, mint egy beteljesíti Mária imáját, íme ma boldognak hirdet engem minden nemzedék. S kedves testvéreim, Máriától megtanuljuk azt, hogy minden nap a mindennapi munkánkat becsülettel kell végeznünk, úgy, ahogy ő tette, hisz ha megfigyeljük a Szent Család életét, nincsen semmi különös a Szent Család életében, hiányoznak a lebegések, hiányoznak a transzok, hanem egyszerűen, ami mégis rendkívüli, hogy ott minden Jézusért, Jézussal és Jézus által történik. És kedves testvéreim, Mária ma is körbejár a világban, hisz jelenéseiben nem választja ki azokat, akik a felső 10 000-hez tartoznak, az okosokat, a bölcseket, hanem egyszerűen az egyszerű embereket választja ki, ez bizonyítja Fatima, Lourdes és a többi jelenési hely, mint egy beteljesedik Szent Pál apostol üzenete, hogy a jó Isten a kicsinyeket választja ki, hogy megszégyenítse a nagyokat, a bölcseket és az okosokat. És kedves testvéreim, ma mi is egyszerűen menjünk Máriához, és nézzük csak meg, akkor a második világháború után, az első világháború után, miután Magyarország elveszíti országának 2/3-át, akkor megkérdezik a mindentudó francia minisztert, a riporterek, Clemenceau-t, hogy hát miért adja meg Ausztriának miért adja meg a nagy vámkedvezményt, és mit felel? Azért, mert egyszer a Stefánsdomban jártam, nem azért, mintha érdekelne a hitem, vagy az Isten, hanem egyszerűen érdekelnek a műemlékek és a műremekek, és ott láttam az imádkozó embereket, jöttek szegények, jöttek éhezők, jöttek egyszerűen olyan emberek, kitaszítottak, akik egy nőképe előtt imádkoztak, és akkor rádöbbentem arra, hogy ez a szenvedő Ausztria, és ennek szüksége van erre a segítségre. És kedves testvéreim, nekünk magyaroknak különösen tisztelnünk kell a szűzanyát, mert ő a mi közben járunk, ő a mi királynünk, ő a mi patrónánk, úgy, ahogy az ismeretlen költő írja, hogy van egy asszony a keresztövében, ki térden állva imádkozik értem, és ez az asszony királynő az égben. Amen. Hiszek egy Istenben,
1: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, nemzetünkért, mert ha ő velünk imádkozik, Isten fia biztosan meghallgatja könyörgéseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzetesseinket és egész hívő népedet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek boldogságban és békében éljenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közbejárására add, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közbejárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és hozzád térjen a bűnös.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közbejárására enged elhunyt testvéreink hátra lévő büntetését, és vezesd el őket az örök életre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, szálljon fel imádságunk dicsőséget trónusához, és szűzanyádnak, égi édesanyánknak közben járására hallgass meg minden kérésünket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszentek ház javára.
0: Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tegints, kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Az, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test, egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbejárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Istenünk, ott magadhoz irgalmasan, a világon szétszórulott valamennyi gyermekedet.
1: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan, jóságodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert állasztod el minden jóval a világot.

0: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi mennyei királynőnk Mária fia tanított minket imádkozni. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk
0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.

0: Íme az Isten bárányai, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.
2: Krisztus teste őrizzél meg engem az örök életem.

Hálát és köszönetet mondunk a mindenható Istennek, ezért a szép ünnepért, hogy együtt imádkozhattunk, együtt kértük a mindenható Isten és az ő szent fia segítségét, kegyelmét, oltalmát és szeretetét. A boldogságos szűzanya legyen, ami közben járunk, és ő imádkozon érettünk, mert ha velünk imádkozik, szent fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Isten fizessét és köszönetet mondok Balog András, szent háromsági plébánosnak, aki hirdette az igét, aki ige hirdetésével tanított és bozdított. Isten fizesse a szép szentbeszédet. Isten fizessét és köszönetet mondok a paptestvéreknek, a gyóntatásért is, és ön akkor azért, hogy együtt kértük a mindenható Isten segítségét és a boldogságos szűzanya közbenjárását. Isten fizessét és köszönetet mondok a szovátai vitézi rend tagjainak, akik elhozták a Szent Korona másolatát, hiszen Szent István királyunk országát, népét, koronáját a boldogságos szűzanya oltalmába ajánlotta fel. Ő legyen és maradjon a védelmezőnk, ő segítsen bennünket a hitben, a szeretetben, és imádkozzon velünk együtt. Isten fizessét mondok nekik. Isten fizessét mondok a gondnok úrnak, az egyháztanácsosoknak, a kedves híveknek, kedves minnyájuknak, ezen a szép ünnepen, amikor a boldogságos szűzanya közbenjárását kértük, és Szent Fiához imádkoztunk, Szent Fiát kértük, és az ő oltalmát, az ő segítségét. A kántornőnek is köszönetet mondunk, hiszen aki szépen énekel, az kétszer imádkozik. Nem csak a mai énekekért, hanem a hét folyamán az énekekért, hiszen innen közvetít a Mária Rádió minden egyes napon az Erdőszentgyörgyi templomból. Kedves vendégeknek is Isten fizessét mondok, és mindazoknak, akik belekapcsolódtak a Mária Rádióba, hogy velünk imádkozhattak, és velünk imádkoztak. Csonta Ferenc gondnok úrnak is, hármasfalusi gondnok úrnak, aki vállalta, hogy egész héten a stúdiónak a készülékét kezeli, és velünk együtt imádkozik. A jó Isten áldása, kegyelme, szeretete, békéje töltse el mindnyájukat, és az Úr Jézus legyen magukkal. Kérjük Szent Fiát, Isten Szent Fiát, és kérjük a boldogságos szűzanya közbenjárását, legyen és maradjon mindig oltalmazónk és védelmezünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, búcsúszentmisét közvetítettünk Erdő Szent Györgyről, amelyet bemutatta Balogh András Szent Háromsági plébános. A kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végezte. A Jóisten áldása maradjon mindnyájukkal, a mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Erdőszentgyörgyöt, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhelytől 37 kilométerre délkeletre, a Kisküküllő jobb és bal partján, a Küsmött pataknak torkolatánál az Erdőszentgyörgyi medencében fekszik, Szovátától 26 kilométerre. Erdőszentgyörgy Maros megyében a Kisküküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhelye. Névmagyarázata szerint egy erdőkkel körülvett dombtetőn Szentgyörgy tiszteletére szentelt kápolnáról nevezték el. Erdőszentgyörgyöt 1333-ban Sancte Georgio néven említik először a pápai tízedjegyzékben. A hagyomány szerint a rédei kastély helyén apátsági templom és kolostor állt, sarok bástyákkal megerősítve, majd 1569-ben a kornisok építettek kastélyt a romokra. A település 1620-tól a rédei jég birtoka. A trianoni békeszerződésig Maros Torda vármegye Nyárádszeredai járásához tartozott. Erdőszentgyörgy az egykori védőszentről, Szentgyörgyről elnevezett település templomának utóda, a mai gótikus református templom, amely a 15. században épült. 1640-től kezdve a helyi katolikusokat Bözödújfalu mindenkori plébánossa látta el. A reformáció idején a lakosság előbb reformátussá, majd unitáriussá lett, de 1640-ben visszatérítették a református egyházba. A szombatosok csak a jelen században szűnnek meg, mikor többségük kivándorol Törökországba vagy Izraelbe. Kevesen megkeresztelkednek, hogy megmeneküljenek a zsidókra váró elhurcoltatás elől, de nem mind tartanak ki. Rádu István plébános közbenjárása mentette meg többségüket, hogy el ne hurcolják őket. Jelenleg Bözöd filia oldallagosan ellátó plébániája Erdőszentgyörgy. A bözödi hajdani plébánia, amelynek templomát a Szent Háromság tiszteletére szentelték, Újfalu néven szerepel a pápai tízegyjegyzékben. A kommunista hatalom faluromboló tevékenysége következtében Újfalu egy víztároló építésének ürügyével a lakóit elköltöztették, majd a település templomaival együtt víz alá került. A lakosság egy része Erdőszentgyörgyre költözött, ekkor vált anya egyházzá a korábbi filiája. Az állami kártérítésből egy magánházat vásároltak, amelyben egyben plébánia és kápolna is helyet kapott. A kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték, és a búcsúját június 13-án tartják. 2004-ig ide jártak a hívek szentmisére. A vízzel elárasztott bözödújfalusi katolikus templom helyett az állam új templomot és parókiát lett volna köteles építeni, de végül csak állami segélyt utaltak ki, és ebből kezdődött meg 1999. márciusában az Erdőszentgyörgyi katolikus templom építése, amely 2004 nyaráig tartott. A templom tervezője Hadnagy Judit műépítész. A templom 25 méter hosszú, 10 méter széles, 12,5 méter magas, neogótikus, rusztikus stílusú. Magán viseli az erdélyi magyar és szász építészet jegyeit. Stílusában érződik a klasszikus hosszú hajós hagyomány, amellyel a bözödújfalusiakat is emlékezteti az elsodort falu templomára, ugyanakkor frissességet és kecsességet áraszt a távolról szemlélődőknek is. A templom teret tágas belső tér, észak-déli fekvés, nyitott famennyezet, egész nap világosság, fény és tágasság jellemzi. Nyitott mennyezetének köszönhetően nagyon jó akusztikájú. A tornyot a segrestjével egy önálló helyiség köti össze, amely hosszú távon akár multifunkcionális épületrészként is használható. A toronyban egy kisebb, bözödújfaluból származó és egy nagyobb, Magyarországon öntött harang került. A templom főoltárára azt a Mária szobrot helyezték el, amelynek eredeti otthona a bözödújfalusi templom volt. A hátoldali kiképzése alapján valamikor oltárszekrényben helyezkedhetett el. Tipológiáját tekintve egy napba öltözött asszonyt jelenít meg. 1990 óta egyház jogilag is létezik az Erdőszentgyörgyi római katolikus plébánia. Sebestyén Péter plébánossága ideje alatt épült ez a templom, amelyet magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt fel 2004. október 8-án Jakubinyi György érsek. Az erdőszentgyörgyi plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúünnepe a magyarok nagyasszonya október 8, örökös szentségimádási nap, március 2. Ma a katolikus felekezetűek lélekszáma sajnos nagy csökkenésben van, Erdőszentgyörgyön körülbelül 220 fő, a hozzátartozó leányegyházakban, Hármaspaluban 30 fő, Magfalván 13 fő, Kőrispatakon 12 fő, Bögözön 25

Északkeletre a Kisküküllő folyó jobb partján fekszik. A tatárjárás idejéből Maka falva település nevéből egy magánhangzó lemorzsolódásával alakult ki a végleges neve Magfalva. Ez egyben azt is megcáfolja, hogy Magfalva valaha is a Mag szóról kapta volna a nevét. A középkorban az egész falu katolikus. A reformáció során reformátusok lesznek, de nem egyszerre tér át az egész falu. Szolokma Erdőszentgyörgytől 13 kilométerre északkeletre, községközpontjától Magfalvától keletre 8,5 kilométerre, a Siklód és a Széppatak egyesülésénél az azonos nevű patak völgyében fekszik, erről kapta a nevét is. Ősidők óta lakott hely, tiszta katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindössze

0: Örökké, ámen, alleluja.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
0: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
1: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
0: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki végaszunk, meg nem szűnő időkön át. Ámen.
1: Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Pontosan teljesítem, ami jogos és igazságos. Ne szolgáltass ki rágalmazóimnak engem.
0: Pártfogolt szolgádat, és vezess a jóra. A sok gőgös ne gyalázzon engem.
1: Pilláim elárnyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél.
0: Pártfogolt szolgádat irgalmat szerint, rendelkezéseidre taníts meg.
1: Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet.
0: Példás tetre itt van az idő, Uram. Törvényedet meggyalázták.
1: Parancsaidat én nagyon szeretem. Aranynál a színaranynál jobban.
0: Pusztán már ezért is parancsaidhoz igazodom. Gyűlölöm a hazugság minden útját.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen. Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. Áldom az Urat minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
1: Lelkem az Úrban dicsekszik. Hallják meg a szelidek, és örvendezzenek.
0: Magasztaljátok az Urat velem együtt. Dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
1: Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből.
0: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.
1: Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította.
0: Gondosan körülsáncul az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
1: Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.
0: Féljétek az Urat, ti szentjei. Semmiben sem nélkülöz az istenfélő.
1: Jómódúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket.
1: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Az Úr félelmére oktatlak titeket.
0: Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?
1: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
0: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján.
1: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat.
0: Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről.
1: Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket.
0: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek.
1: Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
0: Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze.
1: Végez a gonoszszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte.
0: Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítsétek Krisztus törvényét.
1: Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek.
0: Mert ott ad áldást az Úr.
1: Könyörögjünk, add meg nekünk Istenünk örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szereteted tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Ámen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben.

0: kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, salom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tartsd bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus ami Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária.
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönhetik ismerőseiket, barátaikat, mindazokat, akik névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámot. Mai nap névnapos a Gedeon, héber eredetű bibliai név, jelentése megfejtetlen, az egyes magyarázatok szerint kétélű kard, kardforgató, sebzetkező, esetleg romboló, pusztító. Holnap a Brigiták ünneplik névnapjukat, ami kelta eredetű írnév és jelentése magasztos. Dalokat nem választottam a mai nap. Kedves hallgatók, hogyha szeretnének valamit meghallgatni, akkor bátran jelezzék, amennyiben tudom teljesíteni a kérést, akkor beteszem azt, amit éppen szeretnének hallani. Tegnap Dénes névnap volt, úgyhogy hadd köszöntsem édesapámat, jó Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, illetve Székely Dénes monostori plébánost is nagy-nagy szeretettel köszöntjük, és természetesen minden Dénest, aki a tegnap tartotta, ünnepelte a névnapját, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. Halló, halló!
1: Halló, Jézus és Mária nevezet kértessék!
0: Köszöntjük, papát!
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezető emesét, és minden kedves hallgatót. Ez alkalommal első köszöntésem a testvéremnek szól, Kanadában, mint diakónus és kantor szolgál. Azon kívül köszönteném a két dénes nevű pattestvért itt a papi otthonba, Simon Dénes és Szabó Dénes atyákat, és el kell mondanom, hogy kedves, jó lelkek. Akkor köszönteném még a Ferenc Győző testvéremet, és valakit barátomnak érzek, és remélem, hogy most is fogom hallani a sorokkatasztrófákat. El kell mondjam, hogy szombaton és szombati napon főleg sokan keresnek fel, fájó szívű szülők, főleg édesanyák, és volt eset, hogy egymásnak adták a kilincset, mert nem elég telefonon elbeszélgetni, hanem személyesen is jönnek. Én leírtam akkor néhány sort az megnyugtatásukra. Üdvözlégy Mária, a könnyeknek áldott édesasszonya, sok könnyező hívet, síró édesanyja, bizalommal mondja, kegyelemmel teljes, a könnyekkel együtt látod a bizalmat, és ezzel közvetítesz jóságot és irgalmat. Elnézést egy pillanatra, hogy halkítsam be a rádiót. Az Úr van te veled, a síró és szomorú gyermekeid érezzék az Úr jelenlétét, szent szívednek melegét. Áldott vagy te az asszonyok között, tekints a síró jó anyákra, kiknek élte megtört. Édesek szívednek, bízni tudjanak a szenvedések között. Anyai szívüket, szűzanyánk vigasztald meg, éreztesd velük anyai szereteted. Áldottat a méhennek, drága szent gyümölcse, aki a könnyek között a szenvedést viselte. Áldozatunkat könnyek kísérik, az irgalmat az égből számunkra leesdik. Asszonyunk Szűz Mária, magyarok asszonya, magyar népünk szenvedve, könnyeit hullatta, ne te lettél a népnek, igaz vigasztalója, drága nagyasszonya. Imádkozértünk, bűnösökért, kikért, drága fiad, ontott szentvért. A bűnbánat könnyei olyan értékesek, Istennek oly kedvesek, irgalmat nekünk leesdenek. Most is halálunk óráján a haldokló könnyeit, fogadd el szűzanyánk, könnyezős, vigasztaló, égi, drága anyánk. Köszönöm a figyelmet, ha drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, áldott szép napot kívánunk. Én is szeretettel köszöntöm Ince Dénes papbácsit. Ugye a múltkor kiderítettük, hogy első szolgálati helye Gyergyó alfalu volt, úgyhogy innen is kapcsolódhatunk egymáshoz. A jó Isten éltesse sokáig Dénes papbácsit is, és remélem, hogy sokszor fogom még hallani hangját így rádión keresztül is.

0: Halló, halló! Halló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Igen, tessék, hogy is tisztelt.
0: Mindörökké.
1: Nagy tisztelettel köszönöm, rendesen. A jó mázaság éljen meg azzal, hogy munkájukét, és köszönöm a drága szüzenyát, megköszönöm a bűzünk segítségét, kérem, nehogy benár házatása, és köszöntem én, Kicsen Mártonom, Özvágy Győr Lászlóni, Brigitte Kunöszönöm, hogy szöntéget tűnöm ott. Kívánok a Jóistánc, hogy segítsék egy álmat betegségbe, mert egy arra a sávó. A Jóisten adjon, segítsék egy álmat, bőtegséget, kedves gyerekájá, unokáival együtt, sok légnapot érjen meg. És köszöntöm szintén, Csikszen Mártonom, Özvágy Áprosi Dünesnő, Brigitte, neki is kívánok a Jóistántól, övességébe, szedítsék egy álmat, Isten éltetve, hogy végnapot érjen meg őt, egészségbe, vidékességbe, és köszöntek minden betegek, egészséges, ütözők, a Jóisten adjon békét, egészséget, köszönjük bízom az életet, mert szokott a jobb életet, meglepetéseket adni be. Köszönöm szépen, hogy megtehetek hallgatni, további áldozatot kívánok. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemben!
1: Nagy szeretettel köszöntöm, emesét Isten áldását kérem az életére. Én szeretném köszönteni a Csikrákos és Görögcsoly egyházközség minden lakóját, különösen az öregeket, betegeket, a magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki, születés névnaposokat, az én kicsi családom apraját, nagyját, sok-sok lelki testvéremet, Mária Rádió nagy családját. Különösen szeretném most köszönteni Tamás József papbácsit, udvarhelyt, és Ferenc Győzőt Csíkszeredába, a mi kántorunk volt Csíkákosnak sokáig, büszkék vagyunk rá. És ha lehet, emese meghallgatnám, ha feltetszik tudni tenni, hogy vándorúton roskadozva járunk, vagy hanem az új forrástól egy akármilyent. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, áldott szép délután kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, ennek is kívánunk áldott szép napot.

0: Halló, halló!
1: Halló! Dicsért a Sika Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelben!
1: Szeretettel köszönteném Jézsit! Szeretettel szeretném köszönteni Tusnát Fürdőn unokámot, névnapja alkalmával Kovács Koppánt. Kívánom neki a Jóisten áldását, Jóisten éltesse sokáig szeretei körébe, azt kívánják a nagyszülei Csíkszent királyról. Köszönöm szépen, nem is áldott szép napot kívánok önnek.
0: Köszönöm, köszönjük mi is a hívását, önnek is kívánunk egy áldott szép napot.

0259 420 555, valamint 0359 420 555 az élőadás telefonszáma, amennyiben szeretnének valakit köszönteni a mai napon.

Most a zenés köszöntünk végén egy rövid műsorismertetőt szeretnék elmondani. Hamarosan Medjugorje üzenetet hallhatnak, majd ima szándékaikat fogadom. 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhírt hallhatnak, majd 15:30-tól Krike Jézusra című műsorom lesz hallható. 16:00-tól Ferences mozaik lesz Urbán Erikkel, majd a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. 17:00-kor kapcsolunk Marosvásárhelyre, honnan Mária áhítatot közvetítünk egészen este 20:00-ig. Holnap vasárnap délelőtt 11:00-tól közvetítünk Szentmisét Erdőszentgyőgyről, valamint este 18:00-kor a csíksomlyói kegytemplomból.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon.

0: mai imát felajánlom szüleim gyógyulására, Jóisten adjon türelmet a betegségek és fájdalmak elviselésére, így szól egy üzenet. Drága mennyei atyám, fordítsd meg betegségem, fáj a nyirok, mirigyem. Kérlek, adj egészséget. Jézusom, küldd el szent lelkedet, hogy gyógyítsa meg férjem és engem is, benned bízok, légy velünk. Haló, haló!
1: Dicsértették a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Azt az érdekelmeság Szent Józsa közérét felszeretném ajánlani hallából a kapott kegyelmetét. A meghalt híváink összes megholtjáért, különösképpen a férjemét, akit 11 hátát temettünk el. Adjon a Jóisten nekik örök nyugodalmat, emlékük legyen áldott. Isten fizesse, meghallgattak, dicsértették a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk!

0: Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Rózsvét a szemmiségtel ajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért. A Rebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a család békességért, a kis halottaimért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, két unokámért, dicsértessék a drágó Jézus Krisztus. Az örök világosság fényeskedik az egész halottaimnak, a drága gyermekemnek. Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus, köszönöm szépen a megértését.
0: Köszönjük mi is a hívását, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló!
1: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsafüzért. Én szeretném ajánlani drága édesanyámért, nagyszüleimért, a drága jó szomszédaimért, akik csomagközi temetőkben nyugszanak. A Jóisten adjon nekiek csendes pihenést az anyaföldben. Emlékük legyen áldott, pihenésük legyen csendes, nagyon hiányoznak. Valamint a Mária Rádió összes dolgozójáért, önkénteseiért, hogy elhozzák minden hónapban nekünk a bélyeget és az újságot az önkéntesünkért, Bendel Andreáért, a Jóisten fizesse meg neki a sok jó tettét, amit tesz. Egy áldott szép délutánt kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika, dicsértessék!
0: Mindörökké, amen!

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Önökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzért, az úton lévőkért, köztük a kisfiam és a sofőr úrért, hogy szerencsésen hazaérjenek. Felajánlom nagyfiamért, hogy minden problémája megoldódjon. Minden kedves ismerősebbet a Jóisten oltalmazó segítsen. És valamint felajánlom testi lelki gyógyulásért saját magamnak is több probléma megoldásáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló!
1: Kedvesék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Én is szeretném felajánlni ezt a rózsafüzét önökkel imádkozva a közös halottjaimért. Ajánlom Ferenc pápa lelki üdvéjét, a papjainkért, akik gyimesen elhaltak, azoknak is a lelkikért, és még ajánlom a betegségemért, a fülem hallásáért, hogy a Jóisten adja vissza a jobb hallást. És még ajánlom a családomért, a békéért, a szeretetté, és minden jótevő emberé. Mindig imádkozok, önökkel vagyok, egy állandó hallgatójuk Gimesből. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Isten tő megáldott szép szombati napot önöknek is.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, szép napot is, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Haló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom meg üsségé, békességé, szereteté. Esti lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki küdvéjét, a világ békéjét, kapos szándékára, három nagyon fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हallgatom, tessék mondani.
1: Itt értették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjem.
1: Ezt a rózsafüzét és a Szent Misét szeretném felajánlani. Hálából akarok kegyelmek, itt a gyógyulásomét. Halottaim lelki üdvéjét, a családom egészségéért, kültőző dolgozó fiaimét, unokáimét, Árja Rádió fennmaradásáért. Minden dolgozóink. Köszönöm szépen. Dicsértessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökjel megköszönjük a hívását, maradjon velünk az imában. Kedves hallgatók, ennyi fért bele az ima szendékfogadás műsor idejébe. Hívjuk Önöket, maradjanak velünk, imádkozzunk együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az útakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus egy különleges példabeszédet mond el nekünk. Egy király mennyegzőt rendez a fiának. A király meghívja az embereket az ünnepre, elkészíteti a lakomát. Minden készen áll az ünnepségre. Az asztal megterítve, az ünnepi hely előkészítve, a meghívottak számára minden biztosítva van, és mégis valami egészen váratlan dolog történik. Tudnilik az, hogy akiket a király meghívott, nem akarnak eljönni. Ez a példabeszéd nem csupán egy régi történet, hanem ez a példabeszéd, ami életünkről szól. Rólam, rólad, mindnyájunkról. Isten ma is meghív bennünket, Isten ma is készít számunkra lakomát, Isten ma is azt mondja, hogy gyere, gyere közelebb hozzám. És nekünk minden nap választ kell adnunk erre a meghívásra. Jézus így kezdi a mai példabeszédét. A mennyek országa hasonlít egy királyhoz, aki mennyegzőt rendezett fiának. Figyeljük meg, milyen képet használ Jézus Isten országáról. Nem börtönt, nem szomorúságot, hanem mennyegzőt, vagyis ünnepet, lakodalmat, örömöt, szeretett közösséget, terített asztalt. A világ sok mindent kínál nekünk. Kínál sikert, pénzt, kényelmet, élményeket, elismerést, kínál szorakozást, de ezek közül egyik sem tudja betölteni azt a helyet, amelyet Isten saját magának készített bennünk, mert az ember szívében van egy olyan mélység, amelyet csak Isten tud betölteni. Lehet sok pénzünk, mégis üres lehet a szívünk. Lehet sok ismerősünk, mégis lehetünk magányosak. Lehet szép otthonunk, mégis hiányozhat belőle a béke. Lehet sikerünk, mégis érezhetjük, hogy valami hiányzik, és egyszer csak megértjük, hogy nem több dologra van szükségünk, hanem közelebb kell kerülnünk Istenhez. Testvéreim, a példabeszéd központjában a király fia áll, és ez a fiú Jézus Krisztus. Az ő lakomájára kapunk meghívást. Milyen szép szó ez a mai evangéliumban, elkészítettem. Isten nem azt mondja, hogy majd elkészítjük, ha te mindent jól csináltál, hanem a lakoma már készen van. Isten szeretete megelőz bennünket. Isten kezdeményezése megelőz bennünket. Mielőtt mi kerestük volna Istent, ő már keresett bennünket. Mielőtt mi szerettük volna őt, ő már szeretett bennünket. Mielőtt mi kimondtuk volna, hogy Uram, szükségem van rád, ő már azt mondta, hogy gyermekem, szükséged van rám, ezért hívlak. Gondoljunk bele, hogy egy lakodalomra készülni kell. El kell készíteni az ételt, meg kell teríteni az asztalt, fel kell díszíteni a helyet, vagyis mindennek megvan a maga rendje. Jézus ezzel azt akarja megmutatni, hogy Isten üdvösségre vonatkozó terve nem véletlen. Isten készül, Isten gondoskodik, Isten mindent megtesz azért, hogy az ember eljusson hozzá. Vajon mindent megteszek-e, hogy elfogadjam a meghívást? Az evangélium következő mondata nagyon fájdalmas, de azok nem törődtek vele. Nem azt olvassuk, hogy nem értették a hívószót, nem azt olvassuk, hogy nem hallották meg a hívószót, hanem azt, hogy nem törődtek vele. Ez az ember egyik legnagyobb lelki veszélye, hogy közömbössé válik Isten iránt. Lehet valaki úgy távol Istentől, hogy közben nem haragszik Istenre. Egyszerűen csak nem foglalkozik vele, sokszor csak ennyit mond, hogy majd később imádkozom, majd egyszer elmegyek templomba is, majd egyszer meggyónok, mert most nincs időm, és közben telnek az évek. Az ember dolgozik, fárad,
tervez, vásárol, épít,

utazik, ügyeket intéz, gondokat, nehézségeket old meg, és közben az Istennel való kapcsolata lassan háttérbe szorul. Higgyétek el, testvéreim, hogy nem egyetlen nagy döntéssel távolodunk el Istentől, hanem sokszor sok kicsi apró döntésekkel. Elkezdődik azzal, hogy most nincs időm, aztán következik, hogy most nem, aztán egy újabb lépés következik, hogy majd holnap, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy régen imádkoztunk már tiszta szívből, régen voltunk csendben Isten színe előtt, régen nyitottuk ki úgy a Szentírást, hogy valóban azt kérdeztük volna, hogy Uram, mit akarsz most mondani, mit akarsz üzenni most nekem? Jézus azt mondja, hogy az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. Milyen érdekes, hogy Jézus nem bűnös dolgokat említ, hogy bűnös dolgok után mennének, vagyis önmagában nem rossz dolgokról van szó. A föld nem rossz, a munka nem rossz, az üzlet nem rossz, a mindennapi kötelességek nem rosszak. A probléma akkor kezdődik, amikor a jó dolgok elfoglalják Isten helyét. Lehet valaki úgy elfoglalt, hogy nincs ideje Istenre, és lehet valaki úgy dolgozó ember, hogy közben lassan elfelejti, miért is él. A munka eszköz és nem cél. A pénz eszköz és nem cél. A ház eszköz és nem cél. A földi élet eszköz és nem végső cél. A végső cél Isten. Ezért kell időnként megállnunk, és meg kell kérdeznünk magunktól, hogy miért dolgozom, miért gyűjtök, miért építek, miért tervezek, miért aggódom, miért futok egyik feladattól a másikig, és hol van az Isten mindezekben. Testvéreim, az egyik legveszélyesebb mondat a lelki életben, hogy majd holnap. Majd holnap imádkozom, majd holnap kibékülök, majd holnap változtatok, de ki garantálja nekünk a holnapot? A mai nap a kezünkben van, a tegnap már elmúlt, és a holnap még nincs a kezünkbe. Ha Isten ma szól hozzánk, ma kell meghallanunk, ha ma hív, ma kell válaszolnunk. Isten meghív, de soha nem kényszerít. Isten mindenható mégsem kényszeríti rá magát az emberre. Megtehetné, hogy mindenki tédre kényszerít, de nem ezt teszi. Azt mondja, hogy jöjj, és várja, hogy menjek. A példabeszédben a király nem mond le az emberről, hiszen újra elküldi szolgáit. Micsoda türelmes az Isten velünk emberekkel szemben. Az emberre nemet mond az ő hívására, de Isten újra hívja. Az ember elfordul tőle, de Isten újra közeledik feléje. Az ember bezárja a szíve ajtaját, de Isten továbbra is kopogtat rajta. Hányszor történt már meg velünk, hogy Isten újra és újra megszólított? Talán egy szentmisében, egy prédikációban, egy családtag, egy barát szavában, egy betegségben, egy nehézségben, egy valakivel való találkozásban, egy imádságban, egy csendes pillanatban, és éreztük, hogy Isten most kimondottan hozzám beszél. A jó Isten türelmes, de Isten türelmét nem szabad összetévesztenünk azzal, hogy mindegy neki, hogyan élünk. Isten azért türelmes, mert szeret, időt ad a megtérésre, időt ad a visszatérésre, időt ad arra, hogy rendezzük az életünket, időt ad arra, hogy kimondjuk, Uram, vétkeztem. És milyen csodálatos, amikor az ember ezt végre ki tudja mondani, mert nem kell tovább menekülnie saját lelkiismerete elől, mert nem kell másoknak magyarázkodnia, mert nem kell másokra mutogatnia. Hallhattuk, hogy a meghívottak különféle kifogásokkal élnek, hogy miért nem mennek a lakomára. Az egyiknek a föld fontosabb, a másiknak az üzlet, és ez ma is így van. Az embernek mindig van valamire ideje, csak arra nincs, ami igazán fontos. Van időnk órákon át telefonozni, van időnk beszélgetni jelentéktelen dolgokról, van időnk híreket nézni, van időnk vitatkozni, van időnk másokat figyelni, de néha azt mondjuk, hogy most nincs 10 perc időm imádkozni. Pedig 10 perc kevés ahhoz képest, amennyit Isten adott nekünk. Minden nap 24 órát kapunk, és ki tudjuk-e mondani, Uram, ebből a napból legalább néhány percet teljesen neked adok.
Drága jó testvéreim, elfogadni Isten meghívását nem csupán annyit jelent, hogy elmegyek egy vallási eseményre. Az elfogadás azt jelenti, hogy Uram, az életemet veled akarom élni. Amikor reggel felkelek, Uram, ez a nap a tiéd. Amikor dolgozom, Uram, add, hogy becsülettel dolgozzam. Amikor családommal vagyok, Uram, segíts szeretni őket. Amikor szenvedek, Uram, maradj mellettem. Amikor öröm ér, Uram, köszönöm. Amikor bűnt követek el, Uram, bocsáss meg. Amikor meghalok, Uram, fogadj magadhoz. Ez az Istenhez tartozó ember élete. És érdemes megkérdeznünk magunktól, hogy miért mondok nemet az Istennek. Talán a kényelem miatt? Talán mert nem akarok változni? Talán mert vannak bűnök, amelyekhez ragaszkodnom? Talán mert félek, hogy Isten valamit kérni fog tőlem? Talán mert jobban szeretem a saját akaratomat? Talán mert azt mondom, hogy én majd meg fogom oldani? A keresztény élet egyik legfontosabb mondata ez kell, hogy legyen. Uram, legyen meg a te akaratod. És ez azt jelenti, hogy Uram, te jobban tudod, mint én. A történet végén a király azt mondja, menjetek ki az utakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Isten meghívása nem csupán egy szűk körnek szól, hanem minden embernek szól. Az erősnek és a gyengének, a szegénynek és a gazdagnak, a fiatalnak és az idősnek, a betegnek és az egészségesnek. Képzeljük el azt az embert, aki az út szélén áll. Nem számított arra, hogy meghívják. Talán nem érezte magát méltónak, talán azt gondolta, hogy nekem nincs helyem a királyi házban, és egyszer csak jönnek a szolgák, és ezt mondják, gyere, meghívásod van. Micsoda öröm lehetett ennek az embernek a szívében. Testvérem, az evangélium ma neked is ezt mondja, hogy Isten részéről meghívásod van. Lehet, hogy sokszor hibáztál már az életedben, lehet, hogy voltak rossz döntéseid, lehet, hogy sok mindent elrontottál, lehet, hogy vannak bűneid, de Isten most nem azt mondja, hogy maradj ott, ahol vagy, hanem ma ezt mondja neked, hogy gyere hozzám. Mi emberek gyakran a múlt alapján ítéljük meg egymást, és mondjuk is egymásról, ő ilyen, ő mindig ilyen volt, ő ezt tette, ő azt mondta. Isten azonban képes új kezdetet adni. Isten nem tagadja le a múltat, de nem engedi, hogy a múlt legyen az ember végső szava. A végső szó Isten irgalmái lehet, ezért mondhatjuk. Uram, ami mögöttem van, azt rád bízom, ami előttem van, azt veled akarom járni. Drága jó testvéreim, ha ma Isten megkérdezné tőled, hogy elfogadod a meghívásomat, vajon mit válaszolnál? Ne másról gondolkodj, ne a szomszédról, hogy vajon ő mit mondana, elfogadná-e Isten hívását, hanem magadról, hogy te elfogadod-e. A mennyegző képe az örök életre is mutat, hiszen földi életünk nem végállomás, itt csak úton vagyunk. Az ember egész élete egy meghívás elfogadásának a története. Isten állandóan hív bennünket, és végül meghív az örök lakomára is. Mit vigyünk ma a mai evangéliumból magunkkal? Én három rövidke mondatot tudok magamnak megfogalmazni. Az első, hogy Isten meghív. A második, hogy ne halaszd a választ holnapra, ma adj választ, mert lehet, hogy nem lesz holnap az életedbe. És a harmadik, hogy add tovább a meghívást. Legyen az életed olyan, amely másokat is Krisztus felé vezet. Uram Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy meghívsz bennünket. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy akkor is keresel, amikor mi elfordulunk tőled. Köszönjük, hogy elkészített számunkra az üdvösség lakomáját. Bocsáss meg, amikor nem törődtünk veled. Bocsáss meg, amikor fontosabb volt számunkra a föld, mint az ég. Bocsáss meg, amikor fontosabb volt a munka, mint az imádság. Bocsáss meg, amikor fontosabb volt a pénz, mint a szeretet. Bocsáss meg, amikor azt mondtuk, hogy majd holnap. Uram, adj nekünk bátor szívet, hogy ma mondjunk igent. Uram, ha elfáradtunk, erősíts meg. Ha eltévedtünk, vezess vissza a helyes útra. Ha elestünk, emelj fel. Ha megkeményedett a szívünk, lágyíts meg. Ha eltávolodtunk, hívj vissza. Ha félünk, mondd nekünk, hogy ne félj. És amikor egyszer elérkezik életünk utolsó órája, segíts, hogy készen álljunk,
és amikor meghalljuk végső hívásodat, legyen erőnk kimondani, igen, Uram, jövök. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövétre jó munkát, jó pihenést, jó tanulást, és Isten éltes, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ference mesét hallják. Mai műsorunkban megnézzük, hogy amikor ma minden elérhető, mindenről van véleményünk, és mindenkinek van mondani valója, ez alapjáratában hogyan változtatja meg az életünket. Tehát hogyan változtatja meg az életünket a digitális világ, ez lesz a mai fő témánk. Ugyebár a kedves hallgatók tudják, hogy így havonta egy picit arról elmélkedem, vagy abban szeretném segíteni a kedves hallgatókat, hogy közelebb kerüljünk ahhoz a világhoz, amiben élünk, és amivel ha akarunk, ha nem, szembe megyünk nap, mint nap. Nagyon érdekes ez a világ, amelyben ma élünk. Soha ennyi információ nem állt rendelkezésünkre, soha nem volt ilyen egyszerű kapcsolatba lépni egymással, és talán soha nem volt ennyire könnyű elmondani a véleményünket bármiről, ami a világban történik. Néhány másodperc alatt eljuthatunk a Föld egyik végéről a másikra, megismerhetünk távoli országokat, beleláthatunk idegen emberek életében, olvashatunk tudományról, történelemről, politikáról, betegségről, boldogtalanságról, mindenről. Minden szinte karnyújtásnyira van tőlünk. Csak egy telefon, egy képernyő, néhány érintés, és már is a világ közepén érezhetjük magunkat. Mégis, kedves hallgatók, ha egy pillanatra megállunk, és őszintén körülnézünk, felmerülhet bennünk a kérdés, valóban közelebb kerültünk egymáshoz, vagy csak közelebb kerültünk egymás életének a látványához. Valóban tájékozottabbak lettünk, vagy csupán több információ vesz körül bennünket, mint amennyit képesek vagyunk feldolgozni. És vajon attól, hogy mindenkinek lehetősége van megszólalni, valóban többet is értünk egymásból? A mai világ egyik legnagyobb ellentmondása ebben rejlik. Miközben szinte minden elérhetővé vált számunkra, egyre nehezebb eldönteni, minek van valódi értéke. Miközben mindenkinek lehet véleménye, egyre ritkábban tűnik az a fajta csendes bölcsesség, amely tudja, mikor érdemes megszólalni, mikor kell kérdezni, és mikor volna jobb egyszerűen csak figyelni. Régen az ember világa sokkal szűkebb volt. Nem feltétlenül azért, mert kevesebb dolog történt körülötte, hanem mert a távoli események, az idegen emberek véleményei és a világ másik felén élők mindennapjai nem áramlottak folyamatosan az otthonába. Az ember elsősorban a saját környezetében élt, a családjában, a munkahelyén, a szomszédban, a közösségben. Tudta, mi történik a közelében, és amit nem tudott, az sokszor egyszerűen kívül maradt a mindennapjain. Ma azonban az egész világ beköltözött a zsebünkbe. Reggel, még mielőtt igazán magunkhoz térnénk, már híreket olvasunk, képeket nézünk, mások életébe pillantunk bele, és vélemények tucatjaival találkozunk. Még el sem kezdődött a saját napunk, de már tudjuk, mi történt a világban, ki mit mondott, ki mivel háborította fel az embereket, kit ünnepelnek, kit támadnak, kit szeretnek és kit gyűlölnek éppen. Mire este lefekszünk, kedves hallgatók, talán több információval találkoztunk, mint amennyit korábban egy ember egy hét alatt befogadott. És közben könnyen lehet, hogy alig figyeltünk arra, aki mellettünk ül, alig hallottuk meg a saját gondolatainkat, és egyetlen pillanatra sem engedtük meg magunknak, hogy egyszerűen csak jelen legyünk a saját életünkben. Az elérhetőség ugyanis nem csak lehetőség, hanem állandó kísértés is. Mindig van még egy hír, amit elolvashatunk, még egy videó, amit megnézhetünk, még egy hozzászólás, amelyre reagálhatunk, még egy idegen ember élete, melyet összehasonlíthatunk a sajátunkkal. A világ soha nem volt ennyire nyitva előttünk, mégis egyre gyakrabban érezhetjük úgy, hogy nincs elég időnk a saját életünkre. Talán azért, mert amikor minden elérhető, lassan elfelejtjük, hogy nem kell mindent elérnünk. Amikor mindenről tudhatunk valamit, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindenről tudnunk is kell valamit. Amikor mindenhez hozzászólhatunk, könnyen kialakul bennünk az érzés, hogy mindenhez hozzá is kell szólnunk. Pedig a lehetőség nem kötelesség, kedves hallgatók. Attól, hogy valami előttünk van, még nem kell magunkhoz vennünk. Attól, hogy valamiről hallunk, még nem kell ítéletet alkotnunk róla. És attól, hogy megszólalhatunk, még nem biztos, hogy a mi hangunk az, amelyre abban a pillanatban szükség van. Ez
az egyik legfontosabb feladatunk ebben a felgyorsult világban. Újra megtanulni választani. Kiválasztani, mi érdemli meg a figyelmünket, mi az, amivel valóban dolgunk van, és mi az, amit nyugodtan elengedhetünk anélkül, hogy bármiről lemaradnánk. A véleménynyilvánítás szabadsága fontos érték. Az embernek joga van kérdezni, kételkedni, vitatkozni, elmondani, mit gondol a világról, és kiállni azért, amiben hisz. Egy szabad társadalomban nem kell mindenben egyetértenünk, és nem kell félnünk attól, hogy másképpen látunk bizonyos dolgokat. A probléma nem az, hogy mindenkinek lehet véleménye. A probléma ott kezdődik, amikor a véleményt összetévesztjük a tudással, a hangosságot a hozzáértéssel, a magabiztosságot pedig az igazsággal. Ma szinte mindenről kialakíthatunk egy álláspontot néhány perc alatt. Olvasunk egy címet, megnézzünk egy rövid videót, elkapunk néhány mondatot egy beszélgetésből, és már is úgy érezzük, értjük a helyzetet. Tudjuk, kinek van igaza, ki a hibás, ki a jó ember és ki a rossz. Egyetlen történet alapján ítéletet alkotunk, egyetlen fénykép alapján következtetünk, néhány kiragadott mondatból pedig képesek vagyunk felépíteni egy teljes véleményt valakiről, akit valójában egyáltalán nem ismerünk. Mintha a mai világban a véleményalkotás gyorsasága fontosabbá vált volna, mint maga a megértés. Pedig a valódi gondolkodás időt igényel. A megértéshez kérdésekre van szükség, az árnyalatok felismeréséhez türelemre, a bölcsítélethez pedig annak elfogadására, hogy nem ismerhetünk minden körülményt. Néha ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz, először el kell ismernünk, hogy tévedhetünk. Ez azonban nem mindig könnyű, különösen egy olyan közegben, ahol a gyors és határozott kijelentések gyakran több figyelmet kapnak, mint az óvatos, árnyalt gondolatok. Aki azt mondja, hogy ez biztosan így van, sokszor magabiztosabbnak tűnik annál, aki azt mondja, nem tudom pontosan, még szeretnék utána nézni. Pedig az utóbbi ember talán épp azért gondolkodik felelősebben, mert felismeri a saját tudásának határait. A bizonytalanság elviselése a gondolkodás egyik legfontosabb képessége. Mégis, mintha egyre kevésbé tudnánk mit kezdeni vele. Azonnali válaszokat akarunk, egyértelmű magyarázatokat, világos határokat, jó és rossz között. Szeretnénk gyorsan eldönteni, ki mellett állunk és ki ellen, mit támogatunk és mit utasítunk el. Csak hogy az élet nem ilyen egyszerű. Az emberi történetek bonyolultak. Egyetlen tett mögött is meghúzódhat félelem, fájdalom, tudatlanság, rossz tapasztalat, vagy olyan körülmény, amelyről kívülállóként fogalmunk sincs. Ez nem jelenti azt, hogy mindent meg kell bocsátanunk, vagy hogy ne lehetne különbséget tenni helyes és helytelen között. Azt jelenti csupán, hogy az ítélkezés előtt érdemes megérteni, miről is beszélünk. Nem minden vélemény egyformán megalapozott, és nem minden vélemény érdemel ugyanakkor a súlyt csak azért, mert valaki nyilvánosan kimondta. A szabadság önmagában még nem tesz bennünket bölcsé. Ahhoz felelősség is kell. Tudni kell, hogy a szavainknak következményei vannak, és hogy az igazság keresése nem ugyanaz, mint a saját igazunk mindenáron történő bizonygatása.

Talán sehol nem látszik ennyire a változás, mint az internetes hozzászólások világában. Egy ember megoszt egy fényképet a boldogságáról, valaki más a gyászáról is. Egy anya elmeséli, milyen nehézségekkel küzd a gyermeknevelésben. Egy fiatal megmutatja, hogy elért valamit, amire büszke. Valaki elmondja, hogy beteg, elvált, elvesztette a munkáját, vagy épp újra kezdi az életét. És szinte azonnal megjelennek a vélemények. Miért kellett ezt megosztani? Biztosan csak figyelemre vágyik. Magának kereste a bajt. Én a helyében máshogy csináltam volna. Ennek semmi értelme. Nem is olyan nagy dolog. Ezek a mondatok sokszor néhány másodperc alatt születnek meg. Nincs mögöttük hosszú gondolkodás, nincs személyes ismerettség, nincs valódi érdeklődés. Csak egy pillanatnyi benyomás, egy indulat, egy előítélet, vagy az a belső késztetés, hogy valamit nekünk is mondanunk kell. Közben elfelejtjük, hogy a képernyő másik oldalán nem egy profilkép él, nem egy név, nem egy bejegyzés, hanem egy ember. Egy ember, akinek vannak álmatlan éjszakái, félelmei, csalódásai, veszteségei. Egy ember, aki épp nehéz időszakon megy keresztül. Egy ember, aki nem azért osztott meg valamit, hogy bárki ítélőszéket rendezzen fölötte, hanem egyszerűen azért, mert szeretett volna kifejezni valamit abból, amit átél. Persze az internet nyilvános tér. Aki megoszt valamit, számíthat reakciókra, és a kritika sem feltétlenül rossz. Lehet építő, jogos, szükséges. Nem az a baj, ha valaki nem ért egyet velünk, hanem amikor az egyet nem értésből megalázás lesz, amikor a kritika célja már nem a megértés vagy a változás, hanem a másik ember kisebbé tétele. Van különbség a között, hogy azt mondjuk valakinek, szerintem ebben tévedsz, és a között, hogy azt mondjuk, te egy értéktelen ember vagy. Az első egy gondolatra reagál, a második az ember méltóságát támadja. Mégis a digitális térben ez a határ gyakran elmosódik. Mintha nyilvánosság feljogosítana bennünket arra, hogy olyan hangon beszéljünk másokkal, amilyen hangot személyesen talán soha nem mernénk megütni. Ha valakivel szemben állunk, látjuk az arcát, halljuk a hangját, érzékeljük a reakcióit. Észrevesszük, ha megbántottuk, ha elcsendesedik, ha zavarba jön, vagy ha fájdalmat okoztunk neki. A személyes jelenlét sokszor természetes határokat állít elénk. A képernyő viszont távolságot teremt. A másik ember arca helyett szavakat látunk, a reakciói helyett ikonokat, a fájdalom helyett legfeljebb egy újabb hozzászólást. Így könnyebb megfeledkezni arról, hogy amit leírunk, annak valaki a másik oldalon valódi következményeit élheti át. A képernyő nem szünteti meg a felelősségünket, csak könnyebbé teszi, hogy ne vegyünk róla tudomást. Különös jelenség, hogy sokan egészen másképpen viselkednek az interneten, mint a való életben. Olyan szavakat használnak, amelyeket személyesen talán soha nem mondanának ki. Olyan ítéleteket fogalmaznak meg, amelyekért egy valódi beszélgetésben vállalniuk kellene a felelősséget. Olyan bántásokat engednek meg maguknak, amelyekhez a másik ember tekintetét látva talán nem lenne bátorságuk. A névtelenség lehet fontos és értékes védelem. Segíthet azoknak, akik elnyomásban élnek, akik félnek a megtorlástól, akik érzékeny kérdésekről szeretnének beszélni, vagy akiknek biztonságra van szükségük ahhoz, hogy őszintén megszólaljanak. Nem minden anonim megszólalás rossz, és nem minden névvel vállalt vélemény tisztességes. A probléma nem önmagában a névtelenség, hanem az, amikor a névtelenséget felmentésként használjuk. Amikor úgy érezzük, hogy mivel senki sem tudja, kik vagyunk, bármit megtehetünk. Mintha a felelősségünk megszűnne attól, hogy nem írjuk oda a nevünket. Mintha a másik ember fájdalma kevésbé volna valóságos attól, hogy nem ismer bennünket. Pedig a bántó mondat ugyanúgy bánt, akár a legjobb barátunktól érkezik, akár egy arctalan idegentől. A megalázás ugyanúgy megaláz, ha egy ismert ember írja le, és akkor is, ha egy névtelen profil mögül érkezik. Sőt, a névtelenség olykor épp azért veszélyes, mert eltünteti a következmények érzékelését. Aki bántó megjegyzést ír, talán néhány perc múlva már el is felejti, mit tett. Aki viszont megkapja, lehet, hogy még napokig, hetekig hordozza magában a mondatot. A támadónak egyetlen pillanat volt, a megtámadottnak hosszú belső küzdelem. És ez az egyik legnagyobb igazságtalanság az online térben. A bántás elkövetője könnyen tovább léphet, miközben annak, aki megbántott, újra és újra kell szembe kell néznie a történtekkel. Néha elég egyetlen mondat ahhoz, hogy valaki megkérdőjelezze önmagát,
hogy szégyelni kezdje a külseit, gondolatai, döntéseit. Hogy legközelebb már nem merje megszólalni, nem merjen képet megosztani, nem merje megmutatni azt, ami örömet okoz neki. És mindez azért, mert valaki, akit talán soha nem fog megismerni, úgy döntött, hogy néhány másodpercre a saját indulata fontosabb lesz egy másik ember méltóságánál. Érdemes volna néha feltennünk magunknak a kérdést, vajon ugyanazt a mondatot leírnánk-e akkor is, ha a saját nevünk és arcunk lenne mellette. Kimondanánk egy családi asztalnál egy baráti beszélgetésben egy idegen ember szemébe nézve? Ha nem, akkor talán nem a véleményünk őszintességével van dolgunk, hanem a felelősség hiányában. Gondoljunk csak bele, milyen ritka lett az a helyzet, amikor valaki valóban teljes figyelemmel fordul a másik ember felé. Amikor beszélgettünk valakivel, és közben nem pillantunk a telefonunkra. Amikor végighallgatjuk a másikat anélkül, hogy már a mondatának közepén a saját válaszunkat fogalmaznánk. Amikor nem csak azt várjuk, hogy sorra kerüljünk, hanem tényleg kíváncsiak vagyunk arra, amit a másik mond. Ma a figyelmünk folyamatos versenyben áll. Üzenetek, értesítések, hírek, videók, hozzászólások és újabb ingerek próbálják magukra vonni. Figyelemért nem csak emberek versengenek, hanem egész rendszerek és üzleti modellek is. A felkavaró tartalom sokszor gyorsabban magára vonja a tekintetünket, mint a nyugodt magyarázat. A botrány izgalmasabb, mint a háttér megértése. A vita látványosabb, mint a békés egyetértés. A felháborodás pedig olykor könnyebben terjed, mint a csendes józanság. Így a figyelmünk nem feltétlenül arra irányul, ami a legfontosabb, hanem ami a leghangosabb, a legmeglepőbb vagy legerősebb érzelmi reakciót váltja ki belőlünk. Ez hosszú távon a gondolkodásunkra is hatással lehet. Nehezebbé válhat az elmélyülés, a türelmes olvasás, a hosszabb beszélgetések követése, vagy egyszerűen az, hogy huzamosabb ideig egyetlen dologra összpontosítsunk. Még ennél is fontosabb, hogy a figyelem szétszóródásával a kapcsolataink is felszínesebbé válnak. Hiszen szeretni valakit nem csak azt jelenti, hogy jelen vagyunk mellette, hanem hogy figyelünk rá. Meghallgatjuk, emlékszünk arra, amit mondott, észrevesszük, ha valami bántja, és időt adunk neki akkor is, amikor épp nem szórakoztató, nem vidám és nem tud semmi különlegeset nyújtani nekünk. A valódi emberi kapcsolatoknak szükségük van időre, türelemre és ismétlődésre. Nem mindig izgalmasak, és nem minden pillanatuk alkalmas arra, hogy megosszuk őket a világgal. Néha csak annyiból állnak, hogy valaki mellett csendben ülünk, hogy meghallgatjuk ugyanazt a történetet másodszor is, hogy ott vagyunk akkor is, amikor nincs mit mondani. Ezek a pillanatok nem válnak népszerűvé az interneten, mégis ezekből épül fel az életünk legfontosabb része. Innen folytatjuk majd, kedves hallgatók, egy hónap múlva. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További áldott szép hétvégét és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink, a továbbiakban hallgassák meg Urbán Erik Ferences atya elmélkedését, amely elhangzott 2026. október 3-án Kolozsváron Szent Ferenc tranzitusa égbe költözése alkalmából.
1: Az emberi létezés egyik legmélyebb paradoxona az idővel való küzdelemben gyökerezik. Hiszen vannak életek, amelyeket felemészt, elmorzsol, és feledésbe merít az idő, s vannak életek, és számos ilyen életutakat ismerünk mindannyian, amelyeket az idő nem koptat, hanem megtisztít, kibontja bennük az örökké valóság fényét. Az első olvasmányban Sirák fia könyvéből egy rövid részletet hallottunk, aki így dicséri a főpapot, megjavította az Isten hajlékát, mint a hajnali csillag, mint a ragyogó nap. De nem csak épületeket javított meg, hanem aki életében megjavította Isten hajlékát, az reményt is adott népének. És ugyanez a küldetés rajzolódik ki számos rendalapító, számos olyan személy életében, akit tisztelet övez az egyházban, és a mai este Assisi Szent Ferenc életében is ezt szemléljük, aki Krisztus hívására egész életét az egyház és az emberek megújulásának szolgálatába állította. A szentmise utáni szertartásban majd felidézzük Szent Ferenc tranzitusának, égbe költözésének a körülményeit, énekelni fogjuk, fekszik a földön, hamulett az ágya. Az a személy, aki stigmákat visel, a keresztre feszített embernek a képe, az átalakulásnak a betetőzése. És ez nem más, mint egy húsvéti út. Búcsúzás, szeretet, élet és halálnak a találkozása, átmenet. Mi is a tranzitus? Maga a latin szó nem csupán áthaladást jelent, bár többen így értjük meg igazán, hogyha például tranzit zónára gondolunk egy ország területén. De igazából ez a szó, ez a kifejezés egy ontológiai átlépést jelent. A végesből a végtelenbe való megérkezést. És a ferences hagyomány ezért nem csupán Szent Ferenc haláláról beszél, vagy égi születésnapjáról, hanem tranzitusról, hazaérkezésről. És ennek a tranzitusnak két arca van. Van egy testi, és van egy lelki. Szent Ferenc atyánk tranzitusa 1226. október 3-a, az esti óra, amikor is szeretett kápolnája mellett akart átlépni e világból a túlvilágba, a porciunkula kápolnában, testvérei körében, a csupasz földre fektetve, de a halált nem verességként, hanem szeretet urával való találkozásként fogadta. Ez a testi tranzitusa. A lelki tranzitusa Szent Ferencnek sokkal korábban megkezdődött. Megkezdődött akkor, amikor megtérése elején 1205-ben Szent Dámjánói kápolnában imádkozik, és a megfeszített, de föltámadt Krisztus, ahogy a Szent Dámjánói kereszt ábrázolja, amellyel bevonultunk most a liturgiára is, szól hozzá: Ferenc, menj és állítsd helyre egyházamat, amely látod, hogy romladozik, romokban hever. És ettől kezdve az egész élete átmeneteknek, tranzitusoknak a sorozata. Nem is annyira a látványos sikerek azok, amelyek meghatározzák ezeket a tranzitusokat, hanem egy sokkal mélyebb vagy mélyülő önátadás. A szegénység, a bűnbánat, a szolgálat és a teljes bizalomnak az útjára lép. Felismerte, hogy minden kegyelem és ajándék. És a kérdés, amelyet a mai liturgia és Szent Ferencnek az alakja elénk tár, mélyen érinthet bennünket. Mivel és hogyan akarjuk betölteni a nekünk adott időt? És három dolgot emelek ki Szent Ferenc atyánk életpéldájából. A kicsinség, amely a befogadásnak a feltétele. Fiatal korában Ferencnek minden lehetősége megadatott, hogy egy nagyszerű életpályát kezdjen meg, hiszen gazdag kereskedő családból származik, a társadalmi élet elismerésére vágyik, lovagi álmok éltetik, keresztes hadjáratba vonul, nemesi címet akar szerezni. És ha ezen életszakaszát nézzük Szent Ferencnek, akkor élete egy tisztán horizontális dimenzióba szorul, ahol a boldogságot inkább a birtoklásban, másoknak az elvárásaiban kereste. Ám amikor eljön a válság az életében, fogságba esik, beteg lesz, csalódik, ez a kártyavár összeomlott. Ebben a mély űrben hallotta meg Isten hívását, és megértette, hogy a jó Isten az nem csupán egy elméleti tanítás, hanem az egy személy, akivel mély kapcsolatot lehet kialakítani, és az az Isten élő. És az evangélium kulcsot ad Ferenc titkához. Magasztallak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Ferenc mindenek előtt kisebb akart lenni, és ez a kicsinsége érinti az ő szegénységét. Hiszen a szegénységet is olyan értelemben élte meg, hogy nem akart ragaszkodni semmihez, de ennek volt egy lelki megélése, hogy mindenkinél kisebb, mindennek a szolgája lenni. És amikor Assisi főterén a püspök előtt levette a ruháit, nem társadalmi lázadást hajtott végre, nem rombolni akart, hanem felfedezte a mennyei atyát. A szegénysége, az ő mezítelensége, lemeztelenülése, az a fiúság gyümölcse volt, aki tudja, hogy van atya, mégpedig a mennyben, annak nincs szüksége arra, hogy dolgokat halmozzon. Mindent visszaadott, hogy életében először mondhassa ki igazán, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És ebből következik a második dolog, hogy a birtoklástól eljut Ferenc a testvéri kapcsolatokig. Olyan korban élünk, és értsétek ezt jól, amikor az életet, az emberi értékeket a javakkal, a kontrollal, a határok védelmével mérjük. Ferenc egy fordított utat mutat. A gazdagság nem a megtartásban, hanem az odaadásban rejlett számára. A szabadság nem az uralkodásból fakadt, hanem a szolgálatból született. És amikor eljegyzi magát a szegénység úrnőjével, nem a nyomorúságot választotta, hanem igazából a lényegest. Életének állomásai erről a belső érésről tanúskodnak. Gondoljunk csak a jubileumi esztendőkre. A regula a szabadság útmutatása lett. Greccsóban Betlehem által Isten alázatát tette láthatóvá. A naphimnusz megírásakor már kiengesztelődött, és a megváltott ember énekével szól. A nap, a hold, a víz, a föld többé nem erőforrások, amelyet csupán ki lehet aknázni, hanem Istenre mutató testvérek. Ferenc számára megszűnik az elidegenedés. Nincsenek ellenségek, csak találkozásra váró személyek. Átöleli a leprást, jobbá teszi a rablókat, fegyvertelenül áll a szultán elé, szelítségével

cselekedni, csak Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Élete utolsó éveiben, halála előtt 2 évvel, Alverna hegyén, annak a magányában megtörténik a stigmatizáció. Krisztussal való teljes egységének a jeleként. És ez a végső összeolvadás a szeretett személlyel, mert annyira szerette, hogy hasonlóvá lett a szeretethez, nagy esszel írva. A remetelak Alverna hegyén újra Golgotta lett, hiszen Ferenc minden szeretetét és fájdalmát meg akarta tapasztalni és meg akarta osztani Krisztussal. Miközben szeretetet koldult, a vele való fájdalmat is koldulta, és mindkettőt megkapta. Mert a szeretet és a fájdalom az összeolvadt a keresztfán. Ez az átalakító egyéválás. És Ferenc öröme innen tovább nem felszínes hangulat volt, hanem a tökéletes öröm, amelyről ő maga beszél írásában, amely képes jelen lenni a szenvedésben is. Ez vezet el minket tranzitusnak a kiteljesedéséhez, amikor is a teremtmények énekét befejezte, a naphimnuszban a halált sem idegen pusztítóként fogadta, hanem így köszöntötte, és Dzsida Jenő tolmácsolásában ez így hangzik, áldjon én, Uram, mi nővérünk a testi halál, ki minden élő embert megtalál. A halál számára már nem megsemmisülés, hanem az a kapu, amelyen át az ember végre megérkezik az otthonába. És útravalóként mit üzenhet meglátásom szerint a mai ünnep? Ferenc tranzitusa nem csupán egy történelmi esemény, hanem tükör minden keresztény ember számára. Ezen az estén csendben megszólít mindannyiunkat. Ki vagyok? Miért élek? Mire készülök? Hol vannak az életemben azok a pontok, ahol átmenetre, belső fordulatra van szükség? Nem mindenkinek ugyanaz a feladata. Nem kell senkinek Assisi Szent Ferencnek lennie, hiszen mindannyiunknak megvan a maga része, amelyet el kell végeznünk, a magunk részét, hogy a nagy egész az összeálljon. Valakit az Úr arra hív, hogy családot alapítson, másokat arra, hogy papok vagy szerzetesek legyenek, van, akit arra küld, hogy tanítson, másokat, hogy gyógyítson, másokat, hogy vigasztaljon, vagy éppen énekeljen, vagy egyszerűen egy jó emberként jelen legyen a társadalomban, ott, ahol él. A kérdés tehát nem az, hogy mekkora feladatunk van, hanem hogy hűségesek tudunk-e lenni ahhoz a részhez, amelyet az Isten ránk bízott. És Szent Ferenc atyánk tranzitusa emlékeztessen arra, hogy a keresztény ember élete is folyamatos átmenet. Az önzéstől a szeretet felé, a birtoklástól az ajándékká válás felé, a félelemtől a bizalom felé, végül az időből az örökké valóságba. Szent Ferenc nem azt kéri tőlünk, hogy másoljuk le az ő történetét, hanem azt, hogy engedjük megszületni magunkban az evangéliumi nyugtalanságot. Hiszen halála előtt így tanított, én megtettem a magam részét, a tieteket Krisztus mutassa meg nektek. És ezek a szavak nem csupán búcsú szavak, hanem a staféta átadása. Mintha azt mondaná,
Én végig

0: Végigjárnom azt az útat, amelyet Isten nekem mutatott, most rajtatok a sor. Ne engem utánozzatok, hanem engedjétek, hogy Krisztus mutassa meg nektek saját utatokat. És ez felszabadító gondolat. Kérjünk ma könnyű és bátor szívet, hogy megfosszuk mindennapjainkat attól, ami elnehezít bennünket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Urbán Erik ferences atya elmérkedését hallhatták, amely elhangzott Kolozsváron 2026. október 3-án Szent Ferenc tranzitusa égbe költözése alkalmából.

A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szentatya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tagle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin bíboros, a Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szentatya a Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplés akkor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majd az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeitnek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el. Hiszen Péter itt valotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítító szentmisején mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én szerdán délután felidézte a Szentatya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Stanley Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a Bíborosi Kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részegének proprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a Bíborosi Kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén, október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentjöki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszeki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin Bíbor szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címer a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom töredetten szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erőköteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriába vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Vidikán Lokódi Tündét hallják, a háttérben pedig a Marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból jön a hang, hiszen a hónap második szombatja van, és ismét Mária áhítatot közvetítünk innen. A szentségi mádást a Marosvásárhelyi Élet a Lélekben közösség végzi, ezzel kezdődik a program. 18 órától szent misét mutatnak be, melyet Palkó Ágoston atya fog végezni. Ezt követően pedig rózsafűzér imádság lesz, melyet a Máltai Szeretett Szolgálat végez. Arra hívom a kedves hallgatókat, hogy kapcsolódjunk mi is a marosvásárhelyiekhez, és töltsük együtt imádságban ezt a mai délutánt. Hozzuk ide mindazokat a szándékokat, amelyek a szívünkben megfogalmazódtak, és egy szívvel, lélekkel könyörögjünk a Jóistenhez, kérve Máriának, égi édesanyánknak a

0: az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember Krisztus Jézus, minden áldás élő útfeje, menj és föld ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségbe. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.

Köszöntelek, drága jó Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségbe. Hálát adunk neked, hogy itt lehetünk a te szent színed előtt. Hálát adunk neked jelenlétedért. Köszönjük hálásan, hogy életünk ura vagy. Köszönjük az életünket, köszönjük a te drága szent lelkedet. Köszönjük, hogy vezet bennünket, formál, alakít, újít, tisztít és gyógyít. Vezess bölcsességeddel, légy velünk minden nap. Nyisd meg, kérlek, szíveinket, és töltsd be a te mennyei szereteteddel, békéddel, hogy áldásokat hozunk mások életében. Drága jó Jézusom, én most a te szent színed elé hozom a nagy hatalmakat. Kérlek, add áldásodat rájuk, hogy jó döntést hozzanak a béke érdekében, szerte a világban. Hiszen látod, hogy háborúk dúlnak, kérlek, szüntesd be a háborúkat, és minden ember szívében adj szeretetet, békét, hogy egységben éljünk szeretetben, tiszteletben egymás iránt. Kérlek, adj békét a családodban, ott, ahol széthúzások vannak, kérlek, töltsd be szeretettel, békéddel az ők szívüket is. És kérlek, adj békét mindannyiunk életében. Áld meg mindannyiunkat, akik itt vagyunk a te szent színed előtt. És kérlek, tisztíts meg szíveinket, mindannyiunk szívét, hogy minden imánk meghallgatásra találjon. Áldom magasztalom a te drága szent nevedet, most és mindörökkön örökké. Amen.

Dicsőítelek téged, Jézus, és áldalak téged, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Drága Jézusom, hálatelt szívvel jöttünk ma délután is ide, hogy neked elmondjuk minden nehézségeinket, gondjainkat, mindazt, ami a szívünkbe van, amit a szívünkbe hoztunk. Drága Jézusom, azt mondtad, ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, ott vagy te is. Jézusom, én hiszem, hogy te ma itt vagy, és ezért én ma a közösségeinket hozom elé. Minden közösséget, a családi közösség, iskolai közösség, kórházi közösség, és egyházi közösségeinket is, Atyám. Az élet a lélekbe közösséget is eléd hozom. Drága Jézusom, formáld a közösségeinket, te légy a központ, te légy a szív, te irányítsd őket. Add Jézusom, hogy közösségeink által mint többen és többen akarjunk az Atyához fordulni, mint többen és többen találjuk meg az utat, amíg Jézus, ami oda visz az Atyához. Drága Jézusom, kérlek, áld meg közösségeinket, küldd el a Szent Lelket, küldd el, hogy tudjunk helyesen imádkozni, hogy tudjunk mind közelebb kerülni az Atyához. Szűzanyám, kérlek, terítsd be palástoddal közösségeinket, és segíts nekünk, hogy Jézushoz jussunk minél hamarabb, és minél biztosabb úton. Jézusom, tartsd meg minket, tartsd meg közösségeinket az Atya igazságában. Add, hogy az ő akaratát keressük mindenben, és az arcunkról és közösségeinkről, közösségeinkről leríjon az, hogy te vagy Jézus a központban, te vagy a szív, te vagy a lélek, a szeretet, a jóság, mindazt, amit megtalálhatunk. Én dicsőítelek téged, áldalak téged, magasztallak téged, és hálát adok neked minden jóságodért. Amen.

És köszönöm, hogy engem is személyesen meghívtál, hogy elődbe jöhessek, hogy megpihenhessek, hogy hálát adjak neked, hogy minden nehézségből, minden küzdelemben te velem vagy, és amikor a legnagyobb szükségem van rád, akkor mutatkozol. Hálát adok neked, Uram. Növeld az én hitemet. Jézusom, most elődbe hozom a fiatalokat. Nyisd meg, Urunk, fiataljaink szívét, hogy befogadjanak téged, hogy minden bűnt, félelmet, kétségbeesést kitakaríts lelkükből, hogy megtapasztalhassák a te szeretetedet, gondviselésedet, és a szent lelket töltse be őket. Istenem, azokat a fiatalokat hozom elődbe, akik nagyon mélyre kerültek, akik úgy érzik, hogy nincs kiút, amiben vannak. Kérlek, légy velük, bátorítsd, küld segítséget, mert te benned és általad mindenre van megoldás. Istenem, áld meg azokat a gyerekeket, akik most a bérmálásra készülnek, a testvérem gyerekét is egyben. Kérlek, nyisd meg az ő szívüket, hogy szent lelked megérintse, hogy szent lelked ajándékait megtapasztalják, befogadják, hogy te légy az Úr az ők életükben, hogy a világ dolgait a háttérben szorítsák, és te légy az, aki vezeti őket.

Uram Jézusom, hálát adok neked, hogy itt lehetek. A te szent színed előtt, ahol jelen vagy, valóságosan itt az oltári szentségben. Hálát adok neked, hogy itt lehetünk, hogy téged dicsőítsünk, magasztaljunk és áldjunk. Mindazért a sok jóért, amivel megajándékozol, amivel megajándékoztál, és hogy velünk vagy életünk minden napján. Uram Jézusom, én hálát adok neked, hogy előtte hozhatom az időseket, mindazokat, akik jelen vannak, mindazokat, akik nem lehetnek most itt, akik vágyakoznak utánad, mindazokat, akik otthonaikban vagy kórházi ágyon hallgatnak a rádió segítségével, és mindazokat, akik vágyakoznak utánad, de még nem ismernek téged. Uram Jézusom, áld meg mindnyájunkat a te bőséges áldásoddal, hogy megtapasztaljuk azt a szeretetet, amelyet kiárasztasz ránk, hogy megéljük azt az igaz Isten gyermekséget, amivel megajándékoztál bennünket, hogy a te jelenlétedben éljünk mindig és mindenkor, hogy a te jelenlétedben éljünk itt az oltári szentség előtt, a te jelenlétedben éljünk a világban, otthonainkban és mindenhol. Uram Jézusom, segíts bennünket, segíts idős testvéreinket, hogy hálatelt szívvel legyünk mindazért a sok jóért, az életér, az Isten gyermekségér, és hogy te mindig velünk vagy, hiszen te mondottad, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, hogy megérezzük mindenben és mindenhol, hogy elmondhassuk Szent Péter apostol szerint, hogy jó nekünk itt lenni. Jó nekünk itt lenni a templomban, jó nekünk itt lenni otthonainkban, ahol velünk vagy. Jó nekünk a te jelenlétedben lenni. Uram Jézusom, áld meg minden idős embert, hogy hálás legyen, mert te nem engeded el a kezüket, nem engeded el a kezeinket, és te égi édesanyát adtál nekünk, aki mindenben velünk van, segít bennünket lépegetni a göröngyös úton, segít imádkozni, és hogy a rózsafűzéreink által is szemlélhessük a te életedet. Uram Jézusom, köszönjük neked azt a sok ajándékot, köszönjük idős testvéreinket, és köszönjük, hogy kiárasztod a te szent lelkedet mindannyiunkra, hogy a te világosságodban és a te békében, igaz hitben éljünk. Megéljük azt az igaz hitet, és úgy éljük meg, hogy mások is megtapasztalják, hogy hozzád tartozunk, hogy keresztények vagyunk, hogy nem üldözött keresztények vagyunk, és éljünk az egyház felajánlotta ajándékokkal, hiszen lehetőségünk van, hogy minden nap táplálkozhassunk a te szent testeddel. Köszönjük égi édesanyánkat, és köszönjük az életünket, mert te életedet adtad értünk, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen. Amen.

Szerető Jézusom az oltári szentségben, hálával és szeretettel jövök hozzád, és hódolattal ajánlom fel szent szívednek és szűzanyád Mária szeplőtelen szívének a tőlem telhető elégtételt és engesztelést mindazokért a közömbösségekért és megbántásokért, amelyeket a bűnösök ellenetek elkövetnek. Hálás szívvel köszönöm neked mindazt, amivel minden nap elhalmozol jóságodból. Köszönök mindent azok helyett és azok nevében is, akik ezt nem teszik meg. Hálás szívvel állunk eléd ma, Urunk, és köszönjük neked a te szent egyházadat, amelyet szeretett fiad Jézus Krisztus vére állán alapítottál. Köszönjük, hogy ez az egyház, ami lelki otthonunk, a szentségek forrása és a te igazságod oszlopa a világban. Arra kérünk, árasz ki szent lelkedet az egész egyházra, tisztítsd meg, újítsd meg, és erősítsd meg hitét, hogy a sötétségben világító lámpás lehessen. Adja hívőknek egységet, szeretetet és bátorságot, hogy hűségesen tanúságot tegyenek rólad a mindennapokban. Különösen a szívedre bízzuk ma Leó pápát, a püspököket és minden papodat, akiket kiválasztottál és meghívtál a te szolgálatodra. Urunk, te tudod, milyen nehéz terheket hordoznak, és milyen sok kísértéssel, fáradtsággal és támadással kell szembenézniük. Adj nekik erőt és egészséget a mindennapi szolgálathoz, hogy fáradhatatlanul hirdessék az evangéliumot. Védd meg a szívüket a magánytól, a csüggedéstől és a gonosz minden csapdájától. Szenteld meg őket, hogy életük tiszta és hiteles példa lehessen mindannyiunk számára. Legyenek valódi pásztorok, akik Krisztus irgalmas szívével fordulnak a rászorulók, a betegek és a tévejgők felé. Töltsd el őket bölcsességgel, amikor tanácsot adnak, gyóntatnak vagy vezetnek minket, hogy mindig a te akaratodat közvetítsék. Kérünk, Urunk, adj a mai fiataloknak nyitott szívet a papi hivatásokra, hogy egyházad soha ne szűkölködjön szent életű pásztorokban. Áld meg a papok munkáját, és engedd, hogy láthassák szolgálatuk gyümölcsét, és egykor elnyerjék tőled az örök élet koronáját. Mária, aki egyházunk anyja és a papok királynője vagy, oltalmazd szeretett fiaid a te palástoddal, és örökösen imádkozó szíveddel öleld át őket. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus! Hálás a mi szívünk, hogy eljöhetünk a Te házadba. Köszönjük, hogy idehozhattuk mindezt, ami a szívünkben van. Idehozhattuk a gondjainkat, kéréseinket, örömeinket és bánatainkat. Te tudod, hogy mindenki mivel jött ide. Te tudod, hogy mi van a szívünkben. Te tudod, hogy kiért szeretnénk most imádkozni. Mindannyiunk hoztunk ide valakit a Te színed elé. Idehozom most legfőképpen a betegeinket. Te tudod, Úr Jézus, hogy sokszor milyen nehézségeket küzdünk, amikor meg kell állnunk betegeink mellett. Támogatnunk, erősítenünk kell őket. Sokszor egyedül nehéz a Szent Lelked által, hiszem, Úr Jézus, hogy hely tudunk állni ezekben a nehéz pillanatokban. Te tudsz erőt adni, hogy a betegeinknek támaszunk legyünk, hogy tegyük meg azt, amire szükség van. Gyógyulásért imádkozom, testi és lelki gyógyulásért. Hiszem, hogy a Te Szent Lelked által valósulhat meg. Te látod a lelki és testi sebeinket. Te látod, hogy mindannyiunk küzdünk valamivel. Te tudod, hogy mi az, ami a mindennapjainkat megnehezíti. De hiszem, hogy Te tudsz békét adni, erőt adni számunkra, és tudom, hogy hozzád folyamodhatunk mindig, mert egyedül kicsik vagyunk, gyengék vagyunk, de Szent Lelked által minden nap új erőt kapunk, és hozzád kell folyamodnunk, tőled kell kérünk segítséget, hogy ezen az úton tudjunk járni, és Te adj türelmet, Te adj békességet, Te adj erőt minden nap számunkra, és most még legfőképp imádkozom a függőségben szenvedőkért. Te tudod, hogy sokunk családjában volt ilyen probléma. Te tudod, hogy a függőség milyen problémát jelent. Te tudod, hogy milyen nehéz, milyen lelki terheket hordozunk mi is hozzátartozóink. De hiszem, hogy Te általad előre tudunk menni, és van szabadulás. És köszönöm, hogy nem hagy soha magunkra. Hálás a mi szívünk, hogy velünk vagy. Köszönöm, Mária, hogy van egy égédesanyánk, aki ránk tekint, aki gyengén szeretetével igazgatja útunkat, és megmutatja, hogy hogyan kell lehajolnunk betegeinkhez. Köszönöm, hogy utat mutat számunkra, drága édesanyánk, és köszönöm, hogy vagy számunkra, mert nélküled szegények lennénk, elveszettek, félnénk, de általad erőt kapunk. És köszönöm, Úr Jézus, hogy velünk maradsz. Amen.

köszöntelek itt a oltári szentségben, áldott Jézus. Szívünknek nincs nyugalma, csak benned. A te szeretetedben, világosságodban ajánljuk a fiataljainkat, jegyeseket, házas párokat a te szeretetedben hozzuk. Te áld meg őket. Te tartsd össze. Te legyél a középpont, a jelenlétük az ők szívükben. Ó, áldott Jézus, te a te szeretetedben ajánljuk az állapotos feleségeket, akik az élet hordozói. Te védelmezd. Te áld meg őket. De te világosságodba ajánljuk azokat a házas párokat is, ahol széthúzás van. Ahol elfelejtkeztek rólad. Ó, poríts be a te világosságoddal. Törzs el szent lelkeddel. Védelmezd őket. Ajánljuk őket a te szent szíved. Áldott Jézus, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük a te szeretetedet, hogy lehetünk te általad, te veled és te benned, most és mindörökké.

Drága Jézusom, köszöntelek téged a legméltóságosabb oltári szentségben. Én köszönöm ezt az órát, amikor itt a te szent lábaid előtt érdepelhettünk, és a szívünk egybe kapcsolódott veled, ahol nyugalmat találtál a lelkünk. Drága Jézusom, én köszönöm azt, hogy adtál nekünk anyát, hogy nekünk adtad a szűzanyát, hogy amikor mi nem vagyunk elég erősek, akkor hozzávihessük a kéréseinket, és általa te meghallgatsz minket. Drága Jézusom, én köszönöm a Mária Rádiót, én köszönöm, hogy megálmodtad, és lehetővé tetted, hogy annyi embernek egy fénysugár legyen a lelkében. Kérlek, hogy áld meg a munkatársakat, kérlek, hogy adj egységet, add, hogy mindig a te akaratod szerint működjön ez a rádió. De kérlek, hogy áld meg az önkénteseket is, Uram, akik erejüket nem sajnálják, és önkéntesként dolgoznak. De kérlek, drága Jézusom, hogy áld meg a hallgatókat is, azokat főleg, akik ágyba, beteg ágyba vannak, és semmi vigaszuk, senki vigaszuk nincs, csak a Mária Rádió. De drága Jézusom, kérlek, hogy áld meg az adakozókat is. Kérlek, add, hogy nyisd meg a szívüket, mert sokszor oly semmiségekre pazaroljuk a pénzt, és ez egy fenntartó erről, hogy amivel működhetik ez a rádió. Én hálát adok neked, áldalak és magasztallak most és mindörökké. Amen.

Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Aki

0: Krisztusban, szeretett testvéreim, ime összejöttünk október második szombatján, hogy köszöntsük szűzanyánkat. Október hónapja a rózsafüzér hónapja. Sok ember a rózsafüzér imádság által kéri a szűzanyának a segítségét. És ahogy Lepantónál segítette a keresztes hadjáratot, úgy ma is segít rajtunk a nehéz időkben. Csak meg kell ragadjuk szűzanya kezét, kezünkbe kell vegyük a rózsafüzért, és mint fegyvert valóban használni a gonosz ereje ellen. Ha Mária velünk, valóban a jó vizeken járunk, a jó utan járunk Isten felé. És ha Máriával töltjük a föld életünket, ő elvezet fiához, fia által a mennyei atyánkhoz. És valóban fogunk örvendeni a mennyegzőn, amit a mai evangéliumban is olvasunk, hiszen a mennyei atya erre a mennyegzőre vár minket. Tőlünk függ, megfogjuk Mária kezét, vagy elengedjük. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt az Úr szent titkain, a szentmisét Sebestyén és Orbán család halottaiért ajánljuk föl. Gyónom a mindenható Istennek,
1: és
0: szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letöri a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek. Íme a mi Istenünk. Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újjongjunk szabadításának. Lám, az Úr keze megpihene hegyen. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent, a jó lakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem gazdagságának mértéke szerint a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi atyánknak, örökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje. Yeah.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek át ki az út kereszteződésekre, s akik csak találtak, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és az összeszedték mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította: barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak halogatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása: legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, október hónapja a katolikus egyház különösen szép időszaka. Olyan ez a hónap, mint egy drága kövekkel kirakott szép korona, amelyet az ég királynőjének feje fölé emelünk. Az egyházi év naptárában egymás mellett, szinte egymás kezét fogva áll a két csodálatos Mária ünnepünk, magyarok nagyasszonya és rózsafizér királynője. Amikor ma megállunk az oltár előtt és a szűzanya szobra előtt, ne csupán két különálló történelmi emléknapot lássunk, vegyük észre a mély teológiai és lelki összefüggést. A rózsafizér királynője a fegyvert adja kezünkbe, az imádság láncát, míg a magyarok nagyasszonya a védelmet s az otthon biztosítja számunkra, amely ennek a fegyvernek a segítségével vigyázhatunk. Tekintsünk először a magyarok nagyasszonyára. Történelmünk legválságosabb pillanatában, 1038-ban első királyunk Szent István földi örökös nélkül maradt. Halálos ágyánál nem egy trónörökösnek, nem egy földi hatalomnak, hanem magának, a boldogsága Szűz Máriának ajánlotta fel a koronát, a népet és a hazát. Ez a pillanat nem egy egyszerű politikai gesztus volt, ez egy misztikus házasság volt,

palástja mindvégig betakarta ezt a népet. 13. Leo pápa a milleniumi évben 1896-ban hivatalosan is engedélyezte ezt az ünnepet, megerősítve azt, amit a magyar szív évszázadok óta tudott: Mária a mi legfőbb közben járunk. De hogyan tudunk mi is, kései utódok, hűségesek maradni ehhez a felajánláshoz? Hogyan tarthatjuk meg ezt az örökséget a 21. század viharaiban? Így siet segítségünkre az októberi napok másik nagy titka, a rózsafüzér királynője. A rózsafüzér nem csak szavak mechanikus ismételgetése, hanem Szent II. János Pál pápa azt mondta, hogy a rózsafüzért imádkozni nem más, mint Máriával együtt szemlélni Krisztus arcát. Milyen csodálatos, amikor fogjuk Máriának a kezét, és Jézusra nézünk. Nézzük az ő gyermekkorát, nézzük az ő felnőtt korát, nézzük azokat a csodálatos tetteket, gyógyításokat, de ne feledkezzünk meg, hogy Mária mellett ott kell nézzük Jézust a keresztfán. Amikor kezünkbe vesszük a rózsafüzért, a szemeket is kimondjuk, az üdvözlégyeket, akkor belépünk az evangélium sűrűjében. Mária szívén keresztül elmélkedünk Jézus örömeiről, fényéről, fájdalmáról és dicsőségéről. A szent olvasó a kicsinyek és a hatalmasok imája egyaránt. Ott van a magányos idős ember reszkető kezében, a vizsgára készülő fiatal zsebében, és ott kellene lennie minden keresztény család asztalán. Boldog 11. Ince pápa idején a török elleni sorsdöntő csatákban a keresztény Európa nem csak karddal, hanem a rózsafüzér erejével győzött. A történelem megmutatta, hogy a legfélelmetesebb fegyver az a csendes imádság, amely térden állva tiszta szívvel száll az ég felé. Kedves testvéreim, mi köti össze a magyarok nagyasszonyát és a rózsafüzér királynőjét a mai napon, itt és most? A mi személyes felelősségünk és válaszunk. Szent István felajánlása nem egy oldalú szerződés, amely automatikusan megment minket a nehézségektől. Ez egy meghívás. Mária akkor tud a mi nagyasszonyunk és királynőnk lenni, ha mi hajlandók vagyunk az ő fia, Jézus Krisztus törvényei szerint élni. Nem nevezhetjük őt édesanyánknak, ha közben elfordulunk a testvéri szeretettől, ha elhanyagoljuk a hitünket, vagy ha hagyjuk, hogy a családjaink széthulljanak. A rózsafüzér az az eszköz, amely nap mint nap megújíthatjuk ezt a szövetséget. Amikor elmondunk egy tizedet a hazánkért, az ifjúságunkért, a magyar édesapákért és édesanyákért, akkor valójában tégláról téglára építjük újra Mária országát. Minden egyes elimádkozott üdvözlégy egy szál rózsa, amelyet nagyasszonyunk lába elé helyezünk, kérve, hogy vigye kéréseinket Szent Fia elé. Hazaérkezve a nagy zarándoklat után, és erre a szent misére érkezve, ne tegyük el a hitünket a vasárnapi ruhával együtt a szekrénybe.

0: keressük meg a rózsafüzérünket. Poroljuk le, ha régen használtuk, és határozzuk el, hogy ebben a hónapban, ha csak egy tizedet is naponta, közösen vagy magányunkban elimádkozunk, imádkozzuk a békéért, a családjaink egységéért és a magyar nemzetünk megmaradásáért. Forduljunk most bizalommal és gyermeki szeretettel az ég és föld királynőihez, a mi édesanyánkhoz. Emlékezzél meg Istennek, dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, a te örökségedről, amelyet első királyunk neked felajánlott. Tekints kegyes szemmel erre a népre, te, aki a rózsafüzér királynője is vagy, taníts meg minket az imádság hűségére. Segíts, hogy a szentolvasó lánca összekösse szívünket Jézussal és egymással. Oltalmazd hazánkat, erősíts meg hitünket, s vezess el minnyájunkat szent fiakörök hazában. Amen. Most valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, testvéreim, forduljunk könyörgő lélekkel mennyei atyánkhoz, aki minnyájunkat meghív szent fia lakomájára.
1: Add, Urunk, hogy egyházat tanítása mindenkihez közvetítse hívó szavadat. Add, Urunk, hogy a népek úgy törekedjenek a földi jólétre, hogy meg ne feledkezzenek az örök javakról. Add, Urunk, hogy lakomádra hívó szavadat mindig meghalljuk és készséggel kövessük. Add, Urunk, hogy mindig a megszentelő kegyelem mennyegzős köntösében várjuk az örök életre szólító szavadat. Add, Urunk, hogy híveit keressék egymás barátságát és szívesen gyakorolják a vendéglátás erényét.
0: Mennyei atyánk, engedd, hogy hívó szavadat soha el ne nyomja szívünkben a világ zaja, és mindig készek legyünk hívásod követésére Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem,

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odatta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tettőkéletesse a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt Sebestyén és Orbán család halottairól, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogsága Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkben a Szent Lélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a nevedet, jöjjön el a te országod.

égből minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban a gyilkolmakból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjon az örök boldogságot és üdvözítődnek Jézus Krisztusnak,

apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne békeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békével és ad meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek.

Íme az Isten bárányja, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldog, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak ezt szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint fiat szentestével és vérével táplálsz, tégy minket az Isten élet részesével.

0: Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek. Holnap vasárnap délután 5 órától ifjúsági szentségimádás, majd utána ifjúsági szentmise lesz 6 órától. Jövő héten szombaton délelőtt 11 órakor szentmisével adunk hálát a segítő nővérek vásárhelyi jelenlétének 30 évért, és egyben elköszönünk tőlük, székházukat a Kamilliánus közösség veszi át. Jövő vasárnap délután 5 órától jubileumi kórus találkozó lesz a cserhajai Szent Kozma és Damián plébánia templomban. Jövő vasárnap egyházmegyei gyűjtés lesz a missziók javára. Hálásan köszönjük Palko Ágoston, marosjári plébános úrnak a mai szentmisét, a buzdító szentbeszédet, és azt is, hogy ma reggel 8 órától a városunkat körbeimádkozták a máltai szeretett szolgálat közösséggel. Plébániáról plébániára mentek, az üzanyát köszöntve, Jézus titkai, élettitkait elmélkedve imádkoztak közösségünkért, városunkért. Hálásan köszönjük az élet a lélek közösségnek a szentségimádást, és a máltai szeretett szolgálatnak a Szent Mise után a rózsafűzért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Úr legyen veletek! Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, maradjatok békében!

0: ezt a rózsafüzért egyéni szándékaink mellett ajánljuk fel fiataljainkért, akik az első áldozás szentségére, valamint a bérvállás szentségére készülnek, hogy a Szentlélek Úristen erősítse meg őket Krisztus követésükben. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi
0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és várunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Ó
0: Jézusom,
1: bocsáss meg

0: Az őrrendet és szentolvasó első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Szűz Mária az angyal üdvözletkor teljes bizalommal mondott igent Isten tervére, még akkor is, amikor nem értette annak minden részletét. A Szentlélek erejében bízva ráhagyatkozott az Úr vezetésére. Imádkozzunk azokért a gyermekekért és fiatalokért, akik az első áldozásukra és a bérmálásukra készülnek, hogy szívük nyitott legyen Isten hívására. A Szentlélek világosítsa meg őket döntéseikben, és adjon nekik bátorságot Krisztus követéséhez. Tanulják meg Szűz Máriától, hogy az igazi hit azt jelenti, rábízzuk életünket Isten gondviselő szeretetére.
1: Üdvözlégy Mária, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál életünk bűnösökért, most és várunk korában.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg védkeinket, ments meg minket a poholó tüzétől, vidd a mennye a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak, irgalmatra.

0: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Az áldott állapotban lévő édesanyja nem önmagával foglalkozott, hanem sietve útra kelt, hogy segítsen idős rokonának Erzsébetnek. Jézust hordozva mások szolgálatára lett az isteni szeretet eszköze. Imádkozunk a szentségekre készülő fiatalokért, hogy felfedezzék, a hit nem csupán szavakból, hanem szeretetteljes tettekből is áll. A Szentlélek ébreszten bennük érzékenységet a rászorulók iránt, és készséget az őzetlen segítségre. Így válnak Krisztus hiteles tanúivá családjukban, osztálytársaik és barátaik körében.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, az Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek
1: Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek,
2: mindenkezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsánat!

0: a harmadik szent titok, akit te szent szűz a világra szültél. Jézus nem gazdagságban vagy hatalomban jött közénk, hanem a betlehemi szegénység és egyszerűség közepette. Isten ezzel megmutatta, hogy számára a tiszta szív értékesebb minden földi dicsőségnél. Imádkozunk a fiatalokért, hogy az eukarisztiában felismerjék a köztünk lakozó alázatos Krisztust. A Szentlélek segítsen nekik elszakadni a felszínes értékektől, és az igazán fontos dolgokat keressék. Tanulják meg, hogy az életszentség útja a mindennapi hűség és egyszerűség útja.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
2: és bocsáss meg védkeinket, mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőket, és ne vigyél kísértésben,
1: de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, akit a szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
1: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szent szűz világra szültél.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, akit a te szent szűz világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg vétkeinket,
1: ments meg minket a fogadó szélől, vidd a mennybe a

0: A negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. A szülők, Mária és József hűségesen teljesítették Isten törvényét, amikor bemutatták a gyermeket a templomban. Engedelmességük nem kényszerből, hanem szeretetből fakadt. Imádkozzunk a fiataljainkért, hogy felismerjék. Isten parancsai az élet és a szabadság útját mutatják. A Szentlélek erősítse meg őket abban, hogy döntéseikben az evangélium tanítását kövessék. A szülők példája, Szűz Mária és Szent József, tanítsa meg őket arra, hogy az Istennel való együttműködés mindig áldást hoz.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és várunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és várunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és várunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és várunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: növény, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk
0: bűnösökért,
1: most és
0: várunk óráján,
1: Mária.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és várunk óráján, Mária.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk
0: bűnösökért,
1: most és
0: várunk óráján, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért,
0: most és várunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: mindenkor
0: és mindenkor.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen a

0: ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A szülők, Szent József és Szűz Mária aggodalommal keresték Jézust, míg végül a templomban megtalálták őt. Ez a titok arra tanít, hogy életünk legfontosabb feladata Krisztus keresése, Krisztus minél mélyebb megismerése. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy a hit útján soha ne elégedjenek meg a felszínes válaszokkal, hanem egyre mélyebben vágyjanak Isten megismerésére. Szentlélek vezesse őket, hogy a szentségek és az egyház közössége az imádság által megmaradjanak, hűségesek maradjanak Jézushoz egész életükben, és hogy megtapasztalják az ő jelenlétének örömét és békéjét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megcsináljuk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Istennek szent anyja, hozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor tüzétől, így van meg a lelkeket, különösen.

Szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen és áldozatosságában, amelyet anyai oltalmat alá emelődő, légy hatalmas várfogásokkal és támogatás szállásokkal, hogy a Szent Olvasott Fenséges Tékai megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek terjedjük, Szent Fia, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Boldogságos szűz Mária, irgalmasság anyja, ég és föld királynője, bűnösök nevelébe, felajánlom magam szeplőtelen szívednek, e felajánlás által, lehet is általad, meg akarok felelni minden kötelezettségemnek, amelyet keresztségem végén magamon vállaltam. Megígérem, hogy bensőleg megváltozom, és felhagyom minden rendetlen ragaszkodással, ami magamhoz, vagy a világban való könnyű megalkulmáshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig készeljek mindenben megkedelni az Atya akaratát. Rád, irgalmas édesanyámra hozom keresztény életemet és hivatásomat, hogy rendelkezésre üdvös tervet szerint ebben a döntő órában, amely a világban nehezedik. Megígérem, hogy kívánságunk szerint fogok élni, főleg abban, ami a megújult ima életet, önmegtagadást, a Szent Misa áldozatban való húzó részvétel, az apostolkodás, a rózsafűzér napi imádkozását, az evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s jó példát adok mindenkinek, Isten törvényeinek megtartására, és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására. Bizalommal rád nevelek személyben, Jézus anyja, és ami irgalmas és hatalmas anyám, magyarok, a Isten kérlek téged, minden gyermeket üdvösségéért, irgalmas szerető szűz Mária. Amen.

0: segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem, bánom sok vétkemet, fiadnak vére, mossa meg kegyesen, szívemet fehére, virasszon fölöttem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel, testemet s lelkemet, szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem, amen. Az Úr legyen veletek! A boldogságos Szűz Mária közben járására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. Mondjunk áldást az Úrnak!
1: Kedves testvéreknek áldott szép estét kívánunk, távolabbról érkezetteknek meg szerencsés érkezést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az előző közel három órában Mária áhítatot közvetítettünk Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János plébánia templomból. Az első órában szentségimádás volt, melyet a Marosvásárhelyi Élet a Lélekben közösség végzett. A Szent Misét Palkó Ágoston atya mutatta be, az ő gondolatait hallhattuk a Szentbeszédben, majd a rózsafűzért a máltai szeretet szolgálat végezte. Megköszönjük, hogy velünk tartottak, és engedjék meg, hogy néhány szóban ismertessem rádiunk további programját. Most 8 órától Olasz Béla atya műsora következik a Szeretet útján címmel, 9 órától kiáltás, ima a nemzetért, majd a békerózsafűzérét imádkozzuk, illetve imádkozunk a hivatásokért is. 9 óra 25 perctől a Szent Antal Nagy Kilenced prédikációinak a sorozatát hallhatják, a 6. alkalomnak a prédikációját. Este 10 órától a zsolozsma befejező imaóráját, a kompletóriumot végezzük, majd ezt követően ismétlésben hallhatják a Házunk táján című műsorunkat Szilágyi László vezetésével, valamint este 11 órától az Élet dolgai című műsor ismétlését hallhatják Karácson Tibor atya és Ferenc emese szerkesztésében. Este 11 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss műsorával zárjuk programunkat. Annyit mondanék még el, hogy holnap 2 szentmisét fogunk közvetíteni. Délelőtt Erdőszentgyörgyről, itt 10 óra 30 perctől kapcsoljuk a helyi templomot, ahol először rózsafűzért imádkoznak, majd 11 órától kezdődik a szentmise, illetve délután 18 órától Csíksomjóról a kegytemplomból közvetítjük a szentmisét. Megköszönöm a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmét, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott szép estét és hétvégét kívánva búcsúzom önöktől a nagyváradi stúdióból. Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják. Mikrofonnál Olasz Béla. És kedves rádió hallgatók, a mai műsorunk témája az talán mindannyiunkat érint. Egyikünket sem hagy hidegen. Mert végül is mindannyiunk lényéhez tartozik, hogy egyáltalán mit keresünk mi ezen a világon? Honnan jöttünk és hová tartunk? És mindeközben mi a feladatunk? Mit kíván tőlünk a Jóisten? Erre hívom ma önöket, kedves rádióhallgatók, hogy induljunk el ezen az úton, hát ha így talán könnyebb lesz az életünknek a nem csupán az elviselése, hanem megélése. Hogyha rájövünk arra, hogy mit kíván tőlünk a Jóisten, milyen munkára hívott el bennünket, mi a célja életünkkel, és ha talán most nem is tudjuk konkrétan ezt megfogalmazni, akkor mi ennek a módja, ennek az útja, hogy rájöjjünk erre? Mert azt kell tudni, kedves rádióhallgatók, hogy nincs céltalan élet ezen a földön. Nincs értéktelen élet. Minden egyes élet, legyen az gyermekkortól kezdve, egészen az időskorig, az egészségestől egészen a betegig, mind-mind értékes. Mindnek célja van. Mert ne feledjük, hogy csupán akkor távozunk ebből a világból, ha küldetésünket teljesítettük. Addig bizony itt kell élnünk. Itt kell másokat éltető életet élnünk. Igen ám, de talán önökkel is megesett, hogy már találkoztak bizonyos személyekkel, helyzetekkel, amelyek keresztnek bizonyultak, vagy mondhatjuk azt, hogy keresztútként járták be már ezeket. És a mai műsorunk első felében erről lesz szó. Bizonyára, hogy akár önök is ismernek ilyen embert, vagy talán mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy bárhol eltévedünk. Bárhol. Én is ismerek ilyen embert, aki egész rejtélyes módon nem mindig találja meg a számára kijelölt utat. Ez legyen akár egy üzlet, legyen ez egy cím. Egyszerűen a legegyenesebb ösvény is egy megoldhatatlan feladat elé állítja. Igen, talán mi is gyakran félreértjük a különböző irányjelzékeket, a különböző utakat. Azt hiszem, hogy egyikünk számára sem ismeretlen az a helyzet, amikor nem találjuk fel magunkat egy adott közösségben, egy adott helyzetben, legyen az egy ismeretlen társaságban való beilleszkedés, legyen az egy, akár egy üzlet, egy üzletlánc, vagy éppen egy szupermarket, vagy bármilyen olyan helyzet, amikor egyszerűen nem találjuk a magunk helyét. Egyszerűen eltévedünk, amikor nem tudjuk akár, hogy mihez kezdjünk. Akár embertársainkkal való kapcsolatainkban, akár munkahelyeinken, bárhol is, bármikor is, bárkivel megtörténhet ez. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mihez kezdjünk. Amikor kételyek kezdenek gyötörni, hogy jó ember vagyok én? Vajon a helyemen vagyok? Vajon a Jóisten ezt az életet szánta nekem? Vajon jól nevelem gyermekemet? Vajon jó házas életet élek? Vajon jó szülő vagyok? Vajon jó munkatárs? Azt hiszem, hogy egyikünk számára sem
ismeretlen ez a kérdés felvetés. Igen, sokszor jönnek ilyen kérdések, kételyek. Elvállaljunk egy munkát, vagy nem? Elfogadjunk egy házassági ajánlatot? Elköltözünk-e otthonról, vagy maradjunk? Építkezzünk, vagy vásároljunk? Próbáljuk meg még egyszer, vagy hagyjuk abba? Az élet egyik nagyon-nagyon lényeges és fontos kérdése az, hogy honnan tudhatom, hogy mit kíván tőlem a Jóisten? És kedves rádióhallgatók, higgyék el, hogy ezzel a kérdéssel, vagy ezen kérdésekkel nem vagyunk egyedül. Hiszen Dávid is számtalan esetben feltette ezt a kérdést. A két héttel ezelőtti adásunkban arról hallhattunk, hogy Dávid hallott Saul és Jónatán haláláról, ha még emlékeznek. Elkeseredett, mérhetetlen fájdalom ütött rést a szívén. És mi történt? Hirtelen megüresedett a trón. Dávid előtt ott áll a lehetőség. Azonban Dávid most már megtanulta, hogy mielőtt bármilyen lépést tenne, egyszer feltekint az égre. Ez áll Sámuel második könyvében, 2. fejezet, 1. vers. Ezek után Dávid megkérdezte az urat. Elmenjek-e Júda egyik városába? Az úr azt felelte neki. Menj! Hová menjek? Kérdezte Dávid. Az úr azt felelte. Hebronba. Dávid most már az idők folyamán megszokta azt, hogy kérdéseivel a Jóisten felé fordul. Nem partizán harcosként egyedül próbálja megoldani gondjait, nem önmagától kér tanácsot, nem a saját ötletei, vágyai vagy éppen álmai szerint dolgozik. És tudjuk, hogy nagyon jól teszi, hiszen az elmúlt adásokban hosszan kísértük Dávid életének főbb eseményeit, és azt láttuk, hogy amikor Dávid mindig önmagára hallgatott, önmagától kért tanácsot, akkor valahogy mindig megjárta. Mindig valahogy rosszul sült el. Egy terv, egy vágy, egy akció, egy álom, egy döntés. És kérdés az, hogy Dávidot mi segíti a Jóistenhez való fordulásában? Azt kell tudni, hogy Dávidnak egy csodálatos eszköz segít, ez pedig az efod. Mi is ez az efod? Kérdezhetnénk. Ha nyomon akarjuk követni az efod megjelenését, attól kezdve, hogy Dávid először menekül Saul elől. Noób papjainál keres vigasztalást, emlékszünk még, ez még a kezdeti műsorokban volt. Saul azzal vádolja a papokat, hogy menekültet rejtegetnek, és őrültségében megöleti Isten szolgáit. Egy Abiatár nevű pap azonban elmenekül. Nem csak az életét menti meg, hanem az efodot is magával viszi. Amikor Abiatár, Ahimelek fia Dávidhoz menekült, az efodot is magával vitte. De megtudta Dávid, hogy Saul rosszat forral ellene. Ezt mondta Abiatár papnak. Hozd ide az efodot. És ezt mondta Dávid, Uram, Izrael istene, azt a hírt hallotta szolgát, hogy Saul ide akar jönni, hogy elpusztítsa miattam a várost. Kiszolgáltatnak-e neki e város polgárai? Ide jön-e Saul, ahogyan szolgát hallotta? Uram, Izraelnek istene, jelens ki szolgádnak. Az úr felelt, ide jön. Akkor
Ezt kérdezte Dávid. Kiszolgáltatnak-e engem és embereimet Saulnak e város polgárai? Az úr így felelt. Kiszolgáltatnak. Elindult tehát Dávid, mintegy 600 emberével, kivonult a városból, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Áll Sámuel első könyvében, 23. fejezet, 6-os vers, illetve a 9-es a 13-asig. Dávid fogja az efodot, Istenhez fordul és választ kap. Valami hasonló történik a ciglág lerombolása után is. Amikor faluja romokban hever, az emberei vicsorognak, lázadnak. Ezt mondta Dávid Abjatár papnak, Ahimelek fiának, hozd ide az efodot, és Abjatár odavitte Dávidnak. Dávid pedig megkérdezte az urat, üldözzem-e azt a rablócsapatot? Utol érem-e őket? Ő pedig így felelt neki, üldözd, mert biztosan utol éred, és még kiszabadíthatod őket. Bizonyára, hogy a kedves rádió hallgatók értetlenkedve hallgathatják, hogy mi ez az efod, ami által Isten válaszol Dávidnak. Mi folyik itt egyáltalán? És mit tette ilyen hatékonnyá ezt az eszközt, ami Isten csatornájává vált? Vajon nem árulnak ilyet az áruházakban, hogy netalán mi is bevásárolnánk belőle, és mi is talán minden nap megkérdezhetnénk a Jóistent, hogy mit is akar ő? Hogyan éljük az életünket döntéseink előtt? Elhagyjam-e a családomat? És talán Isten válaszol. Kibéküljek-e a házastársammal? Segítsek-e a szomszédomnak? Megvigasztaljam-e a munkatársamat? Milyen jó volna egy ilyen efod mindannyiunk számára? De mi ez az efod? Azt kell tudni, kedves rádió hallgatók, hogy az efod a pusztai vándorlás korából ered. Az elsőt Mózes adta Áronnak, a papnak. Fehér vászonból készült, díszes mellény volt. Kék, bíbor, vörös és arany szálakkal átszőve. A mellrészt 12 drága kő ékesítette. Egy-két talán 3 csillogó gyémántot vagy gyémánthoz hasonló követ is forradtak rá. Ezek a kövek az Urim és a Tumim nevet viselték. Pontosan nem tudjuk, hogy ez a két szónak a jelentését, hogy mit jelent, de a világosság és a tökéletesség vezetik a listát. Isten ezekkel a kövekkel jelentette ki akaratát a papoknak, és egyben Izrael fiainak. Hogyan? Az ősi írók több módszerre is utaltak. A kövek fényt árasztottak magukból, amikor Isten igen mondott. Ezek a kövek mozgó betűket tartalmaztak, amelyek a válasz szerint álltak össze. De mások szerint pedig szent sorsvetésre szolgáltak, ezáltal kijelentették a választ. Bár a módszert illetően mi is mindannyian találgatásokra szorulunk, ám az értéke tekintetében nem lehet kétségünk. Azt hiszem, hogy mindannyian kincsként őriznénk egy ilyen eszközt, amely megmondja a Jóisten akaratát. Döntéseink, vágyaink, álmaink szempontjából, vagy azok tekintetében. Amikor Dávid mindig nehéz döntés előtt állt, tiszteletteljes szívvel, előhozakodhatott kérésével is Isten válaszolt. Dávid megkérdezte, Saul üldözni fog? És jött a válasz, igen. El fognak fogni az emberei? Kérdezte Dávid, és jött a válasz, igen. Üldözzem az ellenséget? Kérdezte Dávid, mire jött a válasz, igen. Le fogom győzni őket? Jött a válasz, legyőzöd.
bárcsak a jó Isten velünk is így tenne. Bárcsak kérdezhetnénk is, válaszolna. Bárcsak kiálthatnánk is, felelne. Hát nem örülnénk, ha lenne egy ilyen efodunk. És kedves rádióhallgatók, ki mondhatná azt, hogy nekünk nincs ilyen? Mert azt kell tudni, hogy a Jóisten nem változott meg. Az ember változik, mi változunk, de Isten ugyanaz. És ma is azt ígéri nekünk, hogy vezet minket, ha hallgatunk rá. Azt olvassuk a 32. Zsoltárban. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem, mondja az Úr. Vagy ott a példabeszédek könyve, 3. fejezet, 6. vers. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. De ott van Izaiás is. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek. De ott van Szent János evangéliuma is, 10. fejezet, 27. vers. Az én juhaim hallgatnak szavamra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Kedves rádióhallgatók, milyen megnyugtató! Ugyanaz az Isten vezet minket, mint Dávidot. Egyszerűen csak tanácsot kell kérnünk az Alkotótól. És így volt ezzel egy fiatal ember is, aki még mielőtt a

készített, legalábbis úgy hitte ez a fiatal ember. Így gondolkodott. Milyen szerencséje van? Sütemény reggelire? A feleségem biztos nekem hagyta itt ezt a zacskót. És ez a fiatal ember megkóstolta ezt a süteményt. Igen rágósnak bizonyult, szinte gumiszerűnek. Érdekes összeállítás, gondolta magában. Az íze kicsit eltért az ízlésétől, de amikor kávéval leöblítette, egészen tűrhető volt. Már majdnem megette ezt az acskó süteményt, amely rágós volt, gumiszerű és íztelen, amikor is egyet még hagyott feleségének is. Igen ám, de ahogyan telt a nap, ennek a fiatal embernek csikarni kezdett a hasa. Gyomor bántalmai, gyomor panaszai lettek. Amikor felesége felhívta, először is megköszönte ezt a süteményt, azt mondta, hogy habár kissé rágós volt, gumiszerű és íztelen, de mégis köszöni, hogy gondolt rá. Igen ám, de a feleség ekkor azt mondta, drágám, ezek nem reggeli sütemények, ezek házi készítésű kutyakekszek. Erre ennek a fiatal embernek hirtelen minden világossá vált. Ezért voltak gyomorpanaszai, ezért volt hasmenése, ezért nem tudott a munka megbeszélésen részt venni. Eddig a rövid történet. Ha ez a fiatalember megbeszélte volna a sütemények készítőjével, hogy mi is a szándéka, mi a terve, akkor talán elkerülte volna a gyomorbántalmakat és a hasmenést, valamint a munka megbeszélés sikertelenségét. És mi is így vagyunk, kedves rádióhallgatók. Nekünk is akárhányszor valamilyen sikertelenségünk, eredménytelenségünk véget vet a boldogságunknak, akkor először mindig meg kellene beszélni az alkotónkkal, hogy ő mit tervezett az életünkről, mit álmodott meg. Kérdezhetné valaki, hogy de mégis ezt hogyan tegyük? Lehet, hogy nincsen efodunk, lehet, hogy nincsen Urim és Tumim kövünk, de kedves rádióhallgatók, van szentírásunk. Olvassuk. Írták-e bármely más könyvről, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétvállásáig. És megítéli a szív gondolatait és szándékait. Áll a zsidókhoz írt levélben. Isten igéje a Szentírás élő és ható. A Szentírás, a Biblia szavai élnek. Belőlük az élő Isten szól hozzánk. Főnevek, amelyek pulzus számuk van. Izmos melléknevek. Igék, amelyek ide-oda ugrálnak a lapon. A Jóisten munkálkodik ezekben a szent szavakban. A Biblia olyan Istennek, mint a sebészkesztyű a sebésznek. Kinyújtja velük a kezét, hogy mélyen megérintse bensőnket. És kedves rádióhallgatók, volt-e már olyan, hogy egy szentírási rész megérintett bennünket? El lehet gondolkodni. Egy késői, magányos órában az alábbi szavakat olvassuk. Amikor egyedül vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy az egész világ ellenünk dolgozik. Azt olvassuk, nem maradok el tőled. És nem hagylak el téged, áll a zsidókhoz írt levélben. Ezek a mondatok úgy vigasztalnak, mint egy

válunkon nyugvó kéz. És a Szentírásnak nem csak ennyi hatása van, hogy megvigasztalnak, gyógyítanak, életet adnak, megérintenek. Mert a Szentírásból tudjuk, hogy Isten mennyi csodát művelt a választottakkal. Az Ószövetségben az Izrael fiaival, míg az Új Szövetségben Krisztus követőivel. Amikor szorongás vesz rajtunk erőt, amikor a szorongás lassan szerte foszlatja békességünket, valaki ezzel az igével lép hozzánk. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ezek a szavak a lelkünk mélyéről felszakadó sóhajt fakasztanak. És van talán, hogy lustaság kopogtat az ajtónkon. Talán éppen egy immel ámmal tett erőfeszítésünkre gondolunk, amikor eszünkbe jut a Kolosszei levél 3. fejezete 23-as vers. Amit tesztek, jó lélekkel tegyétek, úgy, mint ha az Úrnak tennétek, és ne úgy, mint az embereknek. Ha csak arra gondolunk, hogy megfőzünk egy ebédet, leseperjük a lépcsőt, kivisszük a szemetet, segítünk gyermekünknek, vagy gyermekként segítünk szüleinknek. Úgy vegyétek, úgy tegyétek, mintha az Úrnak szolgálnátok vele, és nem az embereknek. De számtalan más szentírási rész van, amely bizonyára, hogy megérint bennünket, és lehet ezt a szentmisén hallottuk. Lehet, hogy egy Biblia órán, lehet, hogy egy hittanórán, lehet, hogy otthon, magányunkban, épp amíg főtt az ebéd, az alatt olvastuk a Szentírást, vagy a napi evangéliumot, és megérintett. Bizonyára, hogy mindannyiunknak vannak olyan szentírási részei, amelyek kapásból beugranak, és talán erre kéne kicsit kihegyezzük az életünket, hogy amikor valami probléma ér bennünket, amikor valami nehézség adódik, akkor ne a televízió elé meneküljünk, ne a pohár után nyúljunk, ne a világhálóra lépjünk fel, hanem a Szentírást nyissuk ki. Legyenek olyan szentírási részeink, amelyeket talán fejből tudunk, amelyek vigaszt nyújtanak, amelyek által Isten szól hozzánk. Habár az egész Szentírás által a jó Isten szól hozzánk, de egy-egy lelkünkhöz, szívünkhöz közel álló szentírási rész, amely vigaszt nyújt. Mert nagyon nem mindegy, hogy mivel vigasztaljuk magunkat. A pohárral, a veszekedéssel, a pletykálkodással, a világhálóval, a televízióval, egy szál cigarettával, vagy kettővel, vagy egy csomaggal. Fontos, hogy mivel vigasztaljuk magunkat, amikor keresztút közeledik, amikor elérünk akár családunkban, akár munkahelyünkön, közösségünkben, egyéni életünkben keresztutunkhoz. Nagyon nem mindegy. És kedves rádióhallgatók, még mielőtt folytatnánk a mai műsort, egy rövid szünet következik.

Kedves rádió hallgatók, a mai műsorunk témája az átláthatatlan keresztutak. Hány és hány olyan embert ismerünk, akik egyszerűen nem találják, vagy talán nem is keresik életük célját. Vagy ha keresik, akkor meg rossz helyen. Hány és hány értékes ember egyszerűen valahol, valamikor elbotlott. És talán mi magunk is nem egyszer eltévedünk, megtévedünk, nem találjuk a helyünket. Életünk nem is mondható életnek. Beleélünk ebbe a világba. Talán megbabonáz bennünket a múló dolgok szépsége, legyen ez az anyagiak, legyen más, és más, akár személy, akár dolog, amely leköt, amely elfeledteti velünk, hogy a mi életünket azért, legalábbis mi, akik kereszténynek mondjuk magunkat, hogy ezt a földi életet érdemesebb az örök élet szemüvegén keresztül nézni. És éppen arról beszélgettünk, kedves rádióhallgatók, a szünet előtt, hogy a Szentírás a mi efodunk, amely segít eligazodni ebben a világban. Úgy jelző, mondhatjuk azt is. De nem csupán ennyi, ahogyan Nagyszent Gergely mondja, a Szentírás az Isten levele hozzánk, felénk. Mert a Szentírás az egy ilyen modern szóval GPS is lehet, hogy hogyan élhetünk ebben a világban. És persze, ehhez nem elég annyi, hogyha beszerzünk egy Szentírást, és kitesszük az asztalra, vagy felrakjuk a polcra, ezt olvasni kell. Mert a Szentírás lapjai élők és elevenek. Isten igéje, élő, hathatós igéje. És ha mi is Dávidhoz hasonlóan meg akarjuk tudni, hogy hogyan is kellene döntenünk holnaptól, akár vagy ma estétől, mert mindannyiunk tapasztalatában vagy életében ott van a tapasztalat, hogy amikor próbálunk a kiskapuk szerint dönteni, amikor ugye a magunk malmára próbáljuk hajtani a vizet, azt hiszem, hogy ezt így mondhatom mindannyiunk nevében, hogy akkor azért néha elbotlunk, eltévedünk, belegabajodunk. Amikor csak magunkra hallgatunk, amikor engedjük, hogy a sértődöttségünk beszéljen belülünk. Dávidhoz hasonlóan meg kell tanulnunk nekünk is ezt, kedves rádióhallgatók, hogy a Jóistenre támaszkodunk. Ő nélküle ne tegyünk semmit. Hát érdekes módon, hogy az Úr Jézus az evangéliumban mondja is, hogy nélkülem nem tehettek semmit. Vagy megpróbálhatjuk, mint Dávid, de Dávid is már azért megjárta néhányszor, amikor engedte, hogy a félelme, engedte, hogy a különböző vágyai, álmai döntsenek, vagy döntését befolyásolják, és akkor láttuk, hogy nem egyszer azért Dávid húzta a rövidebbet. És nem azért, mert a Jóisten rosszat akart neki, szó sincs róla, nem. Egyszerűen Dávid magára hallgatott, engedte, hogy a fájdalma, a félelme, a harag beszéljen belőle, és befolyásolja döntéseit. És megjárta, mert a Jóisten megengedi. Nem akarja, de megengedi mindannyiunknak, hogy dönthetünk vele, nélküle, vagy éppen ellene. Ne hozzunk azelőtt döntést,
akár kis, vagy akár nagy döntésről legyen szó, mielőtt nem ültünk le Isten elé a nyitott szentírásunkkal. Nyitott szívvel, nyitott füllel, és el nem mondtuk imádságban, amit Sámuel mondott. Emlékszünk? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ha talán mi is mindannyian reggel, felkelés után ezzel indítanánk a napunkat, így a Jóistennel, nyitott szentírással, nyitott füllel és nyitott szívvel tárnánk elé mindennapi dolgainkat, feladatainkat, kötelességünket, talán másképp alakulna az életünk, családunk élete, munkahelyi viszonyaink, és mi magunk is. Kedves rádióhallgatók, az a kérdés, hogy van-e szentírásunk? Ha igen, akkor olvassuk. Ha nincs, akkor szerezünk be egyet, mielőbb is olvassuk. De fontos itt is, hogy ne azért olvassuk, hogy kipipáljunk egy fejezetet, vagy egy szentírási könyvet, nem azért. Azért olvassuk, hogy a Jóisten szóljon belőle. A Jóistenről tudjunk meg még valamit. Ez kell. Mert hiába, ahogyan Ferenc pápa mondta néhány évvel ezelőtt, ismerhetjük az egész szentírást, de ha nincs bennünk szeretet, akkor mire megyünk? Azért olvassuk a szentírást, mert elhisszük, hogy ez Isten szent igéje, és ezáltal szól hozzánk. Ez a szent ige, amely élő és hathatós, amely gyógyít és segít, utat mutat. Mások is feltették már kérdéseinket. Ha keresztény családba tartozunk, akkor használjuk ezt a módszert. Vagy ha ismerünk olyan embereket, akik segítenek lelki tanácsokkal, akár legyen ez a gyóntatónk, lelki vezetőnk, akiben megbízunk, kérjük tanácsot tőlük is. Mert nincs olyan probléma, mely ismeretlen Isten előtt is, előttünk sem, hiszen mióta ember az ember, nincs új nap alatt. Mert ha nem is mi, de bizonyára már barátaink, szomszédaink, akár embertársaink is álltak azzal a problémával szemben, amellyel talán mi is küzdünk. A lényeg az, hogy ne maradjunk egyedül. Ne engedjük meg a gonosznak, hogy elhitesse, hogy a gondunkban, problémánkban, betegségünkben egyedül vagyunk. Ne engedjük ezt meg. Talán viharos a házasságunk? Keresünk egy szilárdat példának, akikre felnézünk, akik példás házasok. Az üzleti élet erkölcseivel viaskodunk? Kérünk tanácsot, bölcs tanácsot keresztény üzletemberektől. Középkorúan válságba kerülünk. Mielőtt otthagyjuk a családunkat és bezsebeljük a nyugdíjat, szálljunk rá az időt és kérjünk tanácsot. Nem szabad elhamarkodottan dönteni, mindig tanácsot kell kérni. És lehetőleg nem magunktól. Mert azt mondja a példabeszédek könyve, a bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Nem kell efodot viselnünk, vagy kövektől tanácsot kérnünk, hiszen rendelkezésünkre áll Isten családja, az egyház, a hívők közössége. Mert az Úr annyira sokoldalú, a Jóisten, annyira
Ahogy mondja is a Szentírás, a lélek olyan, mint a szél, ott fúj, ahol akar. Mert embertársaink által is szólhat hozzánk. És persze ott van a saját lelkiismeretünk is, hiszen testünk a Szentlélek temploma. A bennünk lakó lélek fohászkodik, mert mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. Istenért ég a szívünk, akkor hallgassunk a szívünkre. Mert azt mondja a Filippi levélben Szent Pál, Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Meg vagyunk győződve, hogy a szívünk helyes dolgot kér? Jó dolgot kér? Békét akar? Akkor tegyük meg. Ne féljünk. Azt mondja Lukács Teofilnak, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában leírjam azokat neked, nagyra becsült Teofil. Magam is jónak láttam, ezt mondja Szent Lukács. Ez egy olyan ember szava, aki útkereszteződésben áll. Végig gondolta a választási lehetőségeit, és azt az utat választotta, amelyet jónak látott. És itt ez Júdás apostol is. Az üdvösség témájának akarata akarta szentelni levelét. De nem érzett békességet választása felül. Olvassuk el a levelének harmadik versét. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Fáradoztam, szükségesnek láttam. Honnan eredtek Júdás érzései? Nem Istentől, ugyanattól az Istentől, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Az ő tetszésének megfelelően. Isten az, aki Szent Lelke által bennünk ezt a vágyat, ezt a tiszta vágyat felkelti. Azonban vigyázzunk el, hogy ezek nem érzések, hiszen nagyon sokszor akár nagyon buta döntéseket is hozhatunk, mert az érzéseinkre hallgatunk. Hallhatunk már ilyet, hogy úgy éreztem, Isten vezet arra, hogy csalja meg a feleségemet. Vagy úgy éreztem, Isten vezet arra, hogy ne fizessem ki a számláimat. Úgy éreztem, Isten vezet arra, hogy hazudjak a főnökömnek. Jegyezzük meg! Isten nem vezet úgy, hogy megszegjük az ő szent igéjét. Nem fog ellentmondani a saját tanításának is. Innen szűrhetjük ki, amikor lelkünkben a Szentlélek működik-e, vagy a megosztó a sátán. Vigyázzunk azzal a kifejezéssel, hogy Isten vezetett. Ne tréfálkozzunk vele. Mert a Jóisten hazugságra, sem csalásra, sem fájdalom okozására nem int, vagy nem ingerel, vagy nem vezet. A Jóisten hűségesen terelget Szentírása igéivel, és hűséges követőinek tanácsaival. Nincs szükségünk sem efodra, sem drága kövekre, hiszen olyan szívünk van, amelyben Isten szent lelke lakik. Ezt írta valaki, egy Mayer nevezetű, egy évszázaddal ezelőtt. Isten minden gyermeke rendelkezik saját Urim és Tumim kövekkel. Egy bántásoktól mentes lelkiismerettel, egy Krisztus vérével megtisztított szívvel, egy lelki természettel, amelyet Isten szent lelke szállt meg és tölt be. Nehézségeid vannak? Nem találod az utadat? Fordulj Istenhez a kérdésekkel.
mosolya világosságából vagy elutasítása felhőjéből vedd az útmutatást. Legyél egyedül ott, ahol a föld fényei és árnyai nem zavarhatnak meg. Ahol a saját akaratod nem tud beavatkozni. Ahová az emberi vélemények nem érnek el. Csendben és várakozással állj ott. Még ha a körülötted minden azonnali döntést vagy cselekedetet követelne is. Isten akarata világos lesz számodra, és új szemmel látod az Urat, mélyebb bepillantást kapsz természetébe. Írja ez a teológus. Szeretjük Istent? Ez a kérdés. Ha igen, figyeljünk rá. Mit mond a csendben? A vallásos és Krisztus követők családjába tartozunk? Kérjünk tőlük tanácsot. Lehet ez egy imacsoport, egy igazi keresztény ember, tehát aki segíthet, akiben meglátjuk, hogy felragyog az Isten napja. Van szentírásunk? Olvassuk. Mindenünk rendelkezésére áll, ahhoz, hogy megküzdjünk életünk óriási kérdéseivel. Vannak fegyvereink. Ott van az ima, a jó Istennel töltött személyes ima, a csend. Ott vannak a keresztény társak, a keresztény emberek, csoportok, a hitben nagyobb testvéreink, és ott van a Szentírás is. Tehát van fegyverünk, van hová mennünk, van ahonnan tanácsot kérnünk. És mindenek előtt egy olyan Istenünk van, aki sokkal jobban szeret minket annál, hogy sem magunkra hagyjon. Bízzunk benne. Higgyünk neki, bármit mond a világ, bármit tapasztalunk. Higgyünk, hogy Szent Fia által már a háborút megnyerte. Nekünk csak a helyi csatákat kell. Aki lehet, ami lehet. A házasságunk, családunk, gyermekünk, szülőnk, munkatársunk, közösségünk. Kerüljük el a buta döntéseket, mert nélkülem semmit sem tehettek. Ne akarjunk a Jóisten nélkül dönteni. Ne akarjunk. Engedjük, hogy vezessen bennünket. Jelenlétével, embertársaink által és a Szentírása által. És ezen a héten arra hívom kedves rádió hallgató önöket, hogy próbáljuk ki ezt. Ha nem működik, akkor döntsenek ezután, ahogy szeretnének, ahogy eddig tették, de ezen a héten próbálják ki. Mielőtt elmennének egy találkozóra, mielőtt mennének a munkahelyükre, mielőtt szólnának, mielőtt tennének bármit, forduljanak a Jóistenhez. Higgyék el, meglátják a változást. Higgyék el. Kedves rádióhallgatók, én megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Önök Olasz Bélát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

a szeretet útján. Gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a méh, mely hordott téged, és az emlő, amely táplált. Erre így válaszolt. És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor ezt a rövid evangéliumi részt hallgatjuk, nem tudom, megjelente önök előtt, gondolom, pár előtt megjelenhetett a kép. Embertömeg. És egy magaslaton, vagy bárhol Jézus áll, és tanítja az embereket. Elképzelem, hogy az emberek arcán látszott az a áhítat, vagy odafigyelés, vagy az a lekötöttség, hogy isszák Jézusnak a szavait. És ez az asszony átéli ezt a helyzetet, és nem tud nem felkiáltani, hanggal vagy verbálisan leírni, amit ő megél. Hogy micsoda boldogság ez, és főleg micsoda boldogság az, hogy ez az ember, ez a proféta milyen anyától született, biológiai érzelmi támasz, milyen támasza lehetett ennek a profétának. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy jó nekünk a sikerbe lenni. Jó akkor, amikor a munkánk gyümölcsét látható módon, sőt, néha látványosan be tudjuk gyűjteni. Jó akkor, amikor elismeréseket szerzünk, és így tovább. Tehát jó a sikerben fürdözni. Jézus, amikor meghallja ennek az asszonynak a felkiáltását, nem cáfolja meg. Nem hallgattatja el. Mert valóban a biológiai érzelmi származás, ezek a gyökerek fontos szerepet játszanak az életünk megvalósításaiban. Hogy milyen érzelmi támasz és biológiai támasz lehettek a családunk, az édesanyánk, az édesapánk és így tovább. Ez egy nagyon fontos dolog. De miközben ez egy kegyelem, egy ajándék, aközben Jézus ezt sem tagadva fölhívja egy más dologra a figyelmet, azaz mélyebbre ás, hogyha lehet ilyen pongyola módon fogalmazni. És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják. Vagyis ebben a nagyon felgyorsult világban, és ezt nem akarom körülírni nagyon, mert ez már agyon csépelt, közhelyes. Tehát ebben a rohanó világban nagyon fontos lenne a hallgatás, a belső csend és arra való figyelem képessége. Mert valójában az Isten szava csak is a csendben, belülről figyelhető meg, hallható meg. És ha valamikor szükségünk van erre, a mai modern, vagy nem tudom milyen világban, nagyon szükség a belső csend, a hallgatás, a belső csendre való figyelem képessége. És itt nagyon sok ága-boga van ennek a megállapításnak, hova lehetne, kibővíteni ezt kiégéstől kezdve, de hát nem akarok erre rátérni. Inkább még egy gondolatot ide fűznék. Nem csak az Isten szavának a ráfigyelése, meghallgatása, a csend megteremtése, a belső csendre való figyelése, hanem a megtartás. Tehát akkor, amikor képessé válok arra, hogy hallgatva a belső csendre figyeljek,
képességet szerzek arra, hogy folyamatosan egyre jobban tudjak befele figyelni. Amit ott bent meghallok, vagy megállapítom, annak a megtartása, vagyis döntés és cselekvés a hűségben. Tehát döntés, és abban a döntésben a cselekvés hűségét is megtartani. Mert így következik be a változás. Az olyan fajta változás, amiben mélyen gyökerezhető a boldogulásunk, az önaktualizálásunk, megvalósításunk, a sikereink, és így tovább, és így tovább. Összefoglalom, és akkor befejezem. Miközben Jézus nem tagadja, sőt, elismeri, és figyelmet is úgy mond rá irányítva, azok a gyökerek, amiket örököltünk, képességek, készségek, stb., családi mintázatok, amiben sebzettség is van, de vannak erények is, hogy milyen fontos szerepet töltenek be, Jézus hangsúlyozza a hallgatás és ennek a terének a megvalósítását, hogy a belső csendre legyek képes folyamatosan figyelni, és az ott meghallottakat megtartani. Tehát a döntési cselekvésben hűséges tudjak maradni.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen benne. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen

0: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten

0: mindenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szent beszédét hallhatják, amely a Szent Antal Nagykilencet 6. szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban.
1: Krisztusban, kedves jó testvérek, egyházunk katekizmusát követjük, és egyetlen egy mondatot jártunk elejétől szinte már-már a végéig. Szentkeresség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá. Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az egyházban, és részeseivé válunk az egyház küldetésének. Krisztus tagjai leszünk a szentkeresség által. Ma ezt a mélységes titkot vizsgáljuk meg, és ha megfigyeltük, akkor már csak 2 pontunk maradt, és végig jártuk a katekizmusunk meghatározását. És ezzel a kapcsolatban Áron püspökünk a következőket mondjam. A keresztségben Krisztus beleszövi a lélekbe a saját képét, a Szentlélek pecsétjével kitörölhetetlenül. Elkülöníti az embert a világtól, és lefoglalja magának. Amikor a király képe vagy az állam címere a pénzen jelzi, hogy a pénz az államim, illetve a királyim, úgy jelzi Krisztusnak a lélekbe rajzolt képem, hogy a lélek az övém. Az utolsó napon is, amikor körülnéz, erről ismeri meg, hogy kik az övéi, azok, akiknek lelkéről visszatükröződik az ő képem. Nagyon szép ez a 2 kép. Az első az a pénzérmén, a királynak az arcom. Az érme nem tud mit kezdeni ezzel az arccal, nem érti, nem érzi, nem látja. Nem értjük sokszor, hogy van a másik ember lelkében ott Krisztusnak az arcom. Nem érezzük sokszor, hogy van a mi lelkünkben Krisztusnak az arcom, és nem is látjuk a legtöbbször, hogy ott van a lelkünkön Krisztusnak az arcom. De ott van, kitörölhetetlenül, és bárki felveszi azt a pénzérmét, megismeri, hogy kiém. És ez nem az érmének a teljesítménye, és nem is az érdeme. Az érme csak hordozza azt, amit belenyomtak. És így vagyunk mi is. A keresztségben Krisztus a Szentlélek pecsétjével belenyomja önmaga képét a lelkünkbe. És Áron püspök azt a szót használja, hogy beleszövi. Nem véletlenül. Csíkszentdomokosi parasztlegényként láttam, hogy a szövés az nem felületi munka. Szál-szálba fonódik, az anyag maga változik meg. A keresztségben új szerkezetet kap a lélek. Olyat, amelybe Krisztus arca beleszövi magát. És ezt már nem lehet onnan kitakarni, ez nem csak egy matrica, amit ráragasztunk, és az a matrica bármikor lejöhet, bármikor leolvaszthatunk. Egy szőttes nem veszíti el azt a mintázatot, amit beleszőnek. Kitörölhetetlen, ahogy Krisztus képe az embernek a lelkéből. Ez az, amit a teológia a szentségi karakternek vagy szentségi jegynek nevez. A keresztség, a bérmálás és a papszentelés olyan szentségek, amelyek egyszer és visszavonhatatlanul beleégnek a lélekbe. És ezek nem múlnak el sem a bűnnel, nem halványulnak el a hitehagyással, nem törlődnek ki a közönnyel sem. Esetleg mindent rápakolunk, de senki nem tudja magáról lemosni és a lelkéből kivetni azt, hogy ő meg volt keresztelve, hogy bírmálkozott, mert a szentségi jegy ott van az embernek a lelkén. És az utolsó napon Krisztus erről ismeri meg az övét, azokat, akiknek lelkéről visszatükröződik az ő képe. Ez vigasz és felelősség egyszerre, kedves jó testvérek. Vigasz, mert nem a mi hűségünkön áll. Ha a pecsét Isten munkája, nem törlik el az én ingadozásaim, az én gyengeségeim és gyarlóságaim. És felelősség, mert ha Krisztus képe ott van a lelkemen, akkor nem mindegy, hogy hogyan élek. Tükrözi-e a külső élet azt, ami a belsőbe van vésve? Katekizmusunk azt mondja, Krisztus tagjai leszünk. A tanítvány kívülről követi a mesterét. A követő nyomában jár, de külön személyként. Mi nem csak tanítványok vagyunk, azok is kell lennünk, nem csak követők vagyunk, azok is kell lennünk. A tag azonban belülről tapad a törzshöz. Gondoljunk saját testünkre. A kéz tagja a testnek. Nem azért, mert közel van a törzshöz, hanem azért, mert ugyanaz a lélek járja át, amely a törzset. Ugyanaz a vér, ugyanaz az idegrendszer, ugyanazok az izomszövetek. És ha a kéz megérinti a tüzet, az egész test fájdalmat érez. Ha a kéz simogatást kap, az egész test megmelegszik. Mi nem csak tanítványok és követők vagyunk, hanem Krisztus tagjai. Hihetetlen felelősség. Ilyen Krisztus és a megkeresztelt ember kapcsolata. Jézus a búcsú beszédében az utolsó vacsora éjszakáján egy gyönyörűen szép képet hoz, amely megvilágítja ezt a hatalmas titkot, mert ez nem úgy történt, hogy leült az egyház, és akkor a püspökök ezt kitalálták. Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, az pedig, amely terem megtisztítja, hogy még többet teremje. A vesző nem a szőlőtő mellett van, hanem benne. Belőle nő ki a tagja. Ha a szőlőtőben élet van, a vesszőben is élet van. Ha a vesszőt elmetszük és levágjuk a tőről, elszárad, mert el van vágva az egyetlen forrástól, ahonnan kapja az életet. Jézus ezért mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, hisz nélkülem semmit sem tehettek. Milyen radikális megfogalmazás, semmit sem tehettek. Ez azt jelenti, hogy minden jó, amit az ember valaha tett, az Krisztusból fakad, akkor is, ha az ember nem tudott róla. Mert Isten képmása bele van égve a lelkünkbe, bele van szőve. És ahányszor az ember igaz, szép, jó dolgot tesz, a benne élő kép sugárzik. De vigyázzunk, kedves jó testvérek, mert ez a kép elhalványítható. És ezért mondja Urunk Jézus, aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a vesszőt, és elszárad. Ez nem fenyegetés. Mai érzékeny társadalmunk azt mondja, Jézus fenyeget. Nem. Ez kérem szépen egy diagnózis. Ahogy az orvos sem fenyegeti a beteget, amikor azt mondja, ha nem műtöm meg azonnal, akkor meghal. Egyetlen beteg sem mondja, kérem szépen, engem ne tessék fenyegetni. Látja, hogy mi a helyzet, és leírja azt, ami van. Jézus Krisztus is leírja azt, ami van az emberben. A lélek Krisztus nélkül elszárad, lassan, belülről, fokozatosan. Az ember még élő, még mozgó és aktív lehet, de belül már csak száraz ág kopogása hallatszik. A metszés képe sem fenyegetés. A szőlőmunkás nem bünteti a termővesszőt azzal, hogy megmetszi, éppen ellenkezőleg. Azért metszi meg, mert látja benne a potenciált, hogy ebben élet van, és termést fog hozni. De van bizonyos olyan rész, amit le kell vágni, hogy nagyobb legyen a termés. A szenvedés, a veszteség, a lemondás, az áldozat, amelyet Isten megenged az életünkben, nem haragjának és büntetésének a jele. Az Atya munkáját jelzi a te életedben. Aki metsz, az bízik a vesszőben. Bízik abban, hogy gyümölcsöt fog hozni, és nem marad gyümölcstelen. A metszőolló mögött szeretet van. Bizalom van, mert meglátja a kicsi vesszőben a benne lévő termést. Jézus ebben az evangéliumi szakaszban, amely a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szól, 12-szer használja a maradni szót. És ez nem véletlen, mert ez a mi dolgunk és a mi felelősségünk. Állandóan arról beszél, hogy mindenünk megvan, mert rá vagyunk kapcsolódva Jézusra, és az embernek egyetlen egy hatalmas felelőssége van megmaradni. Mit jelent ez? Azt, hogy napról napra visszatérek oda, ahol az élet forrása van. Nem akkor, ha jól érzem magam, nem is akkor, ha megértem, hanem akkor is, amikor sötét van, amikor száraz minden, amikor az imádság pusztaságnak tűnik. Mert a maradás az nem érzésnek a kérdése, hanem döntés. Ugyanúgy, ahogy döntenek a kedves házaspárok, hogy megmaradunk egymás mellett. Nemrég temettem egy idős bácsit, és búcsúztatóban olyan szép volt hallani, hogy 60 évig voltak házasok. Ez nem jelentette azt, hogy mindig minden szép volt, mindig mindenben egyetértettek, mindig minden vihartalan volt, és napsugaras nyári rét, voltak viták, veszekedések, de döntöttek egymás mellett, és megmaradtak egymás mellett. Most térjünk vissza egy picit Áron püspök képéhez. Az utolsó napon, mikor Krisztus körülnéz, és megismeri az övéit. Azokat, akiknek lelkéről visszatükröződik az ő képe. És a nagy kérdés, amit az elébb is már feltettem, hogyan tudunk megmaradni, tisztán őrizni lelkünknek a szőttesét. És 6 rövid pontot szeretnék idehozni. Az első, az élet szentségre való törekvés. Azért hoztam elsőként, mert legtöbbször ez a legzavarosabb, és a legnehezebb, amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy hát életszentségre kellene törekedjünk. Ez nem egy vallásos teljesítmény, és nem is misztikus élmény. Ez arról szól, hogy a beleszőtt kép, a lelkünkbe beleszőtt kép napról napra egyre szabadabb, egyre tisztább és ragyogóbb legyen. Miközben mi egyre inkább félreállunk előle. Az üveg nem csinál semmit, kedves jó testvérek. Csak átengedi a fényt. És főleg, ha egy ilyen szép templomban szép festett üveg ablakok vannak, amikor a nap játszik, akkor gyönyörű. A mi feladatunk sem más, csak áttetszővé válni. Hogy Krisztus arca látszon a miénk helyett, vagy inkább a miénkben. Egyre inkább engedni azt, hogy Krisztus sugározzon és ragyogjon. És itt megint visszatérek a Szent Jónáshoz, még vissza fogok térni. Szent Jónás semmi más, mint ablakpucolás. Hölgyek tudják, hogy a nagy ünnep előtt az egész háznak minden ablakát megpucolják, mert az a megpucolt ablak nem lesz mindig tiszta, ragyogó és áttetsző. Ugyanígy van a lelkünkkel is. Rengeteg mindent rápakolunk. És az életszentségre való törekvésünk nem más, mint állandó ablakpucolás. És ezért nagyon fontos, kedves jó testvérek, hogy szembenézzünk azzal, picit majd a jövő héten ezt bővebben kifejtjük, hogy az egyház nem a tökéletesek és nem a bűnteleneknek a közössége. Ha te az egyházban a tökéleteseket keresed és a bűnteleneket, akkor jobb, ha most elhagyod az egyházat, mielőtt csalódnál vagy megbotránkoznál. Mert azt jelenti, hogy egy hamis képed van az egyházról. Az egyház a bűnbánó bűnösöknek a közössége. A szentek azért tudtak szentek lenni, mert állandóan érezték a bűnösségüket, és mindig visszatértek a forráshoz, Jézus Krisztushoz. És az életszentségre való törekvés nem más, mint az, hogy elismerjük, mi bűnösök vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, nem is tudunk tökéletesek lenni, de állandóan visszatérhetünk Krisztushoz. Mindig őhozzá térhetünk, és benne válunk szenté. A második pontunk, ami nagyon fontos, az önzetlen szeretet gyakorlása. Amikor valaki tesz valamit a másikért, és nem vár érte semmit, az ilyen pillanatokban Krisztus arca a legtisztábban tükröződik vissza. Gondoljunk arra az evangéliumi részre, amikor a juhokat jobbjára, a kosokat baljára állítja, és azt mondja, hogy gyertek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és megitattatok, és lehet tovább sorolni. És mikor tettük mindezt, Uram? Ha egyele legkisebbek közül tettétek, velem tettétek. Az önzetlen szereteten keresztül ragyog fel Krisztusnak az arca, legtisztábban a mi arcunkon. Mert az önzetlen szeretet nem emberi természet. A bűnbe esett ember, még a megváltott ember is, mert rosszra hajló az akaratom, alapjába véve önzők vagyunk, irigyek vagyunk. De amikor önzetlenül tudunk szeretni, akkor az Istenbe oltott természetünk ragyog fel bennünk. És akkor ragyogunk igazán. És milyen jól érezzük magunkat, amikor tudunk így adni, amikor tudunk így szeretni, amikor tudunk így egymásra figyelni. Erre mondja Szent Pál apostol, élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Milyen gyönyörű. A harmadik az egyház közösségének a szeretete. A vessző nem a levegőben lóg, a kéz sem. A tőbe van fogva, és mellette más vesszők is vannak. Az egyház közösség. Nem hasonló gondolkodású emberek klubja, hanem Krisztus testének megjelenése a világban. Aki elhagyja a közösséget, és azt mondja, hogy Krisztus igen, egyház nem, az Istent nem elsőnek hagyja el, de előbb-utóbb eljut oda is. Mert a hit nem magányos teljesítmény. Mert ha egyedül próbálom megélni a hitemet, szétesek, szétfolyok, széthullok. De ha közösségben vagyunk, tudjuk egymást segíteni. Tudjuk egymást támogatni. És nem tökéleteseket kell keressünk egymásban, hanem testvéreket, akikkel ugyanarra tartunk. A vasárnapi szentmise, a közösségi imádság, a lelki barátság, ez nem vallási luxus cikkek. Ez a megmaradás konkrét tartószerkezetei. A negyedik, ami nagyon fontos, a Szentírás olvasása, mint a mester mindennapi hallgatása. A tanítvány nem elég, hogy egyszer hallotta a mester szavát. Napról napra hallgatni kell. A Szentírás napi olvasása nem irodalmi élményt kell nyújtson számunkra, hanem az élő igének a megszólalása. Aki nem olvassa rendszeresen az evangéliumot, az lassan elfelejti, hogyan gondolkodik Jézus, és saját gondolataival kezdi helyettesíteni. És legyünk őszintén, kedves jó testvérek, mert én nem szeretek két lábbal a föld felett lebegni, hogy rengeteg ilyen papunk van, és rengeteg ilyen hívünk van. Akik sokszor magukat teszik Krisztus elé, a saját gondolataikat, a saját véleményeiket szövik össze, és mint Krisztus hirdetné meg, tehát a krisztusi tekintéllyel kezdik el magyarázni. Ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni Jézus tanítását a saját véleményünktől, hogy olvassuk a Szentírást. A Szentírás az a tükör, amelyben felismerjük, hogy Krisztus képe mennyi helyet foglal el már a lelkünkben, és mennyi helyen van még helyette a saját arcunk. és mindig jó belenézni ebbe a tükörben, és soha nem elfelejteni, hogyan gondolkodott Jézus, hogyan fordult Jézus felénk. Az ötödik, a Szent Jónás, mint visszatérés. A vessző néha elkezd száradni. Nem drámaian, hanem lassan belülről. A gyónás nem megalázás, hanem tisztítás és metszés. Ez milyen nehéz, és sokszor valóban metsző fájdalom odatérdelni, és elmondani a bűneimet, és nem a jó cselekedeteimet. Hiába akarom, mert van, aki szokta így köríteni, hogy először elmondja a jót, hogy egy jó képet magáról alkosson a papnak, utána kezdi a rosszat. Nem kell. Tehát ez azért jó, hogy megengedjem, hogy Isten lemetsze rólam azokat a bűnöket, amiket én kimondok. Hogy levagdossam. És szembenézek, hogy igen, néha száradok. És hol vannak azok a pontok, azok a helyek, ahol én elkezdek száradni, elkezdek keményedni, és török. És engedni, hogy Isten ezeket lemetsze, és újra élettel teljek meg. Ne hagyjuk, hogy a gyónás az élet peremére szóruljon. Mert ahol nincs visszatérés, ott elszáradás lesz. És végül az utolsó, az eukarisztia, mint a legközvetlenebb maradás. Aki eszi az én testemet, és én bennem marad, az én bennem marad, és én ő bennem, mondja Krisztus. Ez nem szimbolikus maradás, hanem valóságos jelenlét. Aki rendszeresen járul szentáldozáshoz, az engedi, hogy a pecsét egyre élesebben rajzolódjon ki az ő lelkén. Az eukarisztia az a szentség, amelyben Krisztus arca leginkább visszatükröződhetővé válik a mi lelkünkben. Kedves jó testvérek, keresztségben Krisztus tagjai lettünk. Arcának vonásai vannak belénk szőve, belénk pecsételve. A mi feladatunk megmaradni benne mindig, végsőkig. Csendesen, alázatosan, napról napra életünkben. Maradjatok hát bennem, és akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok meg bennem, mondja Jézus. Megmaradni mindvégig, kitartani mindvégig ő bennem, és ő vele. Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokos és segédlelkész szentbeszédét hallhatták, amely a Szent Antal Nagykilencet 6. szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói templomban.

0: könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem.
1: Szorult helyzetemben segíts meg engem.
2: Könyörülj rajtam, és hallgass meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
2: Tudjátok meg az Úr csodása megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
2: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtass ránk, Uram, arcod fényességét.
2: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dussálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom. Mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat, mindnyájan ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
2: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.

0: Én.
1: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Amen. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Úr. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Nagyváradról, a Mária Rádió kápolnája helyett továbbra is a Szent József templomból, illetve Erdőszentgyörgyről közvetítjük. A reggeli Szentmisék 8 órától, a délutániak pedig este 6 órától, tehát a megszokott időpontokban voltak és lesznek. Kivétel természetesen szombat, amikor reggel 11 órától kezdődik a búcsús szentmise Erdőszentgyörgyön. Magyarok nagyasszonya tiszteletére van szentelve a templom, és ezért is esett a választás erre a templomra ezen a héten. Este 6 órától, szintén szombaton Marosvásárhelyen lesz szentmise a Keresztelő Szent János templomban a Mária áhítat keretében. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz, 11 órától Erdőszentgyörgyön, előtte 10.30-tól a rózsafűzért is imádkozzák az erdőszentgyörgyiek, este 6 órától pedig a csíksomlyói kegytemplomból közvetítünk még egy szentmisét. El szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az erdőszentgyörgyi plébános atyának, munkatársainak, mindenkinek, aki ott segít, legyen az kántori szolgálat, technika vagy bármilyen segítség. Mindenkinek a szolgálatot nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Jövő héten, október 12-től kezdődő héten Maros-Ludas lesz az egyik helyszínünk, onnan lesznek a reggel 8 órától kezdődő szentmisék, a másik helyszínünk pedig Kézdi Szentkereszt, ahonnan az este 6 órától kezdődő szentmisék lesznek, hétfőtől péntekig este. Szombat este 6 órától Kovásznáról lesz a szentmise a Mária áhítat keretében. Jövő vasárnap lesz egy szentmisénk 10 óra 30 perctől Kézdi Szentkereszten, előtte 10 órától a rózsafűzér is. Onnan lesz imádkozva, a fél 12-től pedig Maros-Ludasról közvetítjük a szentmisét. Este 6 órától szintén a csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük majd a délutáni szentmisét. Október 19-től kezdődő héten Kisdengeleg lesz az egyik helyszín, a másik pedig Nagybányán a Szent Háromság. Plébánia templom Kisdengelegen búcsú lesz majd 20-án, tehát kedden, mégpedig Szent Vendel tiszteletére. Október 26-ától a délutáni szentmiség helyszíne már megvan, ez pedig Gyergyó alfalu, ahol azon a héten szerdán délután 5 órától a búcsús szentmisét is közvetítjük majd. A másik helyszínt keresem, illetve még választ várok. Tehát ez még szervezés alatt van. A következő hétre is már van egy elképzelésem, de még nem sikerült lebeszélni. November 9-től kezdődő héten pedig már megvan, mégpedig reggel 8 órától, tehát a reggeli szentmisék Nagyváradról lesznek, innen a rádiókápolnája helyett továbbra is a Szent József templomból, a délutáni szentmisék pedig Csíkszentmártonból lesznek, azon a héten, vasárnap délben búcsú lesz Szent Márton püspök tiszteletére Csíkszentmártonban. Tehát pillanatnyilag így állunk a közvetítések megszervezésével kapcsolatban. Már a múlt héten jeleztem, hogy megjelent az újság, és el is kezdődtek az önkéntes találkozók, és még ezután is lesz jó néhány önkéntes találkozó. Egyenlőre arról tudok beszámolni, hogy a múlt héten szerdán megvolt a találkozó Kolozsváron, hát én voltam, ott kifejezetten arra mentem rá, hogy megkérdezzem a megjelenteket, hogy hogyan élték meg a születésnapot, ami nem sokkal azelőtt volt ott náluk Kolozsváron, és örömmel hallgattam végig, hogy ki hogyan élte meg, kinek mi tetszett, hát minden esetre egy szóban úgy meg tudtunk egyezni közös nevezőként, hogy felemelő volt. Tényleg nagyon, nagyon szép volt mindenféle szempontból a születésnap megünneplése Kolozsváron, és örülök, hogy ennek az élménynek én is része lehettem. Örülök a kolozsváriak miatt is, hogy ők is így bekapcsolódhattak, és ők is ünnepelhettek. Egy
ünnepség még hátra van, mégpedig a Szatmár Németi stúdióban. És ezt jelzem előre, tehát november 27-én tartjuk a születésnapot Szatmár Németiben, ott is a Székesegyházban. Ez egy péntek délután lesz. Természetesen, hogy közeledik az időpont, majd részleteket is mondunk a rádióba, tehát az első önkéntes találkozó most az új újság megjelenése kapcsán, tehát Kolozsváron volt a múlt héten szerdán. Múlt héten pénteken Nagy Károlyban tartottunk találkozót, természetesen odafelé menet mindenhova benéztem, ahova máskor is szoktam. Onnan aztán tovább mentünk, Témeával együtt megtartottuk szombaton, október 3-án Szatmár Németiben is a találkozót. Visszafelé jövet Mihály falván is megálltam, ott is megvolt a találkozó, illetve mindenhova bementem a visszafelé vezető úton is, tehát Kolozsvár felé is, Nagy Károly felé és onnan visszafelé is a megszokott helyekre, tehát megvoltak ezek a találkozók. Ezen a héten hétfőn megtartottuk Nagyváradon is a találkozót. Örömmel mondtam a megjelent önkénteseknek, hogy már egy kicsit látszik a fény az alagút végén, tehát 2-3 fontos lépés megtörtént itt a Nagyváradi stúdió felújítása felé vezető úton, tehát néhány akadály elhárult, és tehát néhány dolog megoldódott, úgyhogy szépen haladunk a jó irányba, úgyhogy bízunk benne, lehet tovább imádkozni, hogy minél hamarabb meglegyen az építési engedély, és meg lehessen valósítani itt a felújítási munkát a nagyváradi székházzal kapcsolatban. Örömmel fogadták a legtöbb helyen a naptárt is, ugyanis már megvan a jövő évi forgatós naptárunk is. Hát most egy pont őszi kép van a borítólapon, hát olyan eleven egy nagy szőlő fürt van, hogy jön, hogy megkóstolja az ember, a borítólapba jön, hogy beleharapjak. Hát

találkozó Gyergyó Szent Miklóson lesz október 9-én pénteken, tehát ez magyarul mondva holnap, délelőtt 10 órától tartják a találkozót, tehát Gyergyó Szent Miklóson, a Szent Miklós plébánián, illetve annak az egyik termében, onnan pedig átmegy a kolléga Székely udvarhelyre, ahol délben 1 órától a stúdió kápolnájához, illetve a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Ház dísztermébe várják a kedves önkénteseket és érdeklődőket, tehát holnap október 9-én pénteken délben 1 órától Székely udvarhelyen is lesz önkéntes találkozó. A többi találkozó pedig jövő héten lesz a következő időpontokban, tehát hétfőn október 12-én Kézdivásárhelyen lesz a találkozó délben 1 órától a Boldog Özséb plébánián, ott valamelyik teremben. Aztán Sepsiszentgyörgyön lesz a következő találkozó 3:30 délután, tehát hétfőn Kovászna megyében a két helyszínen, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Sepsiszentgyörgyön természetesen a stúdióhoz, vagyis a Szent József plébániára várják a kedves érdeklődőket. Október 13-án kedden két találkozó lesz Marosvásárhelyen, illetve Szentegyházán. Tehát délelőtt 11 órára várják Marosvásárhelyre az önkénteseket és az érdeklődőket a Keresztelő Szent János plébániára. Szentegyházán pedig délután 3 órakor kezdődik a találkozó a Szent András plébánia hittantermében. Tehát ez október 13-án kedden. És az utolsó találkozók október 14-én szerdán, tehát jövő héten szerdán, a Temesvári Egyházmegyében két helyszínen, tehát Temesváron tartjuk a találkozót délben 12 órai kezdettel a Szent, elnézést, nem Szent József, hanem Józsefvárosi plébánia hittantermében. Az a templom, azt hiszem, hogy Nagy Boldogasszony vagy Kis Boldogasszony templom, tehát nem Szent József tiszteletére van szentelve, csak a városrészt nevezik Józsefvárosnak. Hát Józsefváros délben 12 órától a plébánia hittantermében, és aztán Aradon is megtartjuk a találkozó délután 4 órától, tehát jövő héten szerdán a belvárosi plébánia hittantermében. Természetesen minden találkozón jön az újság és a jövő évi forgatós naptár, illetve a többi Mária Rádiós tárgy is elérhető lesz, főleg, hogyha előre szólnak a kedves önkéntesek, főleg akik nem csak egyet-kettőt szeretnének beszerezni, hanem többet is, úgyhogy aki nagyobb mennyiségbe szeretne valamit, főleg olyan helyen, ahol nincsen stúdiónk, akkor kérem szépen, hogy szóljon előre nekem, vagy Lóránt kollégámnak, vagy az illetékesnek, hogy hozzon magával több olyan bizonyos tárgyat. És ha már itt a tárgyaknál tartunk, akkor Tótiban jártam vasárnap, velem volt Szebeni Lajos önkéntesünk, Tótiban volt a közvetítés a múlt héten, és a vasárnapi búcsús szentmisén sikerült részt vegyünk, nagyon szép volt, és utána át lettünk hívva, minden jelenlévőt meghívtak az ebédre, és ott az ebéd helyszínén ott állítottuk fel a promóciós asztalt, ki voltak téve a Mária Rádiós tárgyak, amivel mindenki átjött, akkor tényleg a templomban igen szűk volt a hely, hál' Istennek sokan voltak, itt az ebédlő teremben, a kultúrházban ott bővebben volt hely, és volt hál' Istennek érdeklődés, több emberrel el tudtam beszélgetni, nem csak a helyiek közül, hanem a zarándokokkal is, olyan helyekről is jöttek, ahol nem is gondoltam, hogy eljönnek odáig messzebbi helységekből is. Jó volt elbeszélgetni, és persze néhány régi ismerőssel és önkéntessel, hallgatóval is találkozhattam helyből, illetve más helyekről is. Tehát szép élmény volt, és hát úgyis el kellett volna menni leszerelni, és akkor így sikerült, hogy az utolsó szentmisén részt venni, és akkor beszélgetni is tudtam néhány hallgatóval. Tehát ez volt ezen a vasárnapon. Sűrű volt a hét, tehát az önkéntes találkozók miatt és utána is, de a kis fáradtsággal együtt a sikerélmény és az elégedettségérzés is ott van ilyenkor az emberben. Istennek legyen hála. Közben Kolozsvárról
önkéntes találkozóra átmentem Maros Ludasra,

felszereltem a mobil stúdiót a jövő heti közvetítéshez. Amúgy Váradról elég messze van Maros-Ludas, több mint 200 kilométer, úgyhogy ha már Kolozsvárig elmentem, akkor onnan kézenfekvőbb volt átmenni oda. Egyébként Kisdengelegre is elvittem a mobil stúdiót, ahol nem jövő héten, azután héten lesz a közvetítés. Ott hát nem olyan sok plébános atyát ismerek, aki azt mondja, hogy hát csak tedd le a mobil stúdiót, és én majd beszerelem. Hát ez a kisdengelegi plébános atya, ez az egyik ezeknek, akik értenek a technikához, és össze is fogják szerelni majd a megfelelő pillanatban, csak ott még valamilyen munkálatok folynak a templomban, és azt mondta, hogy még ne szerelkezzek be, hanem majd ő a közvetítések közelettével akkor ezt megteszi. Maros-Ludasra visszatérve, az utolsó közvetített szentmisére szándékozom elmenni. Ez október 18-án vasárnap lesz a 11:30-es szentmise, és oda is viszek majd különböző Mária rádiós tárgyakat, és ott is ezeket majd be lehet szerezni, illetve adományozásra is van lehetőség, illetve beszélgetni is lesz lehetőség. Tehát már mint nekem lesz lehetőségem beszélgetni a kedves hallgatókkal Maros-Ludason, amit természetesen nagyon várok. Úgyhogy ezek a tervek a közeljövővel kapcsolatban, tehát ajánljuk szeretettel a jövő évi forgatós naptárunkat. Ezen a héten egyébként a hét második felében a Rómában egy nagy találkozó lesz a világcsalád keretében, összegyűlnek a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói, nekik lesz ott valamilyen lelki gyakorlat, vagy valamilyen program. A mi rádiónkat is képviselik a mi elnökünk és műsorigazgatónk. Kíváncsian várjuk majd, hogy visszajönnek és beszámolnak erről az élményről. Szóval körülbelül ezek az újdonságok, aktualitások a Mária Rádió házatáján. Továbbra is ünnepeljük a 20. születésnapot. Még egy helyszín hátra van, még egyszer mondom, november 27-én Szatmárnémetiben is megünnepeljük a 20 éves születésnapot. A hét további részében akkor a megszokott időpontokban lesznek a szentmisék, tehát a mai napon, október 8-án csütörtökön este 6-tól Erdőszentgyörgyről, holnap reggel, tehát pénteken reggel 8-tól Nagyváradról, péntek este 6-tól megint Erdőszentgyörgyről, szombaton 11 órától lesz az erdőszentgyörgyi Magyarok Nagyasszonya templom búcsús szentmiséje, este 6 órától pedig a Mária Áhítat szentmiséjébe kapcsolódhatunk be, ami Marosvásárhelyen lesz. Vasárnap 2 szentmisénk lesz, 11 órától Erdőszentgyörgyön, előtte a rózsafűzért is imádkozzák, majd este 6 órától a csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük a szentmisét. A jövő heti szentmisék és a megszokott időpontban lesznek reggel 8 és este 6 órai kezdettel, a reggeliek Maros-Ludasról, a délutániak pedig Kézdi Szent Keresztről. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, köszönjük az imájukat, köszönjük, hogy továbbra is támogatnak minket, imádkoznak értünk. Jó Isten tartsa meg minden kedves hallgatót, bízom benne, hogy a rádió hullámhosszán együtt tudunk lenni, egy ilyen láthatatlan kötelékekkel összekötött nagy család, nagy közösség. Jó Isten tartsa meg ezt a Mária Rádió erdélyi nagy családját. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Steak.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza 100-szorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben jutott.

kezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeress.

az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kolozsvár, illetve a Nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét és Tibor atyát hallják. Az Élet dolgai című műsorunk következő részében folytatjuk a rózsafűzérről való elmélkedésünket, gondolkodásunkat, beszélgetésünket. Ma megnézzük, hogy az egyház és tanítóhivatal mit mond a rózsafűzér imádságáról. Kedves Tibor atya, hogyan változott a pápák rózsafűzérről szóló tanítása 13. Leótól napjainkig?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Egyik leggyakrabban ajánlott imádság volt ugye az elmúlt századokban a rózsafűzér. Bár a rózsafűzér lényege nem változott, a pápák a kóroknak a kihívásaira válaszolva mindig új hangsúlyokat kellett kiemeljenek, és így fokozatos fejlődésen ment át a tanítás, és egyre teljesebben bontakozott ki a rózsafűzérnek a biblikus, krisztológiai és missziós jellege. És ez a fejlődés jól nyomon követhető. 13. Leó pápa 1878 és 1903 között ő méltán viseli a rózsafűzér pápája nevet. Pontifikátus alatt 11 enciklikát és több apostoli levelet szentelt ennek az imádságnak. Ő tette általánossá az október rózsafűzér hónapnak a gyakorlatát, és arra buzdította a híveket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért. Tanításának középpontjában a rózsafűzérnek a könyörgő ereje állt. A 19. század társadalmi és politikai válságai, az egyházat érő támadások és a hit gyengülése közepette a rózsafűzért a béke, a családok és az egyház védelmének eszközeként mutatta be. Nála a rózsafűzér elsősorban egy bizalommal végzett közben járó ima. Következő pápa 10. Szent Pius számára a rózsafűzér a Krisztushoz való közeledés egyik útja volt. Lelkipásztori programjának jelmondata: mindent megújítani Krisztusban. És ez a rózsafűzér értelmezésére is rányomta bélyegét. Tehát a hangsúly fokozatosan eltolódott a puszta könyörgéstől Krisztus követése felé. 11. Pius és 12. Pius a két világháború között és utáni időszakban a rózsafűzért a békéért mondott ima kiemelkedő formájaként ajánlotta, főleg 12. Pius. Ő különösen hangsúlyozta a családi rózsafűzérnek a jelentőségét, a családot házi egyháznak tekintette, amelynek közös imája erősíti a hitet és az egységet. És ekkor válik általános az a gondolat, hogy a rózsafűzér nem csak egyéni, hanem közösségi ima is. 6. Pál pápa biblikus és liturgikus szempontból a zsinat után ugye sokan attól tartottak, hogy háttérbe szorul a rózsafűzér. 6. Pál pápa azonban az apostoli buzdításában új alapokra helyezi a rózsafűzér teológiáját. 3 fontos hangsúlyt emel ki. Először is rámutatott, hogy a rózsafűzér mélyen biblikus ima, hiszen szövegeinek jelentős része a Szentírásból származik. Másodszor hangsúlyozta, hogy a rózsafűzér krisztológiai ima, mert minden titka Krisztus misztériumára irányul. Harmadszor világossá tette, hogy a rózsafűzér nem helyettesíti a liturgiát, hanem annak előkészítője és visszhangja. És ezzel a rózsafűzér ismét szilárd helyet kapott az egyház hivatalos lelkiségében. Szent II. János Pál pápa az ő tanítása jelentette a rózsafűzér teológiájának az egyik legnagyobb csúcspontját. 2002-ben kiadott Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben így jellemzi a rózsafűzért, idézem: a rózsafűzér, bár Mária jellegű imádság, lényegét tekintve Krisztus központú ima. Szerinte a rózsafűzér célja Krisztus arcának szemlélése, az evangélium mélyebb megértése, Krisztushoz való hasonulás, missziós lelkület erősítése. És ennek a szemléletnek részeként vezette be a világosság titkait, hogy Krisztus nyilvános működése is helyet kapjon a rózsafűzér szemlélődő rendjében. A II. János Pál tanításában a rózsafűzér már nem csupán áhítat, hanem a keresztény élet átalakulásának az iskolája. 16. Benedek, ő tovább mélyítette ezt a szemléletet. Írásaiban és beszédeiben gyakran hangsúlyozta, hogy a keresztény hit lényege a Krisztussal való személyes találkozás. A rózsafűzért ennek a találkozásnak egyszerű, ugyanakkor rendkívül mély útjaként mutatta be. Kiemelte, hogy Mária szemével szemlélni Krisztust azt jelenti, hogy egyre inkább belépünk Isten szeretetének misztériumába. Ferenc pápa gyakran beszélt a rózsafűzérről, mint a mindennapi keresztény élet egyszerű és hatékony imájáról. Tanításában három hangsúly jelenik meg különösképpen. Az első, Máriával való együttjárás Krisztushoz. A második, a családok közös imája, amely megerősíti az egységet és a hitet. A harmadik, a békéért való könyörgés, különösen a háborúk és nemzetközi konfliktusok idején ismételten kérte a híveket, hogy rózsafűzérrel imádkozzanak a békéért. És Ferenc pápa tanításában a rózsafűzér egyszerre személyes, közösségi és missziós ima. Ha áttekintjük az elmúlt másfél évszázad pápai tanítását, jól kirajzolódik egy fokozatos fejlődés. 13. Leo elsősorban a könyörgő és oltalmazó jelleget emelte ki. A 20. század első felében hangsúlyossá válik a család, a béke és a közösségi ima szerepe. Majd 6. Pál liturgikus és biblikus összefüggésbe helyezi a rózsafűzért. Szent II. János Pál világosan megfogalmazza a krisztológiai és szemlélődő természetét, 16. Benedek pedig a hit misztériumának a szemlélését állítja előtérbe. Ferenc pápa pedig a rózsafűzér missziós, családi és béketeremtő dimenzióját hangsúlyozza. Tehát miközben a hangsúlyok változtak, egy alapvető meggyőződés végig változatlan maradt, a rózsafűzér mindig Krisztushoz vezet. A pápák soha nem tekintették öncélú Mária áhítatnak. Mindannyian hangsúlyozták, hogy Mária szerepe az, hogy fiára irányítsa a tekintetet. Tehát a rózsafűzért ezért egyszerre Mária iskolája és Krisztus iskolája. Olyan ima, amely az evangélium szemlélésére, a hit elmélyítésére és a keresztény élet átalakulására vezet.
0: Miért nevezik 13. Leót a rózsafűzér pápájának?
1: 13. Leó pápa méltán kapta a rózsafűzér pápája elnevezést. Egyetlen pápa sem foglalkozott olyan gyakran és olyan átfogó módon a rózsafűzérrel, mint ő. Pontifikátusa alatt a rózsafűzér nem csupán a népi vallásosság kedvelt imája maradt, hanem a pápai tanítóhivatal kiemelt lelkipásztori ajánlásává vált. Ő felismerte, hogy a

Krisztust is közzétett ugyanebben a témában. Tehát ez az egyház történetben, a katolikus egyház történetben egyedülálló. Az első ilyen enciklikája, Supremi Apostolatus Officio, új korszakot nyitott a rózsafűzér pápai tanításában. Ebben a pápa a Szűz Mária közbenjárásába vetett bizalommal fordult a hívekhez, és arra kérte őket, hogy a rózsafűzér közös imádkozásával kérjék Isten segítségét az egyház és a világ számára. Legmaradandóbb kezdeményezése az volt, hogy különös hangsúlyt adott októbernek, mint a rózsafűzér hónapjának. Arra buzdította a plébániákat és a családokat, hogy októberben naponta közösen imádkozzák a rózsafűzért. Ez a gyakorlat gyorsan elterjedt az egész katolikus világban, és sok helyen ma is élő hagyomány. Így a rózsafűzér nem csupán magánáhítat maradt, hanem az egyház közös imádságának egyik fontos formájává vált. Az ő korát, 13. Leó korát, nagy társadalmi, jelentős társadalmi átalakulások jellemezték. Az ipari forradalom következményei, a munkáskérdés, a gyors szekularizáció, az egyház politikai befolyásának csökkenése, társadalmi feszültségek új lelkipásztori válaszokat kívántak. Ugye a pápa nem csupán társadalmi enciklikáival, mindenek előtt a Rerum Novarum próbált eligazítást adni, hanem lelki megújulásra hívott. Az ő meggyőződése az volt, hogy a társadalom megújulása csak akkor lehetséges, az emberek élete újra Krisztus köré rendeződnek. Tehát a rózsafűzét ezért nem menekülésnek tekintette a világ problémái elől, hanem olyan imának, amely képes átalakítani az ember szívét, és ezen keresztül a társadalmat is. A rózsafűzér 13. Leó tanításában különösen hangsúlyos itt nála a rózsafűzérnek a közbenjáró jellege. Úgy tekintett rá, mint az egyház egyik legerőteljesebb könyörgő imája, amelyben a hívek Mária közbenjárását kéri Krisztus előtt. A pápa szerint a rózsafűzér különösen fontos az egyház egységéért, a hit megőrzéséért, a családokért, a társadalmi békéért, és ami a legfontosabb, a bűnösök megtéréséért. És ez a szemlélet később meghatározó maradt a pápai tanításban. Nagy hangsúlyt fektetett, ugye, vagy helyezett a Mária tiszteletre, de világosan tanította, hogy a rózsafűzér végső célja az Krisztus. A titkok szemlélése által a hívő fokozatosan megismeri Jézus életét. Mária nem önmagára irányítja a figyelmet, hanem fiához vezeti az imádkozót, és ez a krisztológiai szemlélet előkészítette a későbbi pápák, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál tanítását. Különös figyelmet fordított arra, hogy a rózsafűzér ne csak templomi, hanem családi ima is legyen. Úgy vélte, hogy a közösen végzett rózsafűzér erősíti a családtagok egységét, növeli a hitet, és segít a gyermekek vallásos nevelésében. Ez a gondolat később 12. Pius és Szent II. János Pál tanításában is tovább bontakozott. 13. Leó öröksége messze túlélte a saját korát. Az októberi rózsafűzér hónap, a közös rózsafűzér imádság, a rózsafűzér társulatainak megerősödése és a rendszeres pápai buzdítások mind hozzájárultak ahhoz, hogy a rózsafűzér a 20. században is a katolikus lelkiség egyik legelterjedtebb imája maradjon. 6. Pál, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa már erre a gazdag örökségre építve bontották ki a rózsafűzér biblikus szemlélődő és krisztológiai dimenzióit. És miért éppen a rózsafűzér pápája? Nem azért kapta ezt a címet, mert ő alkotta meg a rózsafűzért, mert új titkokat vezetett be. Azért nevezik így, mert példátlan következetességgel emelte a rózsafűzért az egyház lelkipásztori életének a középpontjába. Tehát ő volt az első pápa,
rendszeres tanítóhivatali dokumentumokban mutatta be

0: a rózsafűzér teológiai jelentőségét, ösztönözte közösségi imádkozását, és azt az egyház és a világ lelki megújulásának egyik legfontosabb eszközeként ajánlotta. Munkásságának maradandó üzenete, hogy a rózsafűzér nem pusztán ismétlődő imák sora, hanem Krisztus misztériumának szemlélése Mária vezetésével. Ezért képes egyszerre táplálni a személyes hitet, erősíteni a családokat, építeni az egyház közösségét, és reményt adni a világ számára.
1: Milyen új hangsúlyokat hozott Szent VI. Pál?
0: A II. Vatikáni zsinatot követően sokan úgy gondolták, hogy ezek a hagyományos népi áhítat formák, ide tartozik ugye a rózsafűzér is, háttérbe szorulnak a liturgikus megújulás miatt. És valóban ez így is volt, mert egyes helyeken a rózsafűzér gyakorlása csökkent az imádsága. Mert sokan úgy gondolták tévesen, hogy ha most megújult a liturgia, akkor ez szükségtelenné teszi a rózsafűzér imádságokat, vagy a magánájtatosságokat. És 6. Pál világosan megmutatta, hogy ez félreértés. Nem egyszer, és nem egyszerűen védte meg a rózsafűzért, a Mariális kultus kezdetű apostoli buzdításában például, és új teológiai megvilágításba helyezte. Tehát új gyakorlatokat vezetett be, és mélyebben megmagyarázta, hogy miért marad a rózsafűzér a keresztény lelkiség egyik legértékesebb imája. A legfontosabb felismerése 6. Pál pápának az volt, hogy a rózsafűzér lényegében szentírási ima. Tehát rámutatott, hogy az üdvözlégy első része közvetlenül az evangéliumból származik. Gábriel angyal és Erzsébet köszöntéséből. A titkok pedig kivétel nélkül az evangélium eseményeit idézik fel. Tehát ezért a rózsafűzér nem elszakít a szentírástól, hanem annak szemlélődő olvasására vezet. És a pápa ezzel megerősítette a rózsafűzér evangéliumi imájának nagyon fontos jellegét. És nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a rózsafűzért nem önmagáért való Mária áhítat. Mária szerepe az, hogy mindig a fiához vezesse a hívőt. Ezért a rózsafűzér minden titka Krisztus személyére, életére, halálára és feltámadására irányul. Mária nem a szemlélődés végpontja, hanem a legjobb vezető Krisztus misztériumainak megismeréséhez. És ez a krisztológiai hangsúly majd később II. János Pál pápa tanításában teljesedik ki, amikor a rózsafűzért lényegét tekintve Krisztus központú imának nevezte. A zsinat után fontos kérdéssé vált, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, ahogy mondottam az elején is, a liturgia és a népi áhítatok. És 6. Pál pápa világosan megfogalmazta azt az alapelvet, hogy a rózsafűzér nem helyettesíti a liturgiát, és a liturgia sem teszi fölösleggé a rózsafűzért. Tehát a rózsafűzér ezzel szemben szemlélődő ima, amely előkészíti a liturgiában való részvételt, illetve segít annak a gyümölcseit elmélyíteni. Tehát a két imaforma nem verseng egymással, hanem kölcsönösen gazdagítják egymást. A pápa nagyra értékelte a rózsafűzérnek az egyszerűségét, tehát nem tudományos felkészültséget kíván, hanem nyitott szívet. Ezért gyermek, idős, tanult, egyszerű hívő egyaránt otthonra találhat benne. Tehát a rózsafűzér így az egyház valóban egyetemes imájává válik. 6. Pál tovább erősítette elődei tanítását a családi rózsafűzérről. A családot az egyház első és legfontosabb közösségének tekintette, ahol a hit nem csupán tanításként hangzik el, hanem közös imában és szeretetben formálódik. A közösen imádkozott rózsafűzér nem csak vallásos gyakorlat, hanem a családi egység és a nemzedékek közötti hit átadás eszköze. 6. Pál tanítása jelentette azt a teológiai alapot, amelyre később Szent II. János Pál is építhetett, mert amikor ő bevezette a világosság titkait, és a rózsafűzért Krisztust arcának szemléléseként mutatta be, valójában tovább bontotta az alapelveket, amelyeket 6. Pál már megfogalmazott, tehát a rózsafűzér biblikus krisztológiai szemlélődő és liturgiával összhangban álló ima. Tehát 6. Pál nem változtatta meg a rózsafűzér lényegét, hanem új fényben mutatta meg annak a gazdagságát. Tanításában a rózsafűzér világosan biblikus, Krisztus központú és szemlélődő imává válik, amely szervesen kapcsolódik a liturgiához, de nem helyettesíti azt. Hangsúlyozta, hogy a titkok elmélkedése a rózsafűzér lelke, az ismétlődő imák pedig ezt a szemlélődést szolgálják, és ezzel 6. Pál pápa hozzájárult ahhoz, hogy a rózsafűzér a II. Vatikáni zsinat utáni egyházban ne a múlt emlékének, hanem az evangélium élő és időszerű szemlélődésének iskolájaként nyerjen új megbecsülést. Tanítása hídat épített a liturgikus megújulás és a hagyományos népi áhítat között, és megmutatta, hogy a kettő egymásnak nem ellenfele, hanem ugyanannak a keresztény életnek két egymást kiegészítő kifejeződése.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért bele a mai adásunkba. További áldott szép estét kívánunk Önöknek, és jó rádiózást. Találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái... Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kel. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok, Az egész katolikus egyház veletek van.
2: The entire Catholic Church is with you.
0: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. Amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákonus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják
2: You have a great responsibility.
0: A püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékes szólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talán azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentségehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja, a Teotokosz közben járásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja. A családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Isaac Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Neri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello, Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lil Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva a búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a Szent Szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. Hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet Szent Édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: háján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tör járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát három napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az ötödik tizedet, templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsa fűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ezzel az igével kapcsolatban egy óriási élményem van, amikor az egyházi gimnáziumban a hittantanárunk, Brodek Péter atya meghívott egy lelki gyakorlatra, és hallgattuk az előadásait, imádkoztunk, énekeltünk. Voltak ima alkalmak, amikor felettünk egy kis csoport imádkozott. Én már akkor harmadikos lehettem a gimnáziumban, és gondolkodtam a papi hivatás felett. És amikor a kis csoport így imádkozott, és befejezte az imádságot fölöttem, utána azt mondják, hogy te pap leszel. És én csak néztem, hogy hát miért mondják ezt? Hogyan esetleg jutottak ezt hozzá? És akkor látom, mivel behúnytam a szemem, amikor imádkoztak fölöttem, de miután befejeződött az imádság, látom, hogy szentírás van a kezükben, és valahogy az imádság közben ott nyitották ki, ahol a csodás halfogásról van szó. Mikor Péter és az apostolok nem fogtak egész éjjel semmit. Utána Jézus azt mondja nekik, hogy evezz a mélyre, vessétek ki a hálót halfogásra. Péter akadékoskodott, de megtette, és tanúi voltak minnyáján a csodás halfogásnak. Ezután Péter azt mondta, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Erre Jézus azt mondta neki, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Amikor én ebben a helyzetben, hogy talán igent mondok a papi hivatásra, ezt az igét hallottam, ez nagyon megerősített abban, hogy valóban igent mondjak Jézusnak, és majd jelentkezzek a szemináriumba. Valóban pap szeretnék lenni. Ezt hozta elő bennem ez az ige, mint egy megvilágosodás. Azóta is nagyon sokszor visszatérek ehhez, ismételgetem azt, amit Jézus mondott nekem akkor. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel.
1: Frankó László atya gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ez az idő legyen buzdítás számotokra, a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket, és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének vízfénye, és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. április 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mágár Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takály Zoltán, és itt az Isteni Érintések következő adását hallják. A mai témánk a hit, a megtérés ajándéka. Illetve a hit, mint megtartó erő nemzetünk történelmében. A Biblia nagyon nagy hangsúlyt fektet a hitre, a megtérésre. Pál apostol azt mondja, mert kegyelemből tartatotok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék. A hit tehát ajándék. Istentől van. Kegyelemből van, a mennyből száll alá, és a nyitott szív és a szabad akarat tudja csak elfogadni. Mert hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, hogy mondja a zsidók 11.6. Istennek fontos, hogy találjon hitet a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Mert a hit indítja be Isten hatalmas kezét. A hit változtathat meg emberi szíveket, jellemeket, törhet meg egókat, nevelhet ki igazságos, bátor, kegyes vezetőket, államférfiakat, és tehet nemzeteket istenfélővé keresztény országokká. Mindannyiunknak szükségünk van tiszta élő hitre, úgy egyénileg, mint egy nemzet életében elengedhetetlen lenne ez, mert ahol hit van, ahol egy nemzet keresztény értékeket vall, ott már nem a hazugság, a békétlenség, a korrupció, a csalás irányít egy nemzetet, egy politikát, hanem Isten félelme, a bölcsesség, a mértékletesség és a béke szeretete. De nem lehet igazi hitünk megtérés nélkül. A megtérés pedig Isten szorgalmazza. A hit csak a megtérés után jön. Ezért mondja az ige, hogy térj meg és higgy. Kedves hallgatóim, nem könnyű megtérni. Mert mi ragaszkodunk a magunk útjaihoz, ragaszkodunk a szokásainkhoz, a megszokott bűnös életünkhöz. Hogy Ézsaiás 53-ban olvassuk, hogy mindenki eltévejedett, és saját útját járta. Igen, elég ennyi a kárhozathoz. Nem nagy bűnök, csak hogy a mi utunkon járunk. Nem az ő útját és akaratát éljük és cselekedjük. A Biblia nagyon nagy hangsúlyt fektet a megtérésre. Két szó van erre a Bibliában, az Új Szövetségben, görög nyelven a metanoia. A gondolkodásunk megváltoztatását jelenti. Míg az Ószövetségben a héberül a súv vagy a súb kifejezés van, ami hátraarcot, megfordulást, hátrafordulást jelent. Megtérni azt jelenti, hogy ott hagyom azt az életemet, az az életutat, amit eddig jártam, ami a világ útja volt, a magam útja volt, a bűnös út volt, és visszafordulok, Isten felé fordulok, és elkezdek járni az ő útján, az ő akaratában, az ő elhívásában. Sajnos ma sok kereszténynél az a probléma, hogy igazából soha nem tért meg. Soha nem hozott egy radikális, egy tudatos, akarati döntést, hogy járom a Krisztus útját. Hanem lehet hozott egy érzelmi döntést, megpróbálja egyedül csinálni, cselekedetekből, vallásos szokásból, mert talán ez neki megéri, mert így előbbre kerül, mert jó a közösség, és néha egy betanult formát, egy megtanult sémát, viselkedésformát követ, de a megtérés az a szív állapotának a megváltozását jelenti. Mert a vallás megváltoztatja ugyan a viselkedést, de a hit pedig a szívet és a jellemet. A Bibliában a tékozló fiú példázata alapján látjuk, hogy Isten, mint atya, mennyire várja, hogy visszatérjünk, hogy hazatérjünk ő hozzá, az atyai, az abbai házba. Itt a megtérés azt jelenti, hogy magunkba kell szállni, hogy bánkódni kell a bűneink miatt, hogy jó döntést kell hozni, tudatos akarati döntés, azaz, hogy hazamegyek, hogy visszatalálok
oda, ahonnan kiestem, vagy rátalálok arra az útra, amin még soha nem jártam. Ahogy az atya meglátja tékozló fiát, ugye messziről meglátta és odafutott, ruhát adott rá, gyűrűt húzott rá és levágta a kis bárányt vagy turkot. Ez mutatja a mennyei atyánk szívét, hogy figyel, hogy vár, hogy keresi azt a pillanatot, hogy megöleljen, hogy felruházzon, hogy az ő szeretetét kiárassza miránk, mint hazatérő bűnös, eltévedett juhaira. A Biblia alapján van igazi megtérés, amit az Isten munkál ki, az Isten végez el bennünk, és van hamis megtérés. Amikor van bűntudat, de nincs igazi mély bűnvallás. Ilyen volt Ézsau és Júdás esete a Bibliában. Ézsau testi keresztény volt. Mit érdekel engem az első szülöttségi jog? Én most vagyok éhes. És nem Jákob vette el, hanem Ézsau adta oda az első szülöttségi jogot. Hányszor vagyok én is ilyen Ézsau magatartású, hogy amit nem kéne eladni, odaadni, azt én odaadom. És amit ki kellene dobni az életemből, azt meg megtartom. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, Isten megvetette, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste. Kedves hallgatóim, van olyan, amikor már késő bánkódni. Van, amikor már nem elég a bűntudat, hanem őszinte megtérés, őszinte bűnbánat kell, hogy visszataláljunk, visszatérünk Isten kegyelmébe. De látjuk, hogy Ézsaunál ez is kevés volt. Van egy dolog, amit Isten nagyon megharagítja, nagyon megszomorítja, ami megvetjük az ő kegyelmét, az ő jóságát, mert az ige azt mondja, hogy Isten jósága téged megtérésre indít. Nem szabad halogatni a megtérést. Nincs garancia arra, hogy Isten többször fog szólni, hogy fog még rád várni. Ma van az üdvösség napja. Ha az ő nevét halljátok, ne keményítsitek meg a szíveteket, mondja Pál apostol. Igen, ha Isten elkezd velünk foglalkozni, akkor térjünk meg, szálljuk oda neki az életünket. Tartsunk bűnbánatot, és induljunk el a hitnek az útján. Ézsau áldást akart, igazi bűnbánat nélkül, de ez így nem működik, mert lehet bűntudat megváltozás nélkül is, de ez az Úrnál nem elég. Az Úr a megváltozott jellemet, a megtört, képlékeny, puha szívet nézi. Ezért az ige sokszor kihangsúlyozza, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa, és nincs igaz hit megtérés nélkül. Mert Isten azt parancsolja minden embernek, hogy térjen meg. A laodiciai beli gyülekezethez írott levélben ezt olvassuk, nem találtam cselekedeteidet teljesnek. Térj meg, és mivel nem vagy meleg, sem hideg, kiköplek a számból. Istené nincs köztes állapot. Istené nincs langyos állapot. Vagy az övé vagy, vagy nem. Ha nem vagy az Istené, akkor az ördögé vagy, a világé vagy. Az Úr azt mondja, hogy láttam, mit tettél, tudom, ki vagy, és én megbocsájtom a bűneidet. De te most gyere és térj meg hozzám, és én a hitnek ajándékát ajándékozom neked. Mert Jézus Krisztus váltott meg a mi bűneinkből, halt meg a mi bűneinkért, halt meg helyettünk, miattunk és értünk. Ő, ami megváltunk, váltott meg a mi bűneink súlyától és átkától. De Jézus nem csak megváltó, ő bíró is. És ha nekünk nem kell a megváltó, akkor marad a bíró, az ítélő. A zsidók 11-ben azt olvassuk, hogy Isten rendelt egy napot, amikor mindent és mindenkit majd megítél. És tudjuk azt, hogy igazsággal fog megítélni. Kedves hallgatóim! Nem lehetsz igaz keresztény megtérés nélkül. Becsapjuk az embereket, ha erről beszélünk.
Nem elég jó keresztjének lenni, nem elég templomba menni, nem elég a szertartásokon részt venni, rózsafüzért mondani, mi atyánkot mondani, vagy hallgatni az ige hirdetést csak. Meg kell térni. Le kell tenni a mi bűneinket. Bűnvallást kell tenni az Úrnak. Meg kell jobbítsuk a mi útjainkat. Kell olvassuk az ő ígéjét, hogy ő mossa, tisztítsa át az életünket. És Isten hív mindannyiunkat. Egy Isten tisztelet, egy ige által, egy ember által, mert a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ő az ő hívása nélkül, az ő munkája nélkül nem tudok megtérni. A hit az megváltoztat embereket, emberi szíveket, emberi jellemeket, megtöri ez emberi egókat, és képes nemzetek életét pozitívan megváltoztatni. A mi nemzetünk életében is maradandót alkotott a hit, a keresztény értékrend. Nagyon kevés olyan országban, ahol ennyi szent királyunk, ennyi keresztény elkölcsű, jellemes uralkodónk és szentünk volt, mint amit az Magyar Árpádház adott. Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Gellért, Szent Piroska, Szent Kinga, Szent Margit, és folytathatnám. Amikor Géza fejedelem térítőket hoz be Magyarországra, amikor fiát már keresztény értéken szerint nevelés megkereszteli, ott már az Úr dolgozni kezd István életében. És épülnek a kolostorok, a templomok, az emberek templomba jártak. És ahogy Szent István írja fiának, Imre hercegnek, parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha királyi koronát meg akarod becsülni, javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy az egyetemes apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass. Légy szelíd és sose harcolj az igazság ellen. Kedves hallgatóim, a hit személyes ügy, de egy nemzet ügye is. Egy nemzet ügye is. Politikai döntés. A hit egy nemzetpolitikai ügy is. És Isten gyönyörködik a te személyes hitedben, de Isten gyönyörködik egy nemzet életében, amely rátér az ő útjára. Tudjuk azt, hogy nem elég a vallás, nem elég a szokás, a tradíció, mert a vallás megváltoztatja bár a viselkedést, de a hit, az élő hit, a szíved és a jellemet. Az Úrat nem tudjuk becsapni. Az Úrnak utálatos a hideg, üres tradíciók, vallásos rituálék, amiben nincs, ha nincs benne az élő hit, nincs benne a szívnek teljessége, nincs benne az imádat, az alázat, a szolgálatnak az öröme. Mert Isten a vesék és a szívek vizsgálója. És a magyar nemzetünk is akkor volt erős, akkor volt bátor, akkor élt biztonságban, akkor gyarapodott, amikor ott volt a tiszta evangéliumi hit. Szent László város alapítónk rendet tesz az országban. Folytatja az ország keresztényi tételét, törvénykönyveket ad, szentté avatja Istvánt és Imrét, és megvédi Magyarországot a pogányságtól, a pogány népek betörésétől. Váradot is a kereszténység, a hit teszi nagyjá, hiszen ide temetik Szent Lászlót, zarándokhely lesz Várad, püspöki székhely lesz, és Isten megáldja ezt a várost, amely gyarapodni fog, fejlődni fog, virágozni fog. A hitben, az élő hitben ott van a hazaszeretet, ott van a bajtársiasság, ott van a bölcs kormányzás, az Istennek a félelme és szeretete. A Biblia azt mondja és azt tanítja, hogy hit nélkül lehetetlen az Úrnak tetszeni, mert Isten nézi a mi szívünkben, hogy mennyire hisszük el az ő szavát, az ő akaratát, az ő elhívását. Mert Isten a lehetetlen dolgoknak az Ura és az Istene. Dávid hittel győzte le Góliátot, és a hit ajándékaként lett egy pásztorfiúból Izrael királya. Dániel a hitnek a magatartásával élte túl az oroszlán vermet. Józsui a hitnek ajándékával vette be Jerikót, majd Kánaánt.
József a hitnek, a bölcsességével, a türelmével, az Isten bizalmával várta ki, hogy a börtönből palotába jusson. És ma nagyon sok ország, nemzet, az Isten félelem, a hit hiánya miatt van ott, ahol van. Ma ezért vannak háborúk, éhínségek, korrupt vezetések, lopások, csalások, békétlenségek, mert nincs ott Istennek a félelme, Istennek a tisztelete, az ő törvényeinek a betartása. A mi országunk is többször elpusztult, jöttek a tatárok, majd a mohácsi vész, majd 48-49, majd Trianon, majd 56, a kommunizmus. Ez a kicsi nemzetünk máig él, és ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem Magyarország jövőjét, ahogy mondta Mindszenti. És amikor az ország, amikor nemzetünk bajba került, amikor szétszaggatták, akkor jött egy Bethlen Gábor, egy első Rákóczi György, Lóránd Fizsuzsanna, vagy egy második Rákóczi Ferenc, aki a hit bátorságával, az erős jellemmel, az Isten félelemmel megtette azt, ami rájuk volt bízva. Fejlesztették az országot, kiálltak a szabadságért, hitet adtak a nemzetnek, és azon az úton vezették, amilyen járniuk kellett. De honnan jön ez a hit? Ez a bibliai élő hit. A Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit alapja, kedves hallgatóim, az Istennek az igéje. Kezdjék el olvasni Istennek az igéjét, mert Isten igéjéből kapjuk meg a reménységet, a bátorítást, az Istennek a törvényének a szeretetét. Zsidók 11 azt írja, hogy a hit a remélet dolgok valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ma nagyon sok embernek van reménye, és sokan azt gondolják, hogy ez a hit. Ez még nem hit, mert a hit az ajándék. A hit itt van, és most van. Míg a remény az a jövőre vonatkozik. A hit látja láthatatlant. A hit túllát azon, amit érzékelnek az érzékszervek. Az képes lélekben, szellemben látni. A hit látja valóságot, de túl is lát rajta. A hit alapján lehet reménységünk a jövőre nézve. Minden olyan remény, kedves hallgatóim, amelynek nem a hit az alapja, az csak vágyakozás, csak szimpla vágyakozás. A hit az a valóság, amit a szívünkben van, amit az Úr a szívünkben helyezett. És a hit, ha olvassuk az igét, hallgatjuk az Istennek a bátorítását, az a hit növekszik. A hit nem az elmében van. A hit, ami szívünkben van. Az Új Szövetségben a hit mozgást jelent, amely megy előre, ami fejleszthető, ami mindig növekszik. Van intellektuális hit, amikor hiszem a fejemmel, de az életem nem változik meg. Ez semmit nem ér. És van szívbéli hit, bizalom. Na ez a kedves, ez tetszik Istennek. A hit az a mára, a mostra vonatkozik, míg a remény majd a jövőre. A hit a szívben van, a remény a fejben van. Kedves hallgatóim, nem könnyű néha hinni. Amikor elfáradunk, megcsüggedünk, megszomorodunk, amikor keserűség van a szívünkben, amikor vannak problémák a házasságban, a családban, van betegség, nyomorúság, ez megrabolja a hitünket. Hol vagy, Uram? Miért késel? Miért nem hallod meg? Miért nincs változás? És elbizonytalanodunk, elgyengülünk, nem hisszük el, hogy az Úr jó, hatalmas és tud cselekedni. De a hit alapja nem az, amit látunk, amit érzékelünk, hanem a hit képes látni a láthatatlan.

Ő ember, Istennek tetszik, de a hitetlenségnek ára van. A zsidó nép nem hitt Mózesnek, nem hitt az Úrnak, hogy át tudja vezetni őket a Vörös-tengeren. Nem hitték el, hogy be tudja őket vinni Kánaánba. És a hitetlenségnek ára volt. A két heti útból, amit Egyiptomba kellett volna megtegyenek Kánaánba, abból lett 40 év. De a Isten a hitre mozdul. Isten örül a tiszta, élő hitnek. Jerikónál lesz látjuk, leomlottak Jerikó falai az engedelmes hitnek következtében. Mert amikor engedelmes vagyok az Úrban, kis dolgokban, érthetetlen dolgokban, amikor csak menetelni kell, nem logikus, hogy menetelek első nap, másik nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap, de az Úr a hetedik nap megadja a csodát, megadja az áttörést, mert Isten a te hitedre mozdul, a te tiszta, benne bízó gyermeki hitedre. Hinni azt jelenti, hogy megmaradok folyamatosan Jézussal, Jézus mellett, hogy Jézussal járom a terepet, hogy Jézusban maradok. Mert a hit apostola, a mi főpapunk Jézus Krisztus. Kedves hallgatóim, kérnünk kell a hitnek az ajándékát. Kérnünk kell, hogy Isten szent lelke költözön a mi lelkünkbe, újítsa meg a mi elménket, erősítsa meg a szíveket, adjon a mi életünkkel nézve reménységet. És amivel foglalkozunk, ami betölt bennünket, az fog irányítani. Ha negatív dolgok, ha a híradó, ha különböző filmek, a világ dolgai, akkor megrabolhatják a mi békességünket, és lenyomhatják a mi szellemünkben, lelkünkben az Istennek a szavát, a bátorítását, a reménységét. Ezért az Úr azt kéri ma, hogy olvasd az ő igéjét, menj be az ő dicsőségébe, énekelj az Úrnak új éneket, magasztald őt, tegyél egy lépést ő felé, és ő kettőt fog felét lépni. Azt mondja a Biblia, gerjesszétek fel a hitet magatokban. Nem fog jönni magától. Vonulj el a belső szobádba. Zárj ki mindent. Tisztítsd meg az elmédet. Üresíts ki az elmédet és a szívedet. És hagyd, hogy az Úr megszólítson, menj be az ő jelenlétébe, dicsőítéssel, kezd el őt áldani, kezd őt megszólítani. Kérd tőle hitet, kérd, hogy nyissa ki a te szellemi, lelki szemeidet, hogy ne a csüggedésnek a lelke, a megfáradásnak a lelke, a depressziónak a lelke, hanem az erőnek, a józanságnak, és az örömnek, a lelkiséges szelleme legyen a ti az önök életén. És végezetül a műsor végére értünk, szeretném egy imádsággal befejezni a mai adásunkat, és konkrétan különösen most a hit ajándékáját imádkoznék. Drága Uram, semmink nincs, amit ne tőled kaptunk volna. Uram, te adtad az életünket. Uram, tőled függ a mi életünk. Uram, nélküled senkik vagyunk, rád szorulunk, koldusok vagyunk. Uram, kérlek, add a hitnek ajándékát. Add azt a hitet, Uram, amely hisz benned, amely bízik benned, amely reménykedik a te jóságodban és kegyelmedben. Ne engedd, Uram, hogy a világnak a baja, problémái, a betegség, a nyomorúság, a nehéz helyzetek, az embertársak, vagy a világnak az állapota megszomorítson, megraboljon, elvegyék azt az erőt, azt a békességet, azt a tisztaságot, amit benned általad kaphatunk meg. Uram, add a te szent lelkedet, te szent lelked vigasztalását, erejét, te szent lelked vezetését és bölcsességét a mi életünkre, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy te vezess bennünket az élet mindennapjaiban, hogy Uram, amikor megcsüggedünk, elcsüggedünk, akkor te legyél az, aki bátorítasz. Uram, amikor megszomorodunk, akkor te legyél az, aki örömre vezetsz bennünket. Köszönöm, hogy mindennek te vagy a forrása. Köszönöm, hogy benned van a békesség, benned van az öröm, benned van a megnyugvás.
Köszönöm, Uram, hogy Te vagy a megváltóm, és köszönöm, Uram,

hogy meghaltál az én bűneimért, és kifizetted annak minden árát. Köszönöm a megtérésemet, a megtérés ajándékát, hogy követhetlek téged, bár néha meggyengén vagy bukdácsolva, de köszönöm, hogy kézen fogva veled indulhatok, és folytathatom ezt az utat, te drága ingyen való kegyelmedből. A Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg engem. Amen. Az Úr áldja meg önöket, fedezze be az ő jóságával, szeretetével és védelmével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári Stúdió mikrofonjainál.
1: Szűcs Timea
0: és Tyukodi Beáta. A Nők a Bibliával című műsorunkat folytatjuk. A mai szereplőnk, akinek az életét egy kicsit megnézzük és ismertetjük, Debóra, a bírónő, mondja Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy című könyve. Ők ismertetik röviden ebben a könyvben Debórának a történetét, és azt a kiemelkedő részt az életéből, amivel ő bekerült a Bibliának a történetében. Az Ószövetség Debóra alakjában mutatja meg a bírónő archetípusát. Története Izrael népének legkorábbi időszakára nyúlik vissza. Miután a nép sikeresen kivonult Egyiptomból és letelepedett az ígéret földjén, hamarosan szembesült a rideg valósággal. Állandóan külső ellenségekkel kellett küzdenie. Izraelnek nem sikerült meghódítania például a termékeny Jezreel síkságot, mert azt a kánaániták tartották uralmuk alatt. A filiszteusok erős népe pedig elfoglalta e síkság sok jelentős városát. A kánaaniták és filiszteusok újra és újra fenyegették a hegyek terméketlen talajával beérni kényszerülő izraelitákat. Ekkor Isten hősöket hívott meg népéből, hogy egy időre békét és jólétet hozzanak Izrael számára. E hősök egyben bírói szerepet is betöltöttek. Egész Izraelből őket keresték fel az emberek peres ügyeikben. A helyi jogszolgáltatás az adott város kapujában folyt, a törzs véneinek gyülekezete előtt. Ugyanakkor természetesen megvolt a helyi jogszolgáltatás fölötti szint is, a vitázó felek ilyenkor olyan bírákat kerestek fel, akik egész Izraelben nagy tekintélynek örventek, tőlük remélték ügyük jogi tisztázását. Ilyen helyi szint fölötti bírónő volt a joghoz is értő Debóra. Sok olyan nő volt Izraelben, akihez azért mentek el az emberek, hogy jogi tanácsot kapjanak, vagy tisztázzák peres ügyeiket. Debóráról pedig ezt olvassuk. Debóra prófétanő, Lápidót felesége, bíráskodott ebben az időben a nép felett. A róla elnevezett pálmafa alatt ült törvényt, Ráma és Bétel között, Efraim hegységén, s hozzájártak fel Izrael fiai mind ügyük megítélésére. A férfiak és nők is felkeresték tehát Debórát, bízva abban, hogy igazságot szolgáltat, hogy felismeri az összefüggéseket, amikor ki előadja maga értelmezését. A bírónő olyan valaki, aki meg tudja különböztetni az igazságot a hamisságtól, a valóságot a képzelgéstől, a jogot a jogtalantól. Igazságot tud tenni. Debórát Izrael anyjának is mondja a Biblia. Olyan nő, aki a dolgok mögé lát, aki képes megkülönböztetésre, aki dönt arról, hogy mi jogost és mi nem. Mint egy édesanyja, akihez mindennel oda lehet fordulni. Biztonságot és nyugalmat sugároz. Ám Debóra feladata nem pusztán abban áll, hogy igazságot szolgáltasson. Felszólítja ugyanis Bárákot, hogy 10 000 emberével induljon csatában Siserával és annak 900 harci szekerével szemben. Bárák azt válaszolta, hogy csak akkor indul harcba, ha Debóra is velük tart. Debóra készen áll. Kívülről nézve meglehetősen reménytelen vállalkozásba kezdenek. Az egyik oldalon az alig felfegyverkezett izraeliták, a másikon 900 harci szekér, ami abban az időben a haditechnika csúcsát jelentette. Az izraelitákat azonban megsegíti egy hirtelen támadt erős zápor, amely visszavonulásra kényszeríti Siserát, harci szekereit, a kánaanitákat. Sisera így gyalog menekült, és Jahelnek, Héber feleségének a sátrába rejtőzik el. A nő tejet ad neki inni, ám amikor a vezér álomba szenderült, egy sátor szövekkel megöli. A győzelmet tehát valójában egy nő érte el. E küzdelemnek nem Bárák, s nem Debóra, hanem Jáhel a hőse. Felhangzik Debóra éneke a harcról, értelmezve, hogy tulajdonképpen mi történt. A dal ecseteli Izrael reménytelen helyzetét, és dicsőíti az Istent. Debóra nem pusztán bírónő, hanem ott vonul a sereg élén, Izrael egyik vezetője mellett. Nem választották erre a szerepre, ő veszi magára egy olyan helyzetben, amikor a nép veszélyben van, és senki sem akarja vállalni a vezetést. Még Bárák, a sereg főparancsnoka is fél szembe szállni az ellenséggel, Debórára hagyatkozik. A nő valószínűleg biztonságot és erőt sugároz, és éppen ennek van hián ebben a helyzetben Bárák. A könyvnek az írói röviden így összefoglalják Debóra történetét, amit a Szentírás egy kicsit talán több nevekkel tűzdelve ír le. Hát nem egy könnyű korban élt Debóra, és nem is volt könnyű feladata egy ilyen harcos, félelmekkel teli sötét időben élni és tenni valamit. Timi, te hogy látod így az ő történetét, vagy első hallásra mi az, ami esetleg feltűn neked?
1: Ahogyan te is mondtad, nem egy könnyű korszak volt, ahol tényleg harcok voltak, ahol tényleg hát folytak ezek a viszályok, és talán nőként meg kellett tudjad állni a helyedet ezekben a harcokban, ezekben a nehéz helyzetekben. És nekem az tűnt fel, vagy azt tetszik nagyon benne, hogy ugye a nők, tehát hogy nem félnek, tehát hogy igenis meg tudják állni a helyüket, és hogyha kell, akkor még hát mondhatjuk azt, hogy ölnek is a békéért, mert ugye abban a korszakban tényleg fontos volt az, hogy biztonságban érezzék magukat, és hogy hát próbáljanak meg hát békét teremteni maguk körül.
0: Ami még nekem így feltűnt ugye a történetben, az az, hogy ugye volt egy vezetője a népnek, az izraelitáknak, Bárák, és hogy valójában Debóra nem szerette volna elvenni ezt a helyet, és úgymond nem vette át teljesen így a vezetést, de hogy mégis, tehát mellé állt a vezető mellé, és abban segítette, hogy ő tudja megtenni a feladatát. És hogy ez nagyon, hát nagyon szép dolog, nemes dolog, és nagyon nagy dolog. Hogyha így körbenézünk, akkor sokszor azt látjuk, hogy hát úgy többen, vagy főleg ilyen vezető állásban lévők úgy szeretnek esetleg helyet cserélni, vagy ugye valaki beülni ebbe a székbe, vagy átvenni a vezetést, és hogy nem annyira az a jellemző, hogy mellé állni és segíteni, hogy ő megtegye a feladatát, és bátor legyen, megtegye a lépéseket, és ez ilyen nagyon nemes gesztusnak tartom, hogy ő nagyon pontosan tudta, hogy neki hol van a helye a zsidó nép történetében, és valószínű, hogy nagyon is Istenre figyelő ember volt, aki úgy belülről is érzékelte és tudta, hogy tőle mit vár az Isten, és hogy mi az, amit ő meg kell tegyen. És hogy ebben nagyon ilyen határozott és bátor kiállású volt. A könyvünk még a vezetői stílusokról érdekes dolgokat ír. Veszi azt, hogy ugye hát ma is egyre többen vannak ugye női vezetők is, bár még mindig azért fontos helyeken férfi vezetés van, bár hogyha a nevelést nézzük, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy az iskolákban, óvodákban ugye, vagy akár az egészségügyben is azért nagyon sok nő dolgozik, és nagyon sok helyen azért női vezetés van. Könyv azt írja, vezetői szemináriumokon gyakran merül fel a kérdés, hogy a nők más vezetők-e, mint a férfiak. Igen, úgy vélem, mondja a könyvírója, a nőknek más a vezetési stílusuk. Nem az a kérdés, hogy melyikük jobb vezető, hanem hogy a férfiak és a nők is a maguk módján vezetnek. A férfi számára vezetőként az elérendő cél a legfontosabb. A férfi azt szeretné, hogy végül jó eredmény szülessen, és a célt elérje. Minden vezetői eszközével végső soron azon van, hogy elérje az általa megálmodott, vagy a számára felülről kitűzött célt. A nők viszont másképp vezetnek. Számukra a kapcsolatuk a legfontosabbak, azokat szeretnék rendben tudni, mert úgy vélik, hogy csak is így lehet jó célt kitűzni és jó eredményt elérni. A nő számára az együtt dolgozók egészséges légköre a fontos. A sikert nem elérni kell, beérik. Debóra vezetői magatartásában érdekes dolgokat figyelhetünk meg. Magához ragadja a kezdeményezést, elege van abból, hogy mások csak siránkoznak a nehéz körülmények miatt. Van bátorsága ahhoz, hogy gyökerestől kiírtsa a rosszat. Elől megy, és megjövendőli a mellette vonuló férfinak, hogy nem férfié lesz a győzelem dicsősége, hanem egy nőjé, aki csellel öli meg Siserát. A jó vezető nő kerüli a hatalmi harcokat, és nem pusztán erővel, hanem fortéllyal is küzd. Ha a nő fortéllyal harcol, ez azt jelenti, hogy a dolgok mögé lát, megérzi, hogyan lehet megoldani az adott problémát. Képes konfrontálódni. Debóra adja meg a jelet a harc megkezdéséhez. Ő felismeri a megfelelő időpontot. Érzi, hogy mikor kell cselekedni, és mikor jobb várni még. Nem puszta erővel küzd, hanem okosan használja a külső körülményeket. Vezetését így nem görcsös erőlködés, sem harcos melldöngetés, hanem intuíció és okosság jellemzi. Kivárja, megérzi a kellő pillanatot. Így elgondolkoztam ezeken a vezetői stílusokon, és egy kicsit így a saját életemben is úgy nézegettem, hogy ahol dolgoztam, vagy együtt dolgoztam emberekkel, akkor nekem így a vezetői stílusok közül, ugye voltak vezetők, nők, férfiak különböző helyeken, hogy melyik az, ami úgy jobban tetszett, vagy talán engem így a munkában jobban segített. És én bevallom, hogy nekem a férfi vezetők, akár így iskolaigazgatóként, vagy papként, ugye ahol dolgoztam, valahogy így engem úgy jobban segítettek, vagy hogy az ő stílusuk, talán pont az, hogy ugye ott írta is a könyv, hogy ők a célt nézik, és akkor ugye aszerint van egyfajta ilyen racionális beosztás, talán ilyen nagyobb átláthatóság, és hogy engem így a feladatokba vagy a munkákba így úgymond jobban segített, vagy akkor úgy tudtam, hogy mihez tartsa magam, mi az én dolgom, és hogy az én feladataimhoz én behozhattam az én persze gondolataimat, vagy női hozzáállásomat is, de hogy úgy valahogy ez így úgy érzem, hogy jobban segített, vagy úgy számomra tényleg ilyen támogatóbb, vagy segítőbb volt így a feladataim terén. Te hogy vagy ezzel, Timi?
1: Én is egyetértek veled abban, hogy ha dolgozol egy helyen, vagy egy helyen, és van egy vezető, persze, amit ő megmond, az általában úgy kell legyen, de én is nagyon szeretem például azt, amikor vannak ilyen kompromisszumok, amikor igen, ugyanúgy te is elmondhatod a véleményedet, és megpróbáltok közösen döntést hozni, vagy közösen valamit eldönteni. És szerintem is így működnek jól a különböző intézmények, ahol van egy közösség, akik közösen próbálnak valamit dönteni, közösen próbálnak valamit meghozni. Mert én azt érzem, hogy ott, ahol ilyen magas rangú vezető van, és minden úgy kell legyen, ahogy ő megmondja, és a munkásnak csendben kell maradnia, mert nem szólhat bele abba, amit a vezető akar, ott szerintem maga a munkaköri légkör is nagyon nehéz lehet, mert olyan elnyomottnak érezheti magát az ember, tehát aki még csak a véleményét sem mondhatja, mert meg sem akarják hallgatni, mert a főnök eldöntötte, hogy így kell legyen, és annak úgy kell lennie. Ugye sokszor találkozunk ilyen helyzetekkel, én is találkozok ilyen helyzettel, hogy nem mindig tudunk közös nevezőre jutni, és akkor persze, hogy mindig az van, amit az elöljáró, vagy amit a főnök akar, mert hogy ugye nem értünk egyet dolgokban. És sokszor olyan nehéz, amikor így el van döntve valami, és akkor azt úgy meg kell csinálni, amikor nem tudunk úgy beszélgetni, úgy megbeszélni dolgokat, és többször találkoztam már ilyen helyzetekkel, azokon a helyeken, ahol megfordultam én is, vagy épp hallottam másoktól, hogy mennyire nehéz az ilyen helyzet, amikor tényleg ki van jelentve, hogy na, ezt meg kell csinálni, és azt meg kell csinálni, és ha nem csinálod meg, akkor kész, vége. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos tényleg a jó vezető, a kompromisszum, ahogy te is mondtad, hogy hallgassuk meg egymást. Még hogyha nem is alkalmazom annak a személynek a javaslatát, de lehet, hogy pont egy olyan jó dolgot mond, ami segítheti az én munkámat is, ami segíthet abban, hogy talán jobb döntést hozzon egy vezető is, hogyha meghallgatja azt az egyszerű embert, aki például neki dolgozik.
0: Igen, és hogy lehet, hogy ez, amit így mondtál is, Timi, hogy bár itt ugye külön veszi a női-férfi vezetési stílusokat, hogy mást-mást helyeznek a középpontba, ugye a férfiak inkább a célt, amit kitűztek, a nők meg inkább azt, hogy közösen és együttműködve, inkább a kapcsolati szinten is minden rendben legyen, és akkor ugye majd meg lesz a cél. Persze itt még adódhatnak azért más szempontok is, meg nehézségek, meg akár ugye látjuk, hogy akár rivalizálások, vagy így igen, a véleményeknek az ütköztetése, de hogy a történetünkben pedig ugye Debora most pont úgy azt képviseli, hogy bár határozott, meg nagyon is jól látja a célt nőként, mégis így mellé tud állni, úgymond a kijelölt vezető mellé, aki ugye ezt a harcot úgymond el kell indítsa, annak ellenére, hogy kevesen vannak, nincsenek úgy felszerelve, és hogy logikusan azt mondanánk, hogy hát ha nincsenek eszközök, meg nincs elég ember, akkor nem is kell elkezdeni, de hogy pont ugye arra motiválja, hogy kezdjék el, mert hogy van egy fontos segítőjük, és ez az Isten. És hogy a történet után a Bibliában van a Debórának a hála éneke, vagy Debórának az éneke, amiben valójában ugye elmondja ez a rész ugye ezt a történetet, és hálát ad az Istennek, és dicsőíti az Istent, és megemlíti ugye azokat az embereket, szereplőket, akik ugye ebben a győzelemben úgymond fontos személyek voltak. Még egy ilyen érdekes dolog, amit így találtam így a könyvlapjain, azt írja, hogy a latin megfogalmazásban ez a két fogalom, hogy vezetés és nevelés, ennek közös gyökere van. És hogy a nevelni annyit tesz, vagy azt jelenti, előhozni valakiből a lényegest, formát adni lényegi valójának. Talán pont így a gyerekeknek a nevelésében találkozunk talán ezzel, hogy igen, akik őket nevelik, hát azok vezetők is, vagy irányt is mutatnak, meg célt is mutatnak. Valójában kell arra is figyeljenek, hogy mi az, amire nekik szükségük van a fejlődésükhöz, és mivel rendelkeznek. Ez így talán még egy picit így kitágul, vagy így nagyon egymás mellé helyezkedik ez a két fontos dolog. És azt hiszem, hogy ez a nevelés, ez nekem így mindig is szívügyem volt. Úgyhogy bár nem ilyen iskolai nevelésben vagyok most, de így a fiatalok, gyerekeknek a nevelése szempontjából ez tényleg nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy észrevenni az ő adottságaikat, képességeiket, és hogy ebből így kihozni valamit, vagy hogy felmutatni azt, hogy ez milyen nagyon értékes, és hogy ezzel ők is mennyire hozzájárulhatnak a közösséghez, meg hogy mennyire megajándékozhatják egymást is azzal, ami bennük van. Lehet, hogy tényleg a programokat úgymond mi is vezetjük, meg kitaláljuk, de hogy emellett így ez a nevelés, meg a rájuk figyelés, gyerekeknek a ilyen oktatása, nevelés, az nagyon fontos, hogy ebben ők is jól érezzék magukat. Talán abban vagyunk másak, úgymond az ilyen ifjúságpasztorációban, mint a gyerekeknek az iskolai oktatásában. Lassan akkor a műsorunknak a végéhez érkeztünk, és egyleg Timi, te valami, mit, amit így utolsó mondatként, üzenetként lekerekítenél a mai témánkból, vagy akár Debórának az alakjával kapcsolatosan, vagy pedig a tettével kapcsolatosan.
1: Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos az, hogy nőként meg tudjam állni a helyemet, és ne féljek kimondani a véleményemet esetleg, vagy segíteni másoknak, mert talán azt kell elhiggyük a legjobban, hogy nőként ugyanolyan értékesek vagyunk, mint esetleg a férfi vezetők, és nekünk is lehetnek jó ötleteink, nekünk is lehetnek képességeink különböző dolgoknak az elvégzésére. Tehát én erre biztatnám a mai műsor alapján a kedves hallgatókat, hogy tartsunk ki a mindennapokban, és tényleg mutassuk meg azt, hogy sok mindenre vagyunk képesek mi is.
0: Köszönöm szépen, Timi, a mai beszélgetést, és erősítsen minket az, hogy ugyanolyan fontos, igen, a személyünk, és hogy ugyanúgy a jó ügy mellé állhatunk, bármilyen körülmények között, és hogy erősíthetjük azokat, akik esetleg talán ebben többet tehetnek, de mi a magunk helyén is nagyon sokat tehetünk, hogy a sokszor nem is csak a jó, hanem hogy a jobb dolgok kerüljenek előtérben. Ezekkel a gondolatokkal szép estét kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Timea
0: és Tyukodi Beáta.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Önmagam szobrásza vagyok, aki kész az áldozatra, tud veszíteni is. És a remek mű az örökké valóságra készített arcom lesz. Itt válik világosan érthetővé az ember és az állat közti különbség. Mondta Henry Bullard S.J.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni egy igen gyakori betegségről, és pedig az ízületi gyulladásról, vagy az úgynevezett artritiszről. Magyarországon 100 000 emberből 64 nő és 34 férfi szenved az artritisz valamilyen formájában. Az érintett ízületek fájdalmasak, merevek, duzzadtak, és mozgásképességük korlátozott. Az artritisz elterjedt betegség, de szerencsére gyógyításának kilátásai egyre biztatóbbak. Sokféle formában jelentkezhet, és a tüneteinek súlyossága is rendkívül változó. Ma már a merev ízületek mozgékonysága helyreállítható, úgynevezett szövetbarát acélötvözetből és műanyagból készült mesterséges ízület beültetésével. A váll, a könyök, a csípő és a térd ízülete is sikeresen pótolható. Olyan betegek, akik meg sem tudják mozdítani az ujjaikat, az új ízületek pótlása után képesek ismét akár cérnát fűzni a tűbe. Most pedig szeretnék beszélni a két leggyakoribb ízületi gyulladásról. Az ízületi gyulladás két leggyakoribb formája a reumatoid artritis és az artrózis. Az artrózis egy krónikus betegség, amely szinte soha nem múlik el magától, nem úgy, mint az ízületi gyulladás más formái. Mindkettőre jellemző a hullámzó lefolyás, a heveny fellobbanások és a fájdalom enyhülését hozó nyugalmi szakaszok váltakozása. A reumatoid artritisz hazánkban viszonylag gyakori, mintegy 100 000 embert érint. Fájdalmas, fokozatosan rosszabbodó, gyulladásos folyamat, amely legtöbbször a kéz ujjait, a csuklót, a térdet és a vállat érinti. A betegség első jele az ízületek fájdalma, merevsége, valamint az általános gyengeség. Ezek a tünetek rendszerint 30 és 50 éves kor között jelentkeznek, bár a betegség bármely életkorban kialakulhat. A gyulladás az ízületet bélelő hártyából indul ki, de hamarosan ráterjed a környező csontokra, ezért nagyon fontos, hogy a kezelés minél korábban elkezdődjön. A kezelés, amelynek célja a gyulladás visszaszorítása, a fájdalom enyhítése és szövődmények kiküszöbölése, gyulladásgátló gyógyszerekkel, fizikoterápiával, gyógytornával, illetve egyes esetekben műtéti ízületpótlással történik. A reumatoid artritis kiváltó oka ismeretlen, de feltételezik, hogy az immunrendszer az ízületek szövet és csont állománya ellen fordul. mivel a betegség családi halmozódást mutathat, genetikai tényezők szerepe is valószínűsíthető. Ezzel szemben az artrózis elfajulásos, úgynevezett degeneratív betegség, amelyben a csontok izületi felszínét védő és a lengéscsillapító szerepét játszó porcréteg a kor előrehaladtával kopásnak indul, és az izületi szegélyeknél gyakran csontkinövések képződnek. Kialakulását előidézheti az izület rendellenes megterhelése vagy sérülése, illetve az elhízás is, mivel ez az izületekre többletterhelést ró. Az artrózisos esetek több mint felénél a kezdeti fájdalmas időszak után hosszú évekre alábbhagy a fájdalom. Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy ameddig a reumatoid artritisben a fájdalom rendszerint reggel a leghevesebb, az artrózisos fájdalom a nap folyamán válik egyre kínzóbbá. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. Ha egy izület fájdalma, duzzadása vagy merevsége 6 héten belül nem múlik el, forduljunk orvoshoz és kérjünk beutalót reumatológiai szakrendelésre. A gyulladásos izületi betegségek többsége ma már eredményesen kezelhető, a fájdalom pedig hatékonyan enyhíthető. Mivel a tünetekben és azok súlyosságában egyénenként nagymértékű eltérés mutatkozhat, személyre szabott kezelésre van szükség. A megfelelő gyógyszerek, valamint a mozgást javító és az izületek védelmét szolgáló fizikoterápiával kombinált alternatív gyógymódok jóvoltából sok beteg teljes értékű életet élhet, panaszaik minimálisra csökkennek. Súlyos izületi károsodás és az annak következtében beálló nagyfokú mozgáskorlátozottság esetén azonban az érintett izület műtéti úton történő pótlása válhat szükségessé. Szeretném még megemlíteni azt a tényt is, hogy 1000 gyermek közül egy szenved artritiszben. A betegség rendszerint 1 és 4 éves kor között jelentkezik először, majd 10-13 éves kor között kiújul. Általában hirtelen magas lázzal kezdődik, mirigyduzzadást, testszerte fájdalom jellemzi, ami azonban más betegségekre is utalhat. Ezért elengedhetetlen az alapos kivizsgálás. A kezelés módjai közé tartozik a felgyülemlett folyadék eltávolítása az érintett izületekből, valamint gyógyszerek, például gyulladásgátlók vagy szteroid injekciók alkalmazása. Az izületek mozgékonyságának megőrzésében segíthet a rendszeres, kiméletes torna is. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az íny és annak betegségei. Az íny betegségek jóval gyakoribbak, mint azt a legtöbben hinnék. Becslések szerint a felnőttek mintegy 95%-ánál áll fenn valamilyen fogíny rendellenesség, az egytizedüknél kifejezetten súlyos formában. korai stádiumban az ingyulladás még könnyen kezelhető. A gyulladás azt jelzi, hogy baktériumokat tartalmazó foglepedék gyűlik össze a fognyaki íny felett. A lepedékből az ínyt irritáló toxinok szabadulnak fel, ami idővel károsítja az íny szövetét. Ha a lepedéket nem távolítják el, fogkővé keményedik. Ilyenkor az íny alatt baktériumtelepek alakulhatnak ki, ami miatt az íny elválik a fogtól és visszahúzódik. Most pedig pár szót szeretnék szólni a fogágybetegségekről. Az íny visszahúzódása jelzi a fogágybetegség kezdetét, amely már jóval nehezebben kezelhető, mint az ínygyulladás. A betegség szabaddá teszi a fogak gyökerét, és lebontja a fogakat, a csonthoz rögzítő rostokat. Tájogok képződnek, és genny szivároghat az íny alatti tasakokból, ami kellemetlen szájszagot is okozhat. A fogak végül meglazulnak, és egyes esetekben ki is esnek. Talán meglepő, de ma már több felnőtt veszít el fogakat fogágybetegség miatt, mint fogszuvasodás miatt. A fogágybetegség során fekélyes íngyulladás is kialakulhat. Ez ínyvérzést, fekélyesedést és igen kellemetlen szagú lehelletet okoz. A dohányosok különösen fogékonyak a fekélyes íngyulladásra. A fogágybetegség kezelésére a fogorvos eltávolítja a fogköveket, majd egy speciális módszerrel a fogak gyökerét is megtisztítja. Súlyosabb esetekben úgynevezett parodontológushoz irányítanak, aki antibiotikumokat ír fel a fertőzés visszaszorítására. Egyes esetekben akár műtéti beavatkozásra is szükség lehet. Legvégén szeretném még megemlíteni azt a tényt, hogy a terhes nőknél különösen könnyen alakul ki íngyulladás, ezért nekik fokozottan oda kell figyelniük a szájhigiéniára és az étrendjükre is. Fontos, hogy a várandós anyák és a kismamák rendszeresen keressék fel fogorvosukat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a cukorbetegeknél nagyobb a fogágybetegség kialakulásának veszélye. Ennek oka feltehetően az, hogy a cukorbetegek általában is fogékonyabbak a fertőzésekkel szemben. A kezeletlen cukorbetegek vannak leginkább kitéve ennek a veszélynek. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

A következő betegség, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a kanyaró. A kanyaró egy rendkívül fertőző vírusos megbetegedés. Főként óvodáskorú gyermekekben alakul ki, bőrkiütés kíséretében. Lehetséges szövődményei miatt ez az egyik legkellemetlenebb és legveszélyesebb gyermekbetegség. A kanyaró bárkit megfertőzhet, aki még nem esett át a betegségen. A csecsemők 4 hónapos korukig nem fertőződnek, amennyiben az anyának volt kanyarója, mert az antitestjei védettséget biztosítanak a gyermek számára. A betegség egész életen át tartó védettséget biztosít. Ha egyszer átestünk rajta, biztosan nem kaphatjuk el újra. Felnőttekben általában súlyosabb lefolyású, mint gyermekekben, és különösen veszélyes terhes anyák esetében, mert a terhesség időszakában elkapott kanyaró az esetek 20%-ában a magzat halálát okozza. A kanyaró különösen súlyos következményekkel jár meggyengült immunrendszerű emberekben, például az éces és a rákos betegekben. Mik a kanyaró tünetei? A tünetek körülbelül 10-14 nappal a fertőződés után jelentkeznek. Ezek a következőek. 39 Celsius körüli magas láz, orfolyás, torokfájás, a nyaki nyirokcsomók duzzanata, fényérzékenység, a szem kötőhártya gyulladása miatt, a száj nyálkahártyáján megjelenő sárgás-fehér lerakódás vagy köhögés. Körülbelül egy hét után szabálytalan piros foltok jelennek meg a bőrön. Általában az arcon keletkeznek először, majd átterjednek a törzsre és a végtagokra. A foltok először kicsik, mintegy 2 mm átmérőűek, de a méretük hamarosan megduplázódik, majd összemosódnak. A bőrkiütés általában 2-5 napig tart. A testhőmérséklet elérheti akár a 40 Celsius fokot, és néhány napig igen magas maradhat. A köhögés a tünetek közül utolsóként jelenik meg. A kiütések alapján könnyű felismerni a kanyarót, de a gyermek

nem alakulnak ki szövődmények, a betegek többsége 7-10 nap alatt felépül. Feltehetjük a kérdést, hogy mi az oka a kanyarónak. A kanyarót egy olyan vírus okozza, amely rendkívül gyorsan kerül át emberről emberre. Köhögés és tüsszentés során a levegőbe kerülő cseppek útján terjed. Az orrüregben és a szájüregben bejut, na még egyszer. Az orrüregen és a szájüregen keresztül jut a szervezetbe, és a légutak nyálkahártyáján indul szaporodásnak. Ezt követően a vérárammal eljut a különböző testrészekbe, köztük a bőrszövetbe is, ahol bőrkiütést okoz. A betegség még akkor is kijuthat a szobából, ha a fertőzött szemét elkülönítik. Hogyan segíthetünk magunkon? Felnőttek és gyermekek esetében általában ugyanazt a kezelést alkalmazzák. A beteg lázát mindenképpen csillapítani kell. Nagyon oda kell figyelni arra a tényre, hogy amikor a kisgyermekek testhőmérséklete jelentősen megemelkedik, fennáll az úgynevezett lázgörcs kialakulásának veszélye. A betegnek paracetamolt szoktak adni, és sok folyadékot kell itatni vele. A beteg feküdjön hűvös szobában, ahol nincsenek erős fényű lámpák. A gyermekek addig ne menjenek óvodába vagy iskolába, amíg teljesen fel nem épültek, és testhőmérsékletük vissza nem tért a normális értékre. Magyarországon minden 15 hónapos gyermek részesül úgynevezett MMR védőoltásban, amely védettséget biztosít a kanyaró, a mumps és a rubeola ellen. A gyermekek 12 éves korukban egy második emlékeztető oltást kapnak. A kanyaró következtében ritkán alakul ki szövődmény, ám az többnyire igen súlyos. A leggyakoribbak a mellkasi és fülfertőzések, például a középfülgyulladás. Ha makacs köhögés tapasztalható, röntgen vizsgálattal ellenőrzik, hogy nem alakult-e ki tüdőgyulladás, amelyet antibiotikummal kell kezelni. Legvégén pedig pár szót szeretnék szólni az MMR védőoltásról. Az úgynevezett MMR védőoltás egy összetett védőoltás, ahogyan már említettem, kanyaró, mumps és rubeolla ellen. Az MMR első dózisát 15 hónapos korban adják be a gyermekeknek, majd a következőt 12 éves korban. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni azt a tényt, hogy a védőoltás élő organizmusokat tartalmaz, és ezért jelenhet meg enyhe láz, bőrkiütés, vagy a mumps enyhe lefolyású formája is. Ettől nem kell megijedni, mivel ez a szervezet normális reakciója a védőoltásban található élő organizmusokkal szemben. Nagyon fontos, hogy a védőoltásokat csak egészséges gyermekeknél szabad beadni, mivel a kanyaróval, mumpszal vagy rózsahimlővel megfertőződött gyermekekben görcsroham, agyhártyagyulladás vagy más szövődmények alakulhatnak ki,
amelyek nagyon

ritkán, de akár halált is okozhatnak. Ezek a szövődmények az MMR védőoltás beadását követően is kialakulhatnak, de a kockázat azonban igen csekély, és a védőoltás jótékony hatásai sokkal nagyobbak, mint a szövődmények. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, föld életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen, hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget, aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetetként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akárcsak a mennyei Atya és akárcsak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsága felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is. Hiszen találkozókból áll. Lelkivezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem. Mert nem családtagot választunk lelkivezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetésem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabban a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni, felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbbre a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelkivezetést. A lelkivezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előre menettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőbben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelkivezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelkivezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életembe, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelkivezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelkivezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém. Mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úristen az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten, mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? miért állítjuk azt a rosszabb helyzetbe, mert amikor már egy bizonyos tudás szintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs, amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága. Furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad. De némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fő, stb. Nem sorolom, mert mindegyiknek szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjana, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent albi nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel. Tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelkivezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 3 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.